írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik? Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. A mi döntésünk, a mi szövetségünk, az Isten a szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy ő nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcs szó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társam megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermekei, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országában? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az a nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlen. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma
14. fejezet 27. verse így hangzik.

Nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket, azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, a helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. Fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És hogy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a virágokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzáfordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben, a Biblia időben, amikor valaki örökbe szeretett volna fogadni egy gyermeket, akkor elvitte a város kapujába, leült, az ölébe tette a gyermeket, és azt mondta mindenki előtt, hogy ő az én fiam. Ő az én szeretett fiam. Mától kezdve ő az én fiam. Amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Isten azt mondta, hogy ő az én fiam. És mi történik akkor, amikor

amikor én megkeresztelkedek. Vajon nem ugyanez a hang hallatszik? Ő az én szeretett fiam. Én vagyok a te édesapád. Nagyon jó így gondolni Istenre, mint egy szerető édesapára. Már nagyon sokan nem tudják ezt átélni, hiszen nem volt édesapjuk, úgy nőttek fel. De azért nagyon sokan vagyunk itt közöttünk, akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, hogy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor. Mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten ami legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott és vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Van egy dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem, és ezt nagyon sokszor elmondtam keresztségi istentiszteleteken. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ünnepi parti volt a mennyben, amikor én megkeresztelkedtem. Mit mondott Isten az ő angyalainak? Azt mondta, gyertek, gyűjünk össze, gyertek, ünnepeljünk, mert az én gyermekem ott lenne a földön, akit Gézának hívnak. Ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben. Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, hogy mit tesz Isten érettünk, milyen mennyei lakomát készít a mi számunkra, akkor, amikor elfogadjuk őt. Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne fény te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten a mi számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lehet ez az ország.
De eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten a mi számunkra. Csupán egy igét szeretnék Ézsajástól olvasni ezzel kapcsolatban. Ézsajás 32:18. Békés hajlékban lakik majd népen, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több a mi számunkra? Károli folytás azt mondja, hogy békesség hajlékaiban, gondtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök. Akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell ennél több? Még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátott a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az egyik alkalommal elmondtam, hogy azért lehetünk tiszták, mert Jézus cserélt velünk. Elvett a mi szennyes ruhánkat, a mi bűneinket, és meg is szenvedett ezekért a Golgota keresztjén. Nekünk adta az ő igazságának tiszta ruháját, és Isten úgy tekint ránk, mintha azt az életet, amit Jézus élt, mi éltük volna, azokat a cselekedeteket mi hajtottuk volna végre, amelyeket ő tett, és nekünk adja azt, ami Jézust illeti meg, a királyi széket. Oltalmat az ellenségtől. A 91. Zsoltár 4. verse így hangzik. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Szükségünk van erre az oltalomra? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az ellenség, akiről azt mondtuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol, ő mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy a tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Tehát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság.
Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban telik kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsem, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem. Az engedelmességről hallottunk, és arról, hogy engedelmeskednünk el Istennek. De lehet, hogy felmerült bennünk egy olyan gondolat, hogy vajon elég erősek vagyunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Isten erőt ígér számunkra az engedelmességre. Hogy beszélgettem itt emberekkel, elmondtam egy történetet, hogy hogy működik ez, amikor tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet egy katonatisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kányhába, elkészül a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve, és mi nem. És aztán az Úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férje az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kijózanodni. Azt mondja, most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kályhába. Most is begyújtok a kályhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert úgy, ahogy a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy én tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten, és mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te uradat, féljed, és járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz, és úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk? Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben? Szeretnénk egy igazi családot? Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk? Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra? Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten? Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít? Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől? Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani.

Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ebben, akkor csukja be szemét és kérje Istentől a segítséget ehhez a döntéshez. Nem szeretünk elhamarkodott döntéseket meghozni, és nem is szabad elhamarkodott döntéseket meghozni, de nem is szabad halogatni a jó döntéseket.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltóan.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Igen, morzsa.
1: Drága testvéreim, hála mindenható Istennek, hogy ezen a Szent Szombat előestén itt lehetünk, és közösen együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Ha valahol, vagy bárhol, bármikor, váratlanul kell prédikálnom, akkor én nagyon szívesen Jézus Krisztus példázatai közül választok egyet. Miért? Ha van Bibliánk, és ha van kedvetek, akkor lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliumának a 13. részében, és a 13. részből bevezetőnek olvassuk el a 34. és a 35. verset. Tehát Máté evangéliuma 13. rész 34. és 35. versét olvasom. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólt nekik. Hogy beteljesedjen, amit a próféta szólt, mondván, megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve voltak. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus példázataiból olyan igazságokat értünk meg, Jézus szavaira utalok, amit elolvastunk, olyan igazságokat értünk meg, amely a világ alapítása óta rejtve volt. Nagyon figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus példázatai közül, amit elmondott, 40 példázat van feljegyezve Máté, Márk és Lukács evangéliumában. János evangéliumában viszont egyetlen egy példázattal sem találkozunk. Még egy nagyon figyelemre méltó, a 40 példázat közül Jézus Krisztus 12 példázatot így kezd, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Amikor Máté evangéliuma 13. részéről van szó, akkor egy nagyon szép és nagyon fontos tudnivalót szeretnék először elmondani, hogy Máté evangéliuma 13. részében összesen 7 példázat van. 7 példázat van. Jézus Krisztus ezeket a példázatokat a 29 és 30. páska között, ami azt jelenti, hogy másfél évvel, két évvel az ő halála előtt mondta el. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, ez a példázatrendszer, és a példázatrendszerből szeretnék egyet hozni, azonban mielőtt erre az egy példázatra kitérünk, szeretném elmondani, hogy a 7 példázatot Jézus Krisztus a Galilei tó partján mondta el. Hatalmas tömeg gyűlt össze, Máté evangéliuma 13. részének az első verse, azon a napon kimentvén Jézus a házból, leül a tenger mellett, és nagy sokaság gyűl le össze, annyira, hogy a hajóba méne leülni, és az egész sokaság pedig parton állt vala. Azt jelenti, hogy hatalmas tömeg hallgatta Jézus Krisztust, azonban ami figyelemre méltó, hogy a 7 példázat közül Jézus Krisztus csak 2 példázatot magyaráz meg. A többi 5-öt csak elmondja. Ez pedig sorrendben a magvető példázata és a buza és a konkoly példázata. Ha figyelmesen, tüzetesen olvassuk Máté evangéliuma 13. részét, akkor azt látjuk, hogy a magyarázatot nem a sokaság előtt mondta el, hanem csak a 12 tanítványnak. Nagyon figyelemre méltó, tehát, ahogy sorakoznak egymás után magvető példázata, konkoly és a buza példázata, mustármag példázata és a kovász példázata, ezt Jézus Krisztus a Galilei tópartján mondja el. Ha figyelmesen olvassuk a 36. verset, ekkor elbocsátván a sokaságot bemenne Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámennének mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Hova ment? Figyeltük, hogy az első versben is azt mondta, hogy kijött a házból, és amikor elmondta a négy példázatot, utána Jézus Krisztus visszamegy a házba, és a tanítványok kérdezik, hogy magyarázza meg nekik a buza és a konkoly példázatot. És ami nagyon figyelemre méltó, az utolsó három példázatot a hét közül, Jézus Krisztus a házban mondja el csak a tanítványoknak, de egyet sem magyaráz meg. Ez pedig a drága gyöngykereskedő, a szántóföldben elrejtett drága kincs és a háló példázata. Ezt egy ilyen kis rövid bevezetőként hoztam el, hogy olyan csodálatos és olyan rendhagyó dolgokkal találkozunk a Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzásánál. Most pedig a hét példázat közül egy példázattal szeretnék foglalkozni, ez pedig a konkoly és a buza példázata. Említettem, hogy a hét közül csak kettőt magyaráz meg, a magvetőről szóló példázatot és a konkoly és a buza példázatát. Nagyon figyelemre méltó, hogyha elmélyedünk a konkoly és a buza példázatának tanulmányzásában, akkor számos igen-igen fontos igazságot tanulunk meg, vagyis figyelhetünk meg. Először nézzük meg a példázatot, olvassuk el, ahogy azt Jézus Krisztus mondta, és utána nézzük meg, ahogy megmagyarázta. A példázat Máté Evangélium a 13. rész 24-től a 30-ig terjedő versekben található. Más példázatot is adott előjük, mondván, hasonlatos a menyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vetett a buza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállvá mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netán a buzát is kiszaggassátok. Ez maga a példázat. Mindjárt elolvasom a példázat magyarázatát is, hogy az is előttünk legyen, és utána próbálunk Isten segítségével elmélyedni a példázatba, hogy megértsük Jézus tanítását, Jézus üzenetét.

ellenség, pedig aki a konkolyt vetette, az ördög, az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, azonképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti botránkozásokat, mind és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És beveti őket a tüzes kemencébe. Ott lézen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában, akinek van füle hallásra, hallja. Tudjuk, hogy ez a jellegzetes krisztusi kijelentés mind a hét gyülekezetnél Jelenések könyvének második és harmadik fejezetében, minden gyülekezethez intézett levél végén ez áll, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. De akkor próbáljuk most átismételni. Ki a magvető? Jézus Krisztus. Ő azonosítja magát, azt mondja a 37. versben, aki a jó magot veti, az az embernek fia. Jézus Krisztus a magvető, mi a szántóföld, ami figyelemre méltó, 38. vers első szavai, a szántóföld pedig a világ. Én tudom azt, hogy sokan azt mondják, hogy a gyülekezet. De Jézus Krisztus nem ezt mondja. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. És hogyha ezt nyomon követjük, ahogy azt Jézus Krisztus megmagyarázta, akkor hatalmas tanítást fogunk kapni, mindannyian, ami számunkra. Tehát a harmadik, jó mag, az Isten országának fiai. A konkoly, a gonosznak fiai. A szolgák, akik eljönnek a gazdához, Jézus Krisztushoz, hogy kiszedjék a konkolyt a buza közül, Isten hűséges gyermekei. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hát itt elég sok szereplő van, ezért Isten segítségével szeretnék fokozatosan mindegyikre kitérni. Kedves testvéreim, ebben a példázatban Jézus Krisztus nem arról beszél, hogy lehet valaki Isten gyermeke és hátat fordíthat Istennek, és nem arról beszél, hogy a konkolyból buza lesz. Ugyanezt másképp is megfogalmazom, hogy könnyen érthető legyek. A buzából nem lesz konkoly. Ilyen nincs. Jézus nem erről beszél. De arról sem beszél Jézus Krisztus, hogy a konkolyból buza lesz. A buza, azt az embernek fia veti, az buza marad, a konkoly fog maradni. Jézus Krisztus ebben a példázatban nem arról beszél, hogy a konkolyból buza lehet idővel, és a buzából konkoly. Ahogy ezt a fizikai értelemben lehetetlen, úgy a tanítás, amit Jézus Krisztus adott, gyakorlatilag arra mutat rá, hogy ki mit vetett, az fogja learatni. Azonban itt Jézus a hű szolgái mindig az igazságot követik. Ugyanakkor az ellenség pedig mindig a hamisságot követi. Még egyszer ne haragudjatok, hogy elmondom ezt, mert hogyha ezt látjuk a példázatban, akkor a példázat rengeteget jelent. Konkolyból nem lesz buza, és a buzából nem lesz konkoly. Most először menjünk el keletre gondolatban, és Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy jött éjszaka az ellenség, Sátán, jött az ellenség, és a buza közé konkolyt vetett. Mert amikor kérdezik, hogy ki tette ezt, azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Keleten, Krisztus idejében, ha valaki bosszút akart állni a szomszédján, vagy a barátján, vagy az ellenségén, akkor amikor elvetette a buzát, akkor éjszaka elment és elvetette a konkolyt is. És amilyen nagyon különös, hogy amikor ki kell a konkoly és ki kell a buza, akkor mind a kettőnek a levele egyforma, és nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik-melyik. Csak akkor, amikor már szárba szökken és meghozza a kalászt, vagy a részben a termést a konkoly, akkor látszik meg, hogy melyik a konkoly és melyik a nem konkoly, vagyis melyik a buza. Na most, testvéreim, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztus mire akarja felhívni?

felkelteni a figyelmünket. Figyeljük meg, hogy mit mondtak a szolgák a gazdának. Elmegyünk, és kiszedjük a búza közül a konkolyt. És megengedte Isten ezt? Miért nem? Azért, hogy a búzát is nehogy kiszakadjuk. Igen, mert a gyökerek azok összekeverednek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus egyértelműen azt mondja, hogy nem, nem, mert mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netán a búzát is kiszakassátok. Na most, ki hivatott közülünk emberek közül, hogy melyik ember a konkoly és melyik a búza? Senki. Mi véleményünk szerint lehet az egyik ember konkoly, a másik ember búza, és pont fordítva. Van még egy nagyon fontos dolog. Sok mindent tanultunk már közösen együtt, és most visszahivatkoztok még akkor is, hogyha évek teltek el, a Biblia két ítélet szakaszról beszél. A vizsgáló ítélet, amely 1844-től kezdve folyik, Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, és az ezer éves ítélet. Nagyon figyelemre méltó, hogy a jelenlegi ítéleten jelen van-e bárki a földről való emberek közül, a jelenlegi ítéleten. Nincs. Mert amikor Dániel próféta könyvének a 7. részében olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az angyalok a tanúk. Most nem magyarázom ezt az ítéletet, egyiket sem. Isten az ezer éves ítéletben, amikor az hűséges gyermekeit magához veszi, akik nem fogadták el Jézus Krisztus igazságát, és teljes szívből nem követték őt, azok már a sírban vannak, meghaltak. Ezer év alatt csak Sátán és az ő angyalai élnek a földön. Bevonja-e Isten a megváltottakat abba az ítéletbe, amely ezer év alatt folyik? Persze, Jelenések 20. része nagyon szépen beszél arról, hogy bevonja. Nem indokolom meg, hogy miért, mert nem az a célom. Az a célom, hogy ezt a példázatot megértsük, és ebből a példázatból akkor lesz világossá sok minden, hogyha látjuk azt, hogy hogyan kezdi Jézus Krisztus ezt a példázatot. Hasonlatos a mennyeknek országa. De erről is valamikor tanultunk, igaz, hogy az évek megteszik a magukét. Hány országa van az Istennek? Egy, kettő vagy sok? Csak kettő. Isten kegyelmi és dicső országa. Kegyelmi országát felállította akkor, amikor lejött, hogy megváltson bennünket, a dicső országát pedig fel fogja állítani akkor, amikor Jézus Krisztus beszél az ő dicsőséges második eljöveteléről, és Máté Evangélium a 25. rész 31. versben azt olvassuk, hogy amikor eljön az embernek fia, maga elé gyűjti mind a népeket, ő pedig beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Akkor ez a példázat melyik Isten országáról beszél? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Mert hasonlatos a mennyeknek országa a buza közé vetett konkolyhoz. Nehogy tévedjek, inkább újból hozom, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a közi földjébe jó magot vetett. Melyik mennyek országáról van szó? Egyértelmű, hogy a kegyelmi országról. Egyértelmű, hogy itt vagyunk még mindannyian a földön, mert az aratás a világ vége, az aratok pedig az angyalok. Ezzel zárul a példázat. És itt ebben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban azt hangsúlyozza, hogy ti, akik segíteni akartok és ki akarjátok szedni a buza közül a konkolyt, nem a ti feladatotok, ti nem vagytok bevonva a jelenlegi ítéletbe. És kedves testvérem, a legnagyobb ballépés az, amikor valaki azt mondja, hogy ez az ember konkoly, vagy ez az ember búza. Azt mondja Jézus Krisztus János Evangélium a 5. részében, hogy még az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És akkor ez miért van így? Azért, mert az, aki meghalt értünk a kereszten, az, aki megváltott bennünket, és lefizette a váltságdíjat,
annak van joga igazi ítéletet hozni. Visszatérve az említett dologhoz, itt azt mondja, hogy ebben az ítéletben, a jelenlegi ítéletben a buza és a konkoly együtt nő az aratásig. De nem a gyülekezetben, mert mi a szántóföld? A gyülekezet vagy a világ? Hogy olvastuk? Világ. És itt kezdjük megsejteni csak, amikor ezt figyelembe vesszük, hogy a föld, ahogy itt olvassuk, a szántóföld, a világ, azt jelenti, hogy minden ember, a buza is, a buza ember is, hogy bocsássatok meg, hogy így mondom, meg a konkoly ember is, itt élünk együtt. És nem a mi feladatunk, hogy mi szortírozzuk az embereket egyiket ide, másikat oda. Bár az ítélet, az kizárólag Istené, és senki nem jogosult másra. Na most, testvéreim, miért veti az ellenség, a sátán a konkolyt? Azért, hogy joga lehessen vádolni Istent. Mert emlékezünk arra, hogy amikor a lázadás megtörtént a mennyben, amikor sátán elindította a lázadást, akkor gyakorlatilag ki ellen lázadt? Isten ellen lázadt. Isten tűzparancsolat ellen lázadt. És figyeljük meg, hogy az egész világ ma is mennyire vetartja, mennyire fogadja el, mennyire veszi figyelembe Isten tűzparancsolatát. Tehát Isten ellen és Isten tűzparancsolata ellen lázadt. És végső soron ki, hogy fejezzen ki, kit okol sátán azért, hogy van bűn? Kérem? Nagyon jól mondtad. Így van, Isten. És próbáljátok emberekkel elbeszélgetni. Ha van Isten, akkor miért engedi, hogy több mint 40 ezer gyermek égen haljon naponta a világon? Ha van Isten, akkor miért van éhség? Miért van gyilkosság? Miért van rablás? Miért van az, hogy tönkreteszik a másikat, vagy tekintélyt, vagy vagyonát elkobozzák, vagy megölik? Ha Isten van, miért engedi meg? Veszük észre a hozzáállást? Hát Isten az oka annak, hogy éhség van. Isten az oka annak, hogy rablás van. Isten az oka annak, hogy meggyilkolja egyik ember a másik embert. Isten az oka. Ki az oka? Ha könnyű keresni, mivel másról van szó, hát a legfő okozója gyakorlatilag a sátán. De figyeljük meg, hogy úgy állítja be a sátán, hogy Isten legyen vádolva. És ezt látva még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozni, ez a példázat tehát lehet, hogy ötötször, hatot hangsúlyozom, nem a gyülekezetről, hanem egyszerűen az egész földkerekségén élő emberekről szól. A végén visszatérek erre a gondolatra, erre az igazságra, de most amit elmondtam, még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, a buzából nem lesz konkoly, a konkolyból nem lesz buza. Itt arról van szó, Jézus Krisztus azt tárja elénk, hogy egymás mellett élünk, és tiszteljük, becsüljük a másik embert, akár buza, akár konkoly, mert én nem tudom, hogy ki a buza és ki a konkoly. Nem tudom, hogy magunkévá tudjuk-e tenni ezt az elvet, hogy nem mi határozzuk meg, hogy ki a konkoly és ki a buza. Mert ez nem a mi dolgunk. Azonban azzal a türelemmel, azzal a szeretettel, azzal a jó indulattal legyünk még az ember iránt is, aki így nevez meg Jézus, hogy ellenség vagy konkoly, mint amilyennel volt Jézus Krisztus. Tudjátok, hogy én hol tanultam meg nagyon sok mindent? Mit gondoltok, ki volt Jézus Krisztusnak földi élete alatt, 3,5 éves szolgálata alatt a keresztségtől a Golgotáig, ki volt Jézus Krisztusnak a legnagyobb ellensége? Kérem? Hát ez nagyon jó, most az emberekre gondoltam, és én nem jól tettem fel a kérdést. Tehát az emberek közül ki volt Jézus Krisztusnak 3,5 éves szolgálata alatt a legnagyobb ellensége? Zsidó főemberek. De mondhatjuk azért azt is talán, hogy Júdás?
Nem merted mondani, nem fogsz egyes, se kettes kapni. Mert ott volt naponta, ugye, Jézus Krisztussal együtt élt Júdás. Figyeljük meg, kedves testvéreim, hányszor szégyenítette le Jézus Krisztus Júdást. Még mielőtt ezt megoldjuk, ezt a gordiusi csomót, még egy dolgot tisztáznom kell. Tudta-e Jézus Krisztus, amikor kiválasztotta a 12-t és a tanítványok kedvéért Júdást is bevette a 12 közé, hogy Júdás lesz az árulója? Tudta. Újból felteszem a kérdést, hányszor szégyenítette meg Jézus Krisztus Júdást a nyilvánosság előtt? Egyszer. Sőt, még a megfeddésnél is látjuk, hogy nem. Szombaton este, tehát a pénteki halála előtt, a szenvedés hete előtt, szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Szamárától Jeruzsálembe, szombaton este ott van Simon házában. És Mária megteszi azt a tiszteletet, hogy a drága mekenettel megkeni Jézus Krisztus testét. És ki volt az, aki felhörkent? Júdás. Micsoda ez a pazarlás. Jobb lett volna, eladták volna ezt. Ez egy évi kereset, és odaadták volna pénzt a szegényeknek. Micsoda pazarlás. És mit válaszol Jézus Krisztus Júdásnak erre a nagyon gőgös kijelentésére? Szegények mindig lesznek veletek. De ő ezt az én halálomra tette. Kedves testvéreim, hogy a kép teljes legyen, azt olvassuk Lukács evangélium a 23. részében, a vége felé, hogy amikor az asszonyok megnézték, hogy hova temették el Jézus Krisztus testét, hazamentek, elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. És mivel kezdődik a 24. rész? Kora reggel miért mentek ki az asszonyok? Hogy megkenjék Jézus testét, és meg tudták kenni? És visszatérek szombat estére, amikor Júdásnak Jézus Krisztus ezt a gyengéd megfogalmazta, hogy szegények mindenkor lesznek veletek. Annyira megsértődött Júdás, hogy az este elment és megegyezett a 30 ezüst pénzbe, és meg is kaptat a főpapoktól a 30 ezüst pénzt, hogy az első alkalommal, amint lesz rá lehetőség, Jézus Krisztust a kezükbe adja. És testvéreim, egy dolgot szeretnék hozni. Miért nem a gyülekezet a szántóföld? Jézus azt mondja, 38. versben, szántóföld pedig a világ. Miért nem a gyülekezet? Mert akkor azt jelenti, hogy Isten engedélyezné a bűnt a gyülekezetbe, mert majd az aratáskor lesznek szétválasztva. Szeretnék, kedves testvéreim, ha akarjátok, lapozzuk fel Rómabelekhez írott levélnek az 5. részét. Rómabelekhez írott levél 5. rész, és az 5. résznek a 9-től a 13. terjedő verseit azért olvasom el, hogy itt a gyülekezeti rendről van szó. Tehát Isten az újszövetségi egyháznak megadja a gyülekezeti rendszabályokat, hogy mi a helyes és hogyan kell viszonyulni. Még egyszer mondom az idézetet, Korintus első levél 5. rész 9-től a 13-ig. Azt írtam néktek a ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafia létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról itt ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülállókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonosz magatok közül. Ez a gyülekezeti rend az új szövetségi egyház tanítása szerint. Tehát Jézus ezzel a példázattal azt szemlélteti, hogy Isten hogyan viszonyul a konkoly emberekkel és az ellene fellázadt angyalokkal. És végül eljön az idő, amikor a sátán és angyalait meg fogja semmisíteni, amikor ezt Jézus Krisztus megteszi,
akkor megsemmisíti a bűnt a bűnössel együtt. Hadd hozzak Krisztus példázatai című könyvnek a 43. oldaláról mindössze egy mondatot. Krisztus példázata nem mások elítélése és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Még egyszer elolvasom ezt. Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Kedves testvéreim, a mi meglátásunk másik ember megítélésében lehet helyes, de lehet téves is. Megfigyeltem az életben, élettapasztalatra hivatkozhatom, hisz megőszültem már a földi életben, és velem együtt még néhányan. Kit tartunk mi nagyon gyakran konkolynak, aki megsért bennünket? Na most használok egy nagyon kemény zsargont, de ha mi marisunkról van szó, akkor más szabályt alkalmazunk. Isten is így tesz? Nem. És ezért Isten nem bízza ránk, hogy szétválogassuk a buzát meg a konkolyt. Azt mondja, hogy az hadd nőjön az aratásit. Egy gyönyörű dologgal szeretném, kedves testvérem, a Jézus Krisztusnak ezt a példázatát zárni. A hegyi beszédben találjuk Jézus Krisztusnak ezt a rendhagyó kijelentését, ebben az összefüggésben rendhagyó, az pedig Máté evangéliuma 5. rész, 45. verse. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Hát itt vannak a buza, meg a konkoly, igaz? Az igazak és a hamisak, a buza és a konkoly. És a konkoly földjére is esik az eső. Akkor mit tesz Isten? Különbséget tesz? Nem. Akkor ki jogosít fel bennünket? Senki. Jézus Krisztus ezt akarja ebben a példázatban szemünk elé tárni, ahogy ő nem tesz különbséget azon ember között, aki szídja, aki káromolja, aki lop, aki csal, aki hazudik, mindent tesz, ami rossz, annak a földjére is esik az eső. De annak a földjére is esik az eső, aki imádkozik. És ez így lesz addig, amíg tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus megszűnik imádkozni értünk, akkor minden megváltozik. De segítsen a jó Isten, kedves testvéreim, hogy ahogy Jézus Krisztus itt beszél, hogy egyformán hullik az eső, azt mondja, felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazakra, mind a hamisaknak. Tanuljuk meg ebből a példázatból Jézus Krisztusnak ezt a viszonyulását, és úgy viszonyuljunk további életünkben minden emberhez. Még egy mondat. Amit megtanultam ebből a példázatból, és amit szeretek gyakorolni, senkit, akivel találkozok, nem tartom elveszett embernek. Minden emberben nézzük Isten leendő országának örökösét, és úgy viszonyuljunk hozzá. Ebben segítsen Isten az ő kegyelmében.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban. Szinte minden nap útnak indulunk. Autóval, kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel. Közlekedünk, előzünk, várakozunk. Néha bosszankodunk, vagy éppen örülünk annak, hogy időben megérkeztünk. De vajon eszünkbe jut-e ilyenkor, hogy az út nem csak egyik helyről a másikra vezet, hanem közben sok mindent el is árul rólunk? Mai beszélgetésünkben azt keressük, mit mutat meg a vezetési stílusunk a személyiségünkről, a türelmünkről, az érzelmeinkről és önmagunkról. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Juhos Lenke, közlekedési pszichológust a mai adásban, és köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást a beszélgetésre.
1: Megtisztelő számomra, hogy ilyen szép témáról beszélhetünk a mai nap, és mindenkit szeretettel üdvözlök.
0: Egy nagyon szép és nagyon mindennapi téma, hiszen tényleg, ahogy az intróban is elmondtam, minden nap közlekedünk, mindegy, hogy gyalog megyünk, vagy autóval, vagy kerékpárral. Van egy bizonyos stílusunk, én erre kimondottan nem figyeltem rá eddig, inkább a vezetésnél talán, de elárulod te majd részletekbe menően, hogy a tömegközlekedés, vagy a közlekedés pszichológián belül mi az, amit, mik azok az érdekességek, amiket érdemes nekünk is tudnunk. Addig is egy személyes kérdéssel indítanám a beszélgetést, mégpedig azzal, hogy volt-e olyan élményed, amikor egy bizonyos közlekedési helyzetben pszichológusként egészen másként láttad a helyzetet, mint egy átlag ember, aki esetleg benne volt a helyzetben, vagy csak szemlélte. Volt ilyen, hogy pszichológusként másképp elemezted?
1: Igen, mindig vannak ilyen események, hiszen mint szakember nem csak az embert nézem, vagy a cselekményt, mert az átlagos ember, aki nem foglalatoskodik ezzel a területtel, általában mindig a cselekvést nézi. Mondj ki, merre mozdult, mi történt, és nagyon könnyen következtetéseket vonnak le, és nagyon jó az ítélőképességük is. De mint szakember, természetesen, hogy sok tanulmány áll a hátam mögött, az évek háta mögött, emiatt észreveszem a cselekmény szál hátam mögötti emberi lényt, mert elvégre emberek azok, akik nyilván okozója egy balesetnek, vagy bármilyen kis csintevésnek a gyalogosok között, vagy az autóvezetők között, tehát bármit észre lehet venni. Ami tapasztalatban nagyon kivilágít, amit észrevettem is, nagyon érdekesen sikerült alakítanom én is amúgy, az, hogy sokszor megerősítik az emberek a jelzőlámpán való átkelést. Tehát amikor sárgáról átváltana pirosra, inkább akkor van egy olyan tendencia, hogy én ezt meg tudom tenni, és hát én harapok időt az életemből, az a néhány mini kis szekundumot azt megnyerettetem magamnak az életemben. Na, ezeket a dolgokat, ezeket a kis pillanatokat, ezeket nagyon következetesen és ugyanakkor élethűen tudom ezt elemezni.
0: Hogyha valaki meglátná azt, hogy hogyan közlekedünk mi egy hétfői reggelen például, igen, akkor le tudna vonni rólunk nagyon sok következtetést a közlekedési stílusunk alapján? Személyiségről. Most inkább pszichológiai szemmel teszem fel ezt a kérdést.
1: Meg lehet, hogy van egy olyan rész az egésznek, hogy az emberek megszokták azt, hogy megnevezik a különböző viselkedéseket, mint ember. Tehát személyiséget írnak le. Ha valaki véletlenségből gyorsan leparkol, hát akkor mi olyan típusú ember, tehát nagyon jól tudnak diagnosztizálni. Ilyen szinten természetesen, hogy a pszichológia nem ezzel foglalatoskodik, a közlekedési pszichológia, ő nem ítél, viszont megvizsgálja a cselekvést, és megvizsgálja a mentális állapotát az egyének, aki vezet, vagy épp gyalogosként részese egy balesetnek, vagy egy elkerülendő kis ütközésnek. Na most a sofőrösködés, az autózás, az autóvezetés nem egy személyiségteszt. És hát ha a mai nap ezzel az alkalommal az emberekben is felébresszük azt a kis szemléletmódot, hogy egy kicsit könnyítsünk azon, hogy ne nevezzünk meg embereket amiatt, mert egy viselkedést látunk. Mert akkor valahogy elkerüljük azt, hogy ne ítélkezzünk. Tehát nagyon könnyedén tudunk ítéletet mondani egy emberre, amiatt, mert ő azon a reggelen másképp érzi magát. Kimondott az, hogy egy hétvége után, vagy egy szabadságidő után, amikor elkezdünk dolgozni, és beütjük magunkat valahogy a nagy forgalomba, vagy lehet, hogy nincs is nagy forgalom, megvan bennünk az a kis feszültség, hogy el kell valahova érnünk. Az agy így működik. Az agy azt mondja, hogy te kell menned dolgozni, tehát akkor nagyon szépen megkérlek, legyél becsületes, és végezd a dolgot. És a megtanult kis automatikus reakciókat ő kiadja. És ezért van ez a kis nézeteltérés sokszor a forgalomban. Azt gondoljuk, hogy a másik szegényke nem tanult elegendőt az iskolában, nem gyakorolt, hát egy hétvégi autóvezető.

0: mondani, hogy mindig a környezetében mi történik. Tehát a körülmények adják ki azt, hogy úgy viselkedjen. Kések, hát szólt a telefonom, fáradt vagyok, hétfő reggel van. Viszont ha a másik hibázik, akkor már is leütünk. Agresszív. Most ezt azért nevezem ezt a szót, mert tényleg a pszichológiában létezik egy ilyen szó, amelynek több árnyalata van. Rivalizáció. Nevezzük elegánsan, és lepecsételjük a másikat. És az az érdekes, hogy nem dicsérjük a partnerünket, igen, a forgalomban, hanem mindig valahogy megkeressük benne azt, ami gusztustalan, tehát a nem helyes viselkedés. És emiatt azt mondom, hogy az autóvezetés nem egy személyiségteszt, viszont hogyha önmagunkból indulunk ki, akkor simán is nagyon ügyesen tudunk vigyázni az életünkre és a többi ember életére.
1: Bizonyos a természetünkből adódó hajlamokat vagy jellemvonásokat azért kiemel, például, hogyha türelmetlenebbek vagyunk a természetünkből adódóan, akkor nagyobb valószínűséggel türelmetlenebbek vagyunk a közlekedésben, vagy nem feltétlenül kötődik össze ez a két dolog?
0: Összekötődik, és nagyon jó frappáns kérdés ez. Miért nevezem ezt így? Mert mindennek az alapja a személyiségünk. Tehát bármit dolgozunk, bármit végzünk, a személyiségünk az alapja. Ő hozza genetikailag tanultan azokat a jellemvonásokat, amelyeket aztán mi szépen, ügyesen, nem is vesszük észre meglehetősen, úgy kiadjuk a világnak. És akkor ezeket a jegyeket, hogyha felfedezzük magunkban, mint például a túlzott reakció. Meg vagyok szólva, hogy mindenre túlzottan reagálok. Lehet, hogy nem is kellene azt úgy végigmutogassam, megtanítsam én valahogy a másik emberkét, hogy hát a sávot meghaladta, vagy valami, de én túlzottan reagálom, és dührohamaim vannak, és annyira fel tudok idegeskedni, mi miatt, azért, mert a személyiségemben van egy olyan fonal, amely úgy működik. És ezt a pszichológiai tesztelésekben, a közlekedés pszichológiában mi végzünk pszichológiai teszteléseket, nagyon relevánsan mutatkoznak. És ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a rugalmas, csendes és a kulturált viselkedést a kinn a pályán, úgymond. Ez egy olyan élethelyzet a vezetés, ahol szinte, és annyira örvendek ennek az adásnak, mert szinte eddig úgy nem vettük volna észre azt, hogy mennyire fontos az, hogy kimenjünk és autózzunk, vagy biciklizzünk, mikor mi az életünket tesszük ki. Hogyha nem helyesen, és nem megfelelő módon tudunk viselkedni.
1: Megfigyeltem azt, hogy más országokban talán jobban jellemző egy dolog, vagy másik dolog, például az autósofőrökre. És hogyha egy konkrét példát hozok, akkor amikor megfigyelem itt Romániában a sofőröket, nem igazán az jellemző rá, hogy minden esetben türelmesek, előfordul, hogy dudáljanak, vagy az integetések, vagy morcos arcok. Míg külföldön, például Angliából gyakran jártam, vagy gyakrabban jártam, ott toleránsabbak az emberek, ha egy útkereszteződésnél ki kell valakit engedni, még ha nincs is meg az elsőbsége, előfordul, hogy kiengedjék, tehát hogy sokkal türelmesebbek, nyugodtabbak a volán mögött. Mi teszi azt, hogy egyes országokban egyféleképpen vezetnek az emberek, más országokban pedig másképpen?
0: Létezik egy olyan fogalom, hogy közlekedési kultúra. A kultúrája annak, hogy hogyan közlekedünk egy adott területen. Hát ez egy olyan kis komplexum, és kicsinek nevezem, mert nem látszik, nem tudjuk felfogni, hogy létezik ez. Mivel mi megszokásként vesszük az egészet, hogy abban a városban, vagy abban az országban, vagy abban a kis területben úgy lehet viselkedni. És ez egy olyan fogalom, aminek az alapja és a biztonsági pillére az

0: életvédelem. Na most, hogyha egy kultúrában, egy társadalomban ez védve van, és létezik minden autó vezető kis önismeretében, hogy védjen meg az én életemet és a mások életét, ebből kifolyólag olyan hatás terül az embernek a viselkedés modorára, hogy megváltozik. Ez mit jelent? Egyes helyeken azért látjuk azt, hogy van egy ilyen elegáns viselkedés, mint hogyha nem is szaladnának, mintha ott nem lenne idő, nem lenne óra, nem lenne pontos munkaidő. Hát mindenki annyira nyugodtan megy, és kivárják, mikor tényleg ott van a másik sáv, és simán lehetne előzni. Igen, ez a kis feszültség, hogyha a közlekedési kultúrában megmarad, ez táplál más viselkedésformákat, és mit? A türelmetlenséget, a gyors váltást, azt, hogy sokan mellőzik azt, hogy jelezzenek, időben jelezni. Felfedezték azt, hogy a viselkedés tudomány egyik része ezt nagyon szépen kielemezte, hogy nagyon zavaró tényező az, amikor az egyik partner, tehát az autóvezető partner, a másik autóban ülő autóvezető egyből átvált egyik sávról a másikra. Tehát ez egy stresszfaktor annak az embernek, aki vezeti a saját autóját, és valaki egyből bevág, vagy későn jelez, tehát akkor jelzi az átváltást, amikor ő már vált. Tehát ezek mind olyan frusztráló stresszfaktorok, ami a másik embert, az illető embert, akit pont előztek, frusztrálja. Na most a közlekedési kultúra azt támogatja, hogy jó lenne a szabályzatot, tehát a jogi pilléreket betartani, jelzés, közlekedés, abszolút a sebesség, a táblák betartása, tehát maga, mint szabályzat, és az emberi pillért. Az embert úgy kell tekinteni, nem mint, hogy elment egy autó mellettünk, az az érdekes, amikor vezetünk, van egy ilyen tendencia, elment az az autó, de abban az autóban emberek vannak. És akkor azokban az országokban, ahol olyan kulturáltabban és olyan kiegyensúlyozottabban viselkednek, ott kialakult ez a kis fonal egymás között. Megtisztelem a másikat, tehát toleránsabb vagyok. Úgymond nem idegeskedek fel olyanért, hogy milyen autót vezet például, hogy pont bezzeg ez az autó kielőzött, hát hogy létezik, na de me visszaelőzöm, tehát nincs ilyesmi, és nagyon simán és nagyon jól tudják kezelni a frusztrációt. Most a frusztráció, ha nem kezelem, az minden agresszivitásnak az alapja. Nonverbális és verbális rivalizációnak az alapja. És onnan indul minden.
1: Az előfordulhat, hogy én, aki előztem és bevágtam a másik személyi útjába hirtelen, azért van, mert én félek, hogyha nem, akkor engem fognak megdudálni, és akkor azért vágtam be, mert irtozok, hogy na, meg kell hozom ezt a döntést gyorsan, másképp elrontom az utat, vagy rossz irányba megyek, vagy valami butaságot csinálok, és akkor az a nyomás vezesse bennem azokat a bizonyos hát hibás döntéseket, vagy elsietett döntéseket.
0: De emiatt is nagyon köszönöm ezt az értékes kérdést, mert ez reális kérdés, és nagyon segíthet a hallgatókban felébreszteni azt, hogy ilyenkor próbáljuk, és nem, hogy nem lehetséges, mert lehetséges, de mindent tegyünk meg, hogy meghiggadtan higgadság, az azt jelenti, hogy nyugodtan engedjük meg a másiknak a döntési időt. Na most ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amikor nem engedjük meg az autótársunknak a döntési időt, hogy dönts el, hogy mit szeretne.
1: Hogy még azért is úgy csináljuk, hogy nehezítsük az ő útját.
0: És hogyha kialakítunk olyan jó pozitív viselkedés mintákat, autóvezetés közben, vagy biciklizés közben, vagy akár milyen járműben közlekedünk, és bármilyen területen az országunkban, vagy bárhol, akkor ez hullámszerűen alakul egyik embertől a másikra. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy na most kulturális közlekedési kultúrát viszünk be a társadalomba, és akkor most mindenki holnap reggel 10 órától mindenki ügyesen viselkedik, mert ez nem így van. Mert az ember tele van automatikus reakciókkal. Az agyunk arra ügyel, hogy mindig jól legyünk, és hogy abban a egyfolytában dolgozzon, és megoldja a problémákat. Már az agynak az is fontos, és az is gond, hogyha én szomjas vagyok vezetés közben, vagy éhes vagyok, vagy pont csörög mellettem valami, vagy zakatol egy zacskom, még az is zavaró tényező lehet. Akkor ilyenkor, hogyha nem figyelünk, és nem alakítjuk ki magunkban azt, hogy most vezetem az autót, és most odafigyelek, és most hagyom azokat a kis zörgéseket, és nem azt dolgozom fel, ha az autó technikájára, környezetére, a benti életre koncentrálok, és ugyanakkor kisugárzom ezt a kinti életre, akkor biztos, hogy csökkenni fog a balesetek száma is, vagy a megelőzendő balesetek, mert sokszor sajnos olyan konfliktus helyzetek történnek a kinna világban, akármilyen útszakaszokon, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, baleset alakul ki belőle. Tehát valahogy ezt a kultúrát, ezt a viselkedést, ezt úgy kell felfogni, hogyha én viselkedem, és olyan stílust alkalmazkodok, és olyan magatartásom van, hogy megtisztelem az embertársamat, és lehet, hogy tényleg egy olyan krízis helyzetben él, vagy olyan pillanatnyi életvitele van, ami nehéz számára. Lehet egy gyász, lehet egy munkahelyi probléma, lehet egy rosszul lét. Kialakítok magamban egy empátiát, amit tanulok, azzal se születünk. Tehát ha azt táplálékként beviszem minden nap az életemben, akkor az önismeretem is jobb. Jobban tudom, hogy hogyan fogok reagálni, jobban tudok magamra vigyázni, és a családomra. Nem csak szépen. Na, beülünk az autóba, és megyünk. Igen, tehát az a száraz viselkedés, az sokszor figyelmetlenséget okoz, és nagyon sok veszélyt. Mert nekünk van egy ilyen, hát az emberi lény, úgy születik, úgy van az ember néha napján, hogy hát én mindent meg tudok oldani. Vannak nekünk ilyen pillanataink, ami abból sugárzik, hogy milyen képünk van saját magunkról, és az önbizalmunkat egy kicsit erősítsük. De én szerintem, hogy nem pont ez a helye itt, ebben a környezetben kell annyira erősíteni ezt az önbizalmat, hogy én mindent megoldok, és majd ennyi üzemanyaggal is majd szépen végig tudom vinni az útvonalat. Tehát nem így megy valahogy ez a dolog.
1: Nagyon tetszett az a gondolat, amikor azt mondtad, hogy ha úgy ülnénk be az autónkban, hogy arra gondolunk, hogy nem autókkal találkozunk, hanem emberekkel, akik vezetnek, akkor lehet, hogy teljesen megváltozik a gondolkodásmódunk arról, ahogyan mi vezetni fogunk és viselkedni fogunk bizonyos szituációkban. De hogyha kellene egy kicsit elemezni a romániai közlekedést, és azt, hogy miben szoktunk rossz példát mutatni, illetve hogy lehet ezeket a rossz példákat átváltani jókra, akkor mi az, ami gyakrabban előfordul? Gyors hajtás, vagy dudálás, vagy mit figyeltél te meg, és hogyan lehet ezeket mérsékelni magunkban?
0: Most pont statisztikát nem ismerek, hogy melyek azok a viselkedésformák, amelyek nemnél, korosztálynál, mert tehát ezeket így végzik, tehát nagyon
1: egyre aprólékosan
0: fel van dolgozva, akkor ki hol lakik, milyen végzettsége van, milyen traumákon ment keresztül, tehát nagyon szép ez a pszichológiai kutatás része. Viszont, ami szubjektíven észleltem, és a rendelőben is természetesen le tudok vonni, észrevettem olyan viselkedéseket, magatartásformákat, tehát a önmagatartás, ami a stilisztikailag ugyanolyan, igen, tehát minden környezetben, ha adnék egy másik autót, ugyanúgy vezetne. Igen, de hiába mondja azt, hogy hú, ezt tudom, mert ezt láttam egy videóban, de nem ugyanúgy ugyanúgy dudál. Észrevettem, hogy van ez a türelmetlenség, egy olyan, mint egy kis vulkán az elmében, hogy én abban a pillanatban kell robbanjak, és én ha robbanok, akkor mindent elrendezek. És az utóbbi időben kevésbé, de sokszor észrevettem a dudálást, mint kommunikációs stílus, még akkor is, hogyha egy egyén parkol. Tehát egy természetes életvitel, élethelyzet, amit be kell parkolni az autót, le kell valahova helyezni azt a az autót, amit az mellette levő, tehát a háta mögötti ember, vagy másik autóban szembe levő, dudál. Igen. Tehát egy természetes élethelyzetre negatívan, diszfunkcionálisan reagálunk. Most én ezeket vettem észre, ez nem csak a dudálásra értelmezem, viszont vannak ilyen diszfunkcionális reakciók a pszichológiában, nagyon gyakran használjuk ezt a szót. Ez azt jelenti, hogy az én reakcióm, tehát az én válaszom arra, amit látok, vagy amit hallok, problémát okoz. Ez a diszfunkcionális. A funkcionális pedig az, amikor azt a helyzetet segítem és megoldom. Állok két másodpercet, és megoldódott a gond. A régebb voltak jelzések, jelzések, mint kommunikálás, ami valahogy sürgette a gyorsaságot, hogy menjen gyorsabban. Annak ellenére, hogy az illető autóvezető szabályszerűen működött az utcán. Nem nagyon szeretik, és nem nagyon élvezik a kis keskeny utakat, ahol a láthatósági tér szűkül, és emiatt ott van a tendencia, hogy gyorsabban vezetnek, nagyon könnyen nem tartják be a szabályokat, és nagyon könnyen, mintha az lenne az érzésed, hogy onnan ki akar menni, ki akar menekülni, és ha megkérdezed, hogy miért siet, még összetem nem tudja megmagyarázni, de sietek. Sietek. Tehát vannak ilyen magatartási formák, amelyeket mintázásképpen megtanultak. És tény és való az, hogy a gyerekek tanulják, hogy a szülők hogyan vezetnek. Nagyon szépen meg tudják tanulni, mivel az alapozza meg valahogy a személyiségünket is, mintázza a viselkedésünket, ugyanúgy fogunk mi is viselkedni. Nem 100%-osan. Viszont lesznek olyan komponensek, amit bizony olyan vagy, mint apu, mint anyu, mint nagyanyó, mint nagyapó. Ez elfogadható. Viszont a gyerekek nagyon felfigyelnek arra, hogy hogyan reagál egy felnőtt a veszélyre. Tehát a gyerekek nagyon érzik a veszélyt, mert ők nagyon figyelnek. Annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem figyelnek, ők mindent éreznek. És letérképezik azt, hogy hogyan reagálunk egy veszélyre. Hát a veszély azt jelenti, bármi jelent, ami kimozdítja az autót, vagy egy sebesség, vagy egyből veszi a kanyart, vagy valaki valamit besúg a másik autóból. És hogyan reagál a szülőre erre? Na, ezt tanuljuk, ezt mintázzuk. És hogyha mi felnőttek kulturáltan, elegánsan tudjuk kezelni a feszültségünket a volán mögött, benne abban a zárt térben, és nem ott vitatjuk meg az élet problémáinkat, akkor tény is való az, hogy azok a kis gyerekek vagy tinédzserek másként fognak viselkedni, amikor ők is oda kerülnek az autóvezetéshez. Tehát valahogy így alakul ki ez az egész séma. Úgyhogy ha ezt figyelemmel követjük, és mai naptól kezdődően pompásabban vezetünk, pompásan mondom azért, mert minden újdonságot, amit beviszek az életembe, hogy másképp csinálok, másképp reagálom le, másképp végzem el, az a számomra ez egy jó lét. Tehát az egy pompázó valami. Az egy jó tulajdonság. Rávilágít arra, hogy én tudok fejlődni, és nem vagyok ugyanazon a szinten, és ott maradandóan is türelmetlenül viszem az életet.
1: Közben gondolkodtam még a gyorshajtáson is, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy itt országunkban miért szoktak gyorsan vezetni a szabály, tehát
0: ellenére,
1: igen. Miért adódik ez a tendencia, mit akarunk mutatni ezzel? Mert gondolok arra, hogy volt pár eset az életemben is, amikor fiatalok erős autót kaptak már, ahogyan sikerült nekik a jogsit megszerezni, és beesett egy-egy baleset, vagy egy-egy baki. Sokat dob, ami magabiztosságunkon, amikor egy megszerezzük a jogosítványt is, és egy új autót kapunk, és nem találkozunk nagyon sok életszituációval a közlekedésben addig, mert még tapasztalatlanok vagyunk abból a szempontból, de miért történik az, hogy éppen ennek ellenére repülni akarunk már az autóinkkal? Ezt meg tudnád magyarázni?
0: Ez mindig, szinte mindig, most azon gondolkozom, hogy mondjam, hogy szinte mindig, vagy gyakorian előfordul ez az élethelyzet. Úgy veszem észre, hogy mind gyakoribb és gyakoribb. Valahogy tápláljuk a fiatalokban azt, hogy lesz jogosítványod, az úgynevezett jogsi, és akkor szabad leszel, és meg lesz a saját autód, és arra mész, amerre akarsz. Na hát ez egy olyan nyitott kapu, amely, hogyha nincs fedezve kontrollal, és valahogy kialakuljon az a készség, képesség, hogy vezessek egy autót. Nem csak, hogy tudjam az információkat, amit megtanulok a sofőriskolában, megtanulok a tanáromtól, és át is veszem azt a szokását, hanem kifejlesztem magamban azt a készséget, hogy érezzem az autót. Amikor olyan simán oda tesszük le a kulcsot, és megvan a jogosítmány, ha elképzeljük annak a fiatalnak, vagy na, akár középkorúnak is az arcképét, hát tele van hálával, tele van örömmel, és egy rengeteg gondolat a fejében, hogy repülni fogok, hogy most ezután ki leszek, hogy olyan, mint én nem lesz senki. Tehát ez mit történik az agyban? Hát az agy menekül. Egy olyan eszközt adunk számára, amivel ő kimenekül abból a világból, amiben ő ott ült, és igaz, hogyha nincs meg a jogosítványom, sokszor olyan lezártnak érzek egyes területeket az életemből, mert kell alkalmazkodjak mások után. És akkor ez a szabadság egy olyan euforikus állapotot ad, ami eltarthat jó néhány hónapot is, 3 hónapot is eltarthat ez az euforikus állapot, hogy mindent ki akarok próbálni. És ura leszek a világnak. És akkor megnyomom a pedált, és lebegek a világban. Viszont itt a veszélyhelyzet nincs egyáltalán kiterítve az asztalra, és sajnos ekkor, hogyha így jön ez az öröm, két öröm egyszerre, akkor lelassítjuk az agynak az analízis programját. De mit kell annyit elemezni? Hát megvan az autó, van, hogy hova menjünk, és akkor indulj neki a világnak. És hogy minél több sebességre vágyó fiatalt látunk, annál jobban akarnak sebesen vezetni, és ugyanúgy a viselkedés pszichológia bizonyítja azt, hogyha egy viselkedésünknek van egy konkrét, erős válasza, tehát egy viselkedésre van egy konkrét, erős válasz, mint egy büntetés, vagy valami megrovás, akkor az a viselkedés idővel lelassul. Tehát változik. Sok minden változik. Ami veszélyes a fiataloknál az, hogy nekik van egy ilyen jellegzetességük, és emiatt ők nem hibásak. Sokkal jobban felidegeskednek olyan szinten, hogy sértődnek. Tehát, hogyha ők nagyon érdekes módon nem ellenzik meg azt, hogy hát vajon miért tette ezt, nincs ideje ezzel foglalkozni, vajon miért pont most szeretett volna kiszállni, és miért nyitotta ki annyira az ajtót, végig dudálja az utcát, és sebesen gázol, annak ellenére, hogy közel van a gyalogátjáró. És valahogy, ha másképp kezelnénk ezt az életperiódust, hogy megvan a jogosítványod, és az életednek a része, az valahogy nem egy jutalom, az életednek a része, akkor másképp kezeli, és hogy azért te felelsz. Az egy olyan kis jogosítvány, ami jogokat ad, de ugyanakkor felelősséget van, mert az életedet
1: helyezed viszed, igazából ebbe a...
0: Viszed minden pillanatról, és másoknak az életét. Uh-huh. Tehát az életvédelem a legfontosabb aspektus.
1: Hogyha kellene tanácsot adj a szülőknek, akiknek a gyerekeik most frissen megszerezték a jogosítványt, mit mondanál el nekik, hogy alakítsák ki a gyerekeik fejében ezt a gondolkodásmódot? Tehát, hogy egyszerűen gyakorlati tanácsokra vagyok kíváncsi. Uh-huh. Most gondolok az unokatestvéremre, aki nem rég szerezte meg a jogosítványát, ő is szeretne szárnyalni, köszönjük szépen, szabadon az utakon. De még az édesapja még bizonytalan, még az édesanyja bizonytalan, még nem kapja meg az autót. Ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogy esetleg még menjen egy néhányszor az édesapjával vezetni közösen, vagy mik azok a magatartások a szülők részéről, amivel segíteni tudják a fiatal gyermekeiket, hogy felelősségteljesekké váljanak a közlekedési eszközökben is, az autóban is. Vannak bizonyos tanácsok, amiket meg tudunk itt fogalmazni konkrétan?
0: Igen, és nagyon aktuális tanácsok. Az első az, hogy valahogy ismertessék meg az autót a vezetővel. Tehát valahogy azt látom, hogy ez az új technológia és ezek az új autók, meg bármilyen jellegű stilisztikája legyen belül, ez úgy könnyítik az autóvezetést. Most ez a könnyelműség, ez valahogy úgy azt az érzést adja bennem, hogy olyan nyugodtan tudok ott ülni, és nem muszáj figyelni, és mi annyi figyelem, hadd, mert én ezt tudom. Tehát van egy ilyen önbizalom, ami saját magamból jön. Most, amikor nincs élettapasztalatom egy területen, bármilyen területről beszélek, ott nincs információ. Igen, tehát teljesen más információkra teszem azt a bizonyítékot, hogy én bennem lehet bízni. Most ilyenkor jó, hogyha a szülő elmagyarázza, hogy mit tud az autó, mit tudsz te, és ti ketten együtt a saját életedet viszitek, vagy a mások életét. Sőt, nagyon bátorítom azt, hogy a mások felé való igazítást erősítsük ki a gyermekünkben, mert hogyha én a másokra igyekszek figyelni, másokra is, az, hogy a gyalogos gondolkozik, hogy menjen, ne menjen, visszatér, és hogy ne egyből vágjak neki az útnak, és hát biztos végigviszi az útját, vagy jön egy biciklis, vagy valahonnan kibújik egy másik autó. Hát ezeket a helyzeteket, hogyha úgy elmagyarázzuk szépen, hogy mi kell vigyázzunk valahogy, tehát szükséges vigyázzunk az embertársainkra, akkor már saját magunkra tudunk vigyázni. Hát valahogy ez egy olyan érthetetlen, elvont életvitel, amihez nem nagyon vagyunk hozzászokva. Mindig szoktuk mondani azt, hogy vigyázz magadra, akkor vigyázz, hogy parkolod, nehogy megkarcold, de nagyon legyél figyelmes. Most ezek a kis rövid mondatok, ezek bátorító jellegűek, most a tinédzserek, a fiatalkorú emberek, akár 40-ig nagyon simán úgy lelegyintik, ó, ezt mindig ezt mondják nekem, már tudom, nem mond előre, tudom ezeket a dolgokat, ez a tudom szó, ez elhárítás. Tehát elnémítás, légy szíves, hagyjál, mert én tudom, hogy mit kell tegyek. Na most ezek az emberek eléggé gyakran pórul járnak, azért, mert nem figyelnek a figyelmükre. Most van egy olyan figyelem, ami valahogy a disztributív figyelem, az, hogy mindenkire kell figyelni. Ezt meg lehet valahogy gyakorlatba vinni, és megmagyarázni a gyereknek azt, hogy mit jelent disztributív figyelem, hogy nem csak egyesek mindig unják, csak előre nézzél, csak menjél csak előre, és légy figyelmes, nehogy nézzél jobbra-balra, de a perifériás látás az szükségletes egy autóvezetésben, tehát nem lehet úgy nézni olyan kis alagútszerűen, mert akkor egy, hogy meg is unja az agy a dolgokat, és a másik dolog pedig nagyon olyan feszülten vezetünk. A fókusz az nagyon fontos. Megtanítani a gyermeket, hogy fókuszáljon addig, ameddig kialakul, hogy mit, hogy kell nyomogatni, és hogy kell elintézni a kis széket, még az is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mentális állapot, a lelki állapot. Arra kérem a kedves szülőket, hogyha, vagy a hozzátartozókat, bármilyen kis újdon vezetők is, emberkét ismernek, hogy mindig azt arra bátorítsák, hogy a lelki állapotuk legyen megfelelő. Kiegyensúlyozottság. Az azt jelenti, hogy úgy érzem, hogy jól is vagyok, úgy tudom, hogy vannak gondjaim, viszont jól vagyok. Két érzelmi állapot nagyon veszélyes. És pedig az első a düh. Amikor dühösen ülünk be az autóba, na aztán én akkor megyek, és elintézem, miért vagyok dühös? Mi történik ilyenkor? Az agy kéja kell adja azt a kis emocionális rezgését, és végig intézem az embereket mellettem, vagy benne az autóban, vagy saját magam, tehát túlzott vezetés alakul, sebesség alakul ki, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Ugyanúgy nagyon fontos az, hogy valahogy ki akarom ezt emelni, erről nem nagyon beszélnek. Úgy akarom leírni, hogy létezik egy euforikus állapot. Azt úgy kell megérteni, hogy amikor van egy életünkben van egy esemény, egy pozitív esemény, tele vagyunk jó kedvel, aranyos arcokkal, gyönyörű pillanatokkal, minden szép izeg mozog, és vagy egy nagyon jó hírt hallunk, akkor is eléggé veszélyes beülni egyből az autóba, mert ugyanazt az agy réteget, ugyanazzal az aggyal dolgozunk, az agy keringott minden, tehát kb. Ugyanaz az intenzitás van, mint a dührohamokban, vagy a szomorúságban, is nagyon veszélyes, hiszen a düh és az nagy öröm, a nagy intenzitású öröm csökkenti a figyelmet. És a figyelem az alapja a vezetésnek. Utána jönnek a készségek, utána jönnek az ismeretek, de a figyelem valahogy az alapja mindennek, mert ha nem tudok figyelni, még a szabályokra sem emlékszem, hogy mit jelent az a tábla, és nem tudok kapcsolatokat teremteni az én világom között, meg a külvilág között. Amit valahogy ezt nagyon megerősítem, viszont sokan lehet, hogy azt fogják mondani, hát nem lehet enélkül a mai világban élni, és pedig a telefonbeszélgetés. Tehát
1: ki is akartam térni.
0: Erre nagyon kell vigyázni. Nagyon-nagyon kell vigyázni a telefonbeszélgetésre. Ez egy szokás. Ez egy szokás. Még egyszer mondom, az életvitelnek egy része. Viszont meg lehet anélkül is ezt úgy élni az autóvezetést, hogy későn válaszoljok, vagy leparkolok, vagy másnak átadom a telefont, ha nem vagyok egyedül az autóban. Ezt azért mondom, mert nagyon sok baleset, vagy nézeteltérés, vagy veszélyeztetett helyzet történhet amiatt, hogy én beszélgetek a telefonon. És sokan úgy nagyon kényelmesen lelegyintik. Mindenki jogos, hogy úgy értékelje a veszélyeket, ahogy szeretne. Viszont, mint pszichológus, valahogy célom azt, hogy felelevenítsem az emberekben, hogy az életed és mások életéről van szó, mert egy telefonbeszélgetés során, annak ellenére, hogy én nem tartom a telefonkagylót a kezemben, és én nagyon szépen vezetek, egy dolog sérül, és pedig a reakció, az időbeli reakció. Kimutatták azt, hogy vannak olyan pontok, amikor az agy egyáltalán nem is tudja, hogy vezet. Tehát annyira automatikusan vezet, és szinte az autó ismeri az utat. Igen, tehát annyira automatikusan jön, mert én el vagyok foglalva azzal a témával, ami ott van bent a telefonban. Ami veszélyes, az, hogy az agy nem látja azt az embert, akivel beszélgetünk. És akkor van egy ilyen passzivitás. Igen, tehát látom azt a sima utat, amit én ismerek, látom, hogy ott gyalogolnak, nem tudom felmérni a távolságot, valahogy a menekülést, tehát maga az, hogy mennyire fékezzek le az erősséget, és nem tudom lereagálni. Eljut az agyhoz az pontba, abban a pontban az az információ, hogy ott van egy színesbe öltözött valaki, de nem tudom, hogy mozgásban van, mit csinál, és úgy békén hagyom. És nem reagálom le. Lehet, hogy későn reagálok le. Ez mindenki számára érvényes. Tehát nincs olyan, hogy nemhez kötött, korhoz kötött, vagy hogy majd kitanulom, vagy hogy a modern világ ezt kialakítja. Szerintem nagyon sok évtized kell elteljen ahhoz, hogy az agyunk valahogy úgy átálljon, hogy ezt úgy el tudja fogadni, és valahogy ne vegye figyelembe, de nem lehet, mert hogyha én valakivel beszélgetek, ő lesz az elsődleges helyzet, tehát ővele kell foglalkozzak. Ott egy csomó inger van, csomó információm, csomó érzelmi kis input, amit bead, és csodálkozom, és akkor, hogy ezt el akarom magyarázni, és tehát mindig vannak ilyen kis feldolgozandó anyagok, amit úgyse látok, csak úgy elképzelek. Ugyanakkor másodlagos szintre jut a vezetés. Most ebből lehet következtetni, ebből nagyon-nagyon jól lehet következtetni, hogy mennyire éri meg az a telefonbeszélgetés azt az útszakaszt. Mennyire fontos számodra az élet? Mennyit fektetsz bele abba a pillanatba? És kimondottan, hogyha az embereket megkérdezzük, akkor az emberek azt mondják, hogy nem, hát számomra fontos az élet. De amikor a viselkedésben látom azt, hogy megcáfolja a saját mondani valóját, ott egy stílusról van szó. Ott egy elfogadott stílusról, amit ő jóvá hagy. És valahogy ezt a stílust jól lenne, hogy az újdonnan valahogy kis autóvezetőkre ezt rávinni, hogy ezt nagyon nagy komolysággal vegyék kézügyben.
1: Mivel már utolsó percekben tartunk, ezért megkérlek arra, hogy mondjál valamit azoknak a sofőröknek, akik holnap újra útnak indulnak, tehát így egy mondat erejéig, vagy egy paragrafus erejéig. Mi az, amit tanácsolsz minden sofőrnek, aki holnap úgy dönt, hogy autóval megy dolgozni, vagy útnak indul valahova, mire gondoljon, hogy álljon hozzá, és mi legyen a fontos számára ebben a helyzetben?
0: Elsősorban erősíteném azt a szót, hogy partner. Többször is említettem, mert szeretem úgy használni ezt a szót, hogyha partnerként látom a társamat, aki ugyanúgy elmegy dolgozni, vagy ugyanúgy valahogy az életét viszi előre, akkor ha partnerként kezelem, akkor úgy tudom kezelni, mint saját magam, és türelmes vagyok. És ha én türelmes vagyok, akkor nem idegeskedek fel, és nem megy el az egész napom. Hogyha ellenfélnek kezelem az embert, akivel találkozok, és épp nagyon világít mondjuk a jelzője, vagy valami nagyon sebesen haladt el mellettem, tehát olyan kis dolgok zavarnak, akkor ellenviselkedéseket fogok formázni. És meg kell gondolni, hogy megéri, hogy így kezdjük a napot. Most én, és valahogy nagyon jó lenne azt, hogy az alváshigiéniánk meglegyen. Hát valahogy ez ki van mutatva, hogy mindig a reggelünk nagyon zaklatott, akkor, hogyha az alvás nem tartja be azokat a periódusokat, az illet az egész éjszakai alvás nem nyugodt, akkor reggel mindig mindenre nagyon érzékenyek vagyunk, így is úgy is reggelente egy kicsit érzékenyek vagyunk, tehát türelem, odaadás, odafigyelés, és kimutatták azt, hogy egy nagyon jó mosoly felénk és az embertársaink fele nagyon sok mindent tesz. Még azt a kis pözgő embert is, aki akar felénk ugrani, azt is lecsillapítja.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Lenke, mindazt a sok tanácsot és információt, amit megosztottál velünk. Ez egy újszerű téma, nem is gondoltam volna, hogy közlekedési pszichológia létezik már, mint egy külön terület, és nagyon izgalmas volt felfedezni ezeket a dolgokat, amiket elmondtál nekünk. És köszönöm, hogy bátorítottál arra minket, hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy milyen érzelemvilágban vagyunk, hanem vegyük azt is figyelembe, hogy mások milyen érzelemvilágban vannak, és hogy másokkal is találkozunk az úton, és ne rajtuk csapjuk ki az mi érzelmeinket. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon ezt szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Nagyon köszönöm ezeket a pillanatokat.
1: Lehet, hogy a holnapi út nem lesz rövidebb, és a forgalom sem lesz kisebb, de talán egy kicsit más szemmel ülünk majd a volán mögé. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai adásban, és hogyha szeretnének még több hasonló beszélgetést hallgatni, látni, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára, és találkozunk legközelebb is. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából, minden gond.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozhatjuk tovább a Biblia alapigazságait. A múlt alkalommal tanultunk a bűnesetről és a megváltás tervéről. Láttuk azt, hogy a bűn az ősszülők szófogadatlanságával által bejött a világra. Ezzel kapcsolatban szeretnék csak visszaemlékezés gyanánt olvasni Róma beliekhez írott levél 5. részének a 19. verséből. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ez a párhuzam nagyon sokat mond mindannyiunknak, hisz itt azt mondja, hogy egy embernek engedetlensége által, tehát egy ember engedetlensége által, ez Éva volt, Éva után Ádám és az ő leszármazottjai, sokan bűnösökké lettek, más szóval mindannyian bűnösökké lettek, mert az 5 rész 12. versében azt olvassuk, annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát egy szófogadatlansága folytán, mivel mi mindannyian Ádám Éva leszármazottai vagyunk testileg, mi örököltük magunkkal a bűnt. Azonban itt a 19. versben ott van az ígéret, hogy azonképpen egynek engedelmessége által, múlt alkalommal tanulmányoztuk Jézus Krisztus megváltási munkáját, Golgotai áldozatát, annak értékét, ami üdvösségünk szemszögéből, és azért lényeges ez a kijelentés, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Mindazok igazakká lesznek, akik elfogadják Jézus Krisztus személyes megváltójukat, elfogadják Jézus Krisztus tanítását, és az Isten iránti szeretetüket abban fejezik ki, hogy gyakorolják azokat a mennyei elveket Isten iránti hálából, amelyeket Isten elmond nekünk és közöl velünk a Szentírásban. Ugyanitt Róma beliekhez írott levélből szeretném mai témakörünkhöz olvasni, és ennek alapján tovább fűzni az igazságnak gondolatmenetét. Róma beliekhez írott levélben a 3. résznek a 23. versében ezt olvassuk. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek, ez annyit jelent, hogy nélkülözik az Isten dicsőségét. Szeretném, kedveseim, ha visszaemlékezni, hogy amikor Ádám és Éva ettek a tiltott vagy gyümölcséből, akkor ezután azt mondja a Szentírás Mózes első könyve 3. rész 7. versében, hogy észrevették, hogy mezítelenek. Mit jelent ez? Ez egyszerűen azt jelenti, Isten azt közli velünk, hogy addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, Isten dicsőséges ruhája övezte őket, dics ruha, dics fénye övezte őket. De amikor vétkeztek, ez elhagyta. Erről olvasunk itt, erről beszél itt Isten lelkétől, illetve Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hiányzik az Isten dicsősége. Ez igaz. Sajnos. Együnket sem övez isteni dicsfény, dicsruha. De az, amire szeretném ma különösen felhívni kedves figyelmünket, mert mindnyájan vétkeztek. Ebből szeretnék ma kiindulni a mi közös Biblia tanulmányozásunkban, hogy van-e ember a Földön, aki nem bűnös? A Bibliában Isten egyértelműen válaszol erre a kérdésre, és azt mondja, mindnyájan vétkeztek. Ami azt jelenti, hogy nincsen egy igaz sem. Miért? Mert mindenki bűnös, mindenki Ádám és Éva leszármazottja. És mindannyian bűnben születtünk, ahogy a Zsoltárok könyvében találjuk, vagy pedig bűnben melengetett az én anyám. Bűnös szülőktől, bűnös természettel, bűnös hajlamokkal. Mi ennek a legnagyobb bizonyítéka, hogy minden ember bűnös? Az, hogy a bűn következménye és a bűn büntetése a halál. És minden ember, aki eddig született ezen a földön, mindenki meghalt. Erről szeretnék olvasni ugyanitt Rómabeliekhez írott levélnek a 6. részében, a 23. versben. Isten lelkétől ígérte Pál apostol nagyon egyszerű szavakkal, de hatalmas igazságot közöl velünk. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Itt beszél a bűnről, és beszél az Isten kegyelmi ajándékáról. Először foglalkozunk magával ezzel a bűnnel, mert hisz ma ez a vezérfont gondolatunk, hogy a bűnrendezésnek két dimenzióját lássuk meg a Szentírásból. Mit jelent az, hogy két dimenziója? A bűnrendezésnek az első dimenziója az, hogy Isten mi mindent tett meg azért, hogy mi bűnösökként megszabaduljunk, vagyis megszabadulhassunk bűneinktől. Tehát Isten mi mindent tett meg azért, hogy bennünket, bűnösöket megszabadítson bűneinktől, nekünk lehetővé tegye a bűntől való szabadulást, és utána a bűn rendezésének a másik dimenziója pedig ahhoz tartozik, vagyis azt foglalja magába, hogy nekünk embereknek mit kell tennünk, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk Istentől. Más szóval a bűnrendezésnek két oldala van, mind az éremnek is, és mi ezt külön szeretnénk szemlélni az egyiket, és külön szeretnénk szemlélni a másikat. Azonban mi nézzük sorjában, vegyük sorban azokat a csodálatos isteni kijelentéseket, amit Isten tett. És itt azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Először is. Azt kell hangsúlyoznom, hogy a Bibliában Isten két halálról beszél. Első halálról és második halálról. Az első halálból mindenki kivétel nélkül fel fog támadni, akár hiszi az ember ezt, akár nem. Ismétlen, az első halálból mindenki fel fog támadni. A második halálban nem lesz része azoknak az emberek, nem lesz részük azoknak az embereknek, akik hűségesen éltek ezen a földön, elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, hitben megvalósították, és a mindennapi életben megvalósították az isteni elveket, és hitük, reményük egy célra összpontosult, hogy ebben az életben elkészülnek az örök életre. Ezeken az embereken, és adja Isten, hogy mi is ezek közé tartozzunk, hogy meghozzuk életünknek ezt a legfontosabb döntését, és hogy mi is ezek közé tartozva ezt az életet arra használjuk fel, hogy elkészüljünk az eljövendő az örök életre, hogy ne legyen részünk a második halálban. Viszont ha akármi, vagy bármelyik ember a földkerekségén, aki visszautasítja Isten szeretetre szólító meghívó szavát, nem veszi komolyan azokat az isteni kinyilatkoztatásokat, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és azokat az elveket nem gyakorolja, az az ember el fog veszni, vagyis része lesz a második halálban. Annak az embernek le kell fizetni a bűn büntetését, ami a második halál. Mert így tudjuk összefoglalni, hogy az első halál,

elvekre, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és időerőt megbetegszik azért, mert taposta az Isten által megszabott életelvet és életrendet, ezért a bűn következményét, mint olyat viseli. De a bűn következményeként jön be az első halál. Azonban a második halál beköszöntése előtt szenvedni fog minden ember a bűnéért, vagyis elviseli a bűn büntetését. Ez a második halál. Ha már ennél a kérdésnél ennyit időzünk, akkor szeretnék megemlíteni még egy dolgot. Vajon Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg a Golgotai kereszten, vagy a második az örök haláltól? Lehet, hogy amikor felmerül ez a kérdés, különböző féleképpen viszonyulunk hozzá, és különböző választ is adunk. Azonban gondolkodjunk együtt. Ha Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg, aminek az értéke legyen 10 dinár, és a második halált nem fizette le, második halálnak az árát nem fizette le, ami 100 dinár, akkor végső sorban adhat-e Jézus Krisztus azoknak az embereknek, akik őt szeretik és őt követik, és az ő akarata szerint élnek örök életet? Egyértelmű, hogy nem. Gyermekkoromban, mikor még háztól temettek, nagyon gyakran vettem részt temetésen. És olyan különös volt számomra, amikor a pap a gyászbeszédben elmondta, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és mi pedig temetünk. Melyik haláltól váltott meg bennünket Jézus Krisztus? Az első haláltól, vagy a másodiktól, az örök haláltól? Egyértelmű, hogy az örök haláltól, tehát Jézus Krisztus nem a 10 dinárt fizette le az első halálbérét, hanem az örök haláltól váltott meg. Bárhol, bármikor halljuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, akkor mindig jusson eszünkben az, amiről itt olvastunk. Mert a bűn zsoldja, a bűn büntetése, a bűnnek az ára, az az örök halál. Jézus Krisztus elszenvedte a második halál kínjait a Golgotai kereszten, hogy bennünket, gyarló bűnös embereket megválthasson az örök haláltól, az örök pusztulástól, és ezért, mivel lefizette a második haláltól való váltságdíjat, lehetővé tette minden ember számára az örök élet elnyerését. No, természetesen a mi döntésünktől függ az, hogy amit tanulunk a Szentírásból, és amit Isten elénk tár, és hogy ő mi mindent vár el tőlünk, hogy mi ezt készek vagyunk-e megvalósítani, vagy nem, mi döntjük el azt, hogy melyik halálban lesz osztályrészünk. Még egyszer visszatérek a Rómabeliekhez írott levél 6. rész 23. verséhez, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. A kettő közül választhatjuk. Vagy az örök halált, vagy pedig, ahogy itt olvassuk, vagy pedig az Isten kegyelmi ajándékát, ami az örök élet, de kiben? Jézus Krisztusban. Nem emberek által kikiáltott szent emberekben, nem emberi rendelésekben, vagy emberi méltóságokban, az örök élet ajándékként van felkínálva minden embernek Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy mindaz az ember, aki elfogadja Jézus Krisztus személyes megváltójának, aki az Isten iránti való szeretetét abban fejezi ki, abban mutatja meg, hogy amit Isten közöl a Szentírásban velünk, azokat a dolgokat, azokat a hitelveket, azt gyakoroljuk az életben, mégpedig úgy, hogy Istentől erőt kérünk, hogy ő segítsen bennünket. Ő látja azt, hogy mi szeretjük őt, és mi szeretnénk élni, megvalósítani az ő akaratát. És ezért ő tőle kérjünk segítséget, hogy ő nekünk adjon erőt, hogy az ő akarata szerint élve elkészüljünk országa számára úgy, hogy ebben az életben gyakoroljuk az ő akaratát. Először is most akkor láttuk,
hogy Isten megszabadított bennünket az örök haláltól, a bűn

büntetésétől. Ez az isteni megszabadítási mód, amellyel meg akar bennünket, bűnös embereket szabadítani a bűntől, ez az első lépés. A bűn büntetését fizette le. A második lépés, ebben az életben, ha mi megtanulunk együtt járni, együtt élni Istennel, és naponta kérjük segítségét, hogy adjon nekünk erőt, hogy mi úgy éljünk, ahogy ő tanít bennünket, és ne úgy, ahogy emberek, akkor ebben az életben Isten megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Szintén Róma beliekhez írott levélben, a nyolcadik rész 7. versében olvasunk erről. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Isten segít. Mi emberek nem tehetjük, olvastuk itt a Szentírásból, mert azt mondja, mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen. A bűnös gondolatot jelenti a test gondolata, a bűnös gondolatokkal nem tud az ember bemenni a mennybe, de hogyha az elméjében bűnös gondolatok forognak, nem győzhet, nem szabadulhat meg a bűntől, amely benne van, mindaddig, amíg szeret azokról a dolgokról, azokról a bűnökről gondolkodni. Ezért Isten segít, és mindenkinek segítségére siet, aki kéri, hogy megszabadítson bennünket a bűnös gondolatoktól, hogy a mi elménk csak azzal foglalkozzon, ami nemes, ami tiszta, ami méltányos, ami tisztességre való és ami becsületes. És ezek után, hogy ez végsősorban hogyan teszi meg, hogyan viszi véghez a bűntől való szabadítást Isten, ezt szintén Róma beliekhez írott levélben találjuk, a 16. résznek a 20. versében. A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mekkora ígéret! A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy Jézus Krisztus legyőzte a sátánt a Golgotai kereszten. A jövendőlés, amelyet úgy szintén múlt alkalommal olvastunk, Mózes első könyve a 3. részének a 15. versében, azt mondja, hogy az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ki fog kinek a fejére taposni? Jézus Krisztus a sátán fejére. Ezt a Golgotán megtette. És ugyanezt a képet ülteti át a Szentírás ránk vonatkozóan, hogy a békességnek Istene megrontja, megtapossa a sátánt a mi lábunk alatt hamar. Hogyan történhet ez meg? Hogyan teheti meg Isten, hogy bennünk, a mi lábunk alatt megtapossa ő a sátánt? Jézus Krisztus olyan szépen magyarázta ezt a földi élet alatt, és János evangéliumának a 15. részében meg is találjuk, az 5. versben így fejeződik be, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért egy gyönyörű dolgot szeretnék ajánlani. Minden reggel kérjük Istent, hogy költözzön be a mi életünkbe. Irányítsa a gondolatunkat, tekintetünket, szavunkat, modorunkat, egész lényünket. Ő győzzön, mert csak ő győzheti le a sátánt. De a mi lábunk alatt csak akkor, hogyha a Szentlélek által meghívjuk Jézus Krisztust, hogy lakozzon bennünk. Ez a győzelem titka. Kedveseim, ha szeretnénk győzni, akkor a győzelem útja csak ez. Nincs más út, mert a Szentírásban Isten ezt tárja elénk. És amíg láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a Golgota kereszten lefizette a bűnbüntetését, ebben az életben Isten mindenkit szeretne megszabadítani a bűn hatalmától, de az a mi döntésünktől függ, hogy megteheti-e velünk és bennünk, mégpedig úgy, hogy kérjük, hogy élje az ő életét bennünk, hogy a mi lábunk alatt is megtapodja, széttiporja, megsemmisítse a sátánt, mint ahogy azt ő megtette a Golgotán. És ha mi megtanulunk együtt küzdeni Istennel, magunk ellen és a sátán ellen,
akkor győzelemre fog bennünket vinni, és akkor, amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Így olvassuk Péter apostol második levelének harmadik részében, a 14. versben. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És amikor Jézus Krisztus eljön, akkor ő megszabadít bennünket a bűn jelenlététől, mert mi megszabadultunk lelkünk mélyén a bűntől, és csak akkor, akik ezt megélik, megtapasztalják, ez lesz a tapasztalatuk, hogy megszabadultak a bűntől lelkük mélyén, Jézus Krisztus azokat tudja magával vinni az ő dicsőséges második eljövetelekor. Engedjenek meg egy kérdést. Szeretnének megszabadulni a bűntől lelkük mélyén? Szeretnének megszabadulni a bűn jelenlététől Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor? És ez azt jelenti, hogy szeretnénk Jézus Krisztussal együtt menni, és a többi megváltottakkal, és örökké az Isten országának örökösei lenni, ahol nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz elmúlás. Mert így olvassuk a Szentírásban, mert az elsők elmúltak. Ez a bűnrendezésnek egyik oldala. Még egyszer egy mondatban összekezem. Mindenki bűnös, mindenkinek szabadítóra van szüksége. Jézus Krisztus eljött, a Golgotai kereszten lefizette a bűn büntetését, és megszabadított mindenkit az örök haláltól. Lehetővé tette mindenkinek az örök életet. Akkor, hogyha mi tovább megengedjük és együttműködünk, kérjük az Isten segítségét, hogy lelkünk mélyén megszabadítson bennünket a bűntől, és az ő dicsőséges második eljövetelekor, pedig a bűn jelenlététől úgy, hogy a bűnös földről magával visz bennünket fel a mennybe. Ezt Isten tette érettünk. És ezt a legnagyobb gonosz tevő ért is megtette. Senki nem mondhatja, hogy Jézus Krisztus értem nem halt meg, vagy Jézus Krisztus Golgotai áldozata nem elegendő számomra. Ez lehetetlen. Mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mindenkinek megnyitotta a bűn által bezárt mennykaput, és a döntést ránk bízta. Most nézzük meg a továbbiakban a bűnrendezésnek emberi részét. Vagy mi az én, a mi részünk abban, hogy Isten terve, amelyről beszéltünk eddig, megvalósuljon ránk vonatkozóan minden nap életünkben. Az első dolog, amit nagyon kell hangsúlyoznom, és amit különösen szeretnék kiemelni, hogy amikor mi megkérjük Isten szent lelkét, hogy ő világítsa be a bűn által eltompult emberi értelmünket, hogy mi rádöbbenjünk valós állapotunkra. Múlt alkalommal beszéltük azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk is. Akkor említettük a színvakságot. Sajnos lelki értelemben, mivel bűnben születtünk, születésünktől fogva mindannyian színvakok vagyunk, ami a bűnt illeti. Vagyis nem látjuk bűnösségünket. Ezért az első lépés, amit Isten szent lelke bennünk óhajt létrehozni, elérni, az az, hogy mi felismerjük bűnösségünket. Az embernek az Istentől való elfordulását és az Istenhez való visszatérését egy helyen Jézus Krisztus legtömörebben az elveszett, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatban mondta el. Amikor a fiú kikérte apjától a vagyont és elment otthonról, ő nem látta azt, hogy bűnös. De amikor magába szállt, amikor megtért lelke mélyén, amikor a Szentlélek megvilágosította előtte az ő igazi, valódi lelki állapotát, akkor ezt olvassuk Lukács evangéliumának a 10. részében, a 17-től a 19-ig terjedő versekben, amikor már se pénze, se normális ennivalója nem volt, korgógyomorral ott ült
a disznónyáj mellett, akkor ezt olvassuk. Mi történt vele? Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Kire gondolt a tékozló fiú, amikor magába szállt? Ezt a szót még így is elmondhatjuk, amikor magához tért, amikor ráeszmélt való lelki állapotára. Kire gondolt először? Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérbe. Visszagondolt az atyai házhoz, házra, arra a helyre, ahonnan annyira akart szabadulni, hogy ő boldog legyen. És először fizikai értelemről, fizikai problémáiról beszél. Az ő béresei, az én atyámnak béresei odahaza bővölködnek kenyérbe, én pedig éhen halok meg. De a fizikai szükséglet után valami másról is szó van. Olvasom. Fölkelvén elmegyek az én atyához, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Melyik volt a másik lépés? Nem csak a fizikai szükséglet. Amikor magához tért és látta valódi állapotát, akkor látta, hogy bűnös. Ki az, aki meggyőzhet bennünket bűnösségünkről? A Szentlélek Isten elvezérel titeket minden igazságra. És ő azt mondta, hogy én bűnös ember vagyok, és tovább olvasom, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Atyám, add meg, hogy csak legalább ott legyek, mint örök szóloga, szolgaságot vállok, ha csak te nálad legyek. Én nem vagyok méltó, hogy visszamenjek hozzád. Én eltékazoltam az örökséget, amit mint fiú kaptam az atyai házból, az atyai részből. Én nekem nincs jogom örökölni már az örök életet. Én csak kegyelemért esdekelek hozzád, mert benned van reményem. Hozzád fordulok. Beláttam, hogy bűnös vagyok, és beláttam azt, hogy a bűnös élet nem vezet boldogsághoz. Az igazi boldogság az Istenem csak és kizárólag te nálad van. Én szeretnélek újból látni, szeretnék újból otthon lenni, szeretnék a te közelségedben szolgaként szolgálni neked, csak ott legyek, ahol te vagy. Emlékezzünk Jézus Krisztus szavaira, János evangélium a 14. részében. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A tékozló fiú szívében megjelent ez a vágy, ott lenni, ahol Isten. Kedveseim, éreztünk már mi valamikor lelkünk mélyén ilyen vágyat? Vagy ha talán eddig még soha? Most, amikor közösen együtt tanulunk erről az igazságról, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük őt, hogy ez a vágy mind világosabban, mind tapasztalhatóbban, mind tapinthatóban, kézzelfoghatóbban megjelenjen bennünk. És ne csak megjelenjen, hanem ezt az első lépést megtegyük. Istenem, a te szenteked nyissa meg bűn által eltompult értelmemet, és segíts meg, hogy én érezzem, hogy én rádöbbenjek, tehát felismerjem magamban a bűnt, hogy vágy keletkezzék szívemben elszakadni, megszabadulni minden bűnös szokásomtól, amelyet gyakorolva a múltban olyan sokszor megszomorítottalak téged, szerető Istenem. Segíts meg! Fogd meg kezemet, hisz fuldoklok a bűn tengerében, de nyújtsd felém átszegezett kezedet, és fogj meg engem, hogy ne pusztuljak el örökre.
Atyám, szabadíts meg! Ezt én akarom. Ez az én szívem vágya. Ez az első lépés, amire Isten el akar bennünket vezetni. És ezután jön a következő lépés, ez pedig a bűnbánat. Mi is lényegében a bűnbánat? Lapozzuk fel először apostolok cselekedetében az 5. rész 30 és 31. versét, ahol választ találunk erre a kérdésre. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek, ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Kedveseim, én tudom azt, hogy ma se időnk, se talán szavakat sem találok kellőképpen hangsúlyozni, mennyire fontos megértenünk először, hogy mi a bűnbánat, és utána megélni, megtapasztalni, hogy mi a bűnbánat. De egy dolog, amire az ige olyan könnyen érthetően rávilágít, hogy a bűnbánat ugyanúgy Jézus Krisztus áldozata folytán Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat. A bűnbánat is ajándék Istentől, és a bűnbocsánat is. Ezért mi ne csak azért imádkozzunk, hogy bocsásd meg Istenünk a mi bűneinket, hanem még nem tanultunk meg, nem kaptuk meg Istentől a bűnbánatot, addig azért imádkozzunk, hogy Istenem, bocsásd meg az én bűneimet. Biztosabban azért imádkozzam, hogy Istenem, adjál bűnbánatot, hogy én ez induljon el bennem. De mi a bűnbánat? A bűnbánatnak két formája van, kétféle bűnbánatról beszél a Szentírás, és először ezt szeretném olvasni Korintusbelekhez írott levél, 2. levél, 7. részének a 9 és 10. verséből. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem azért, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbántatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halál szerez. Kétféle szomorúságról, kétféle bánkódásról, vagyis kétféle bűnbánatról beszél itt a Szentírás. Van Isten szerint való szomorúság, tehát bűnbánat, és van világ szerint való szomorúság, bűnbánat. Mi a kettő között az alapkülönbség? Az egyikhez a világ szerinti bűnbánatot nagyon szépen ábrázolja Kain bűnbánata. Ő egyszerűen nem azért bánkódott, mert bűnt követett el, és megszomorította a Teremtő Istenét, hanem ő bánkódott a bűn következményéért. Mi lesz velem? Most vétkeztem, embert öltem. Ha valaki rám talál, megöl engem. Esze ágába se volt arra gondolni, hogy ő megbántotta a gyilkossággal, a testvérének meggyilkolásával Istent. Csak mi a következménye? Ezért újból egy mondatban, a világ szerinti szomorúság, a bűn büntetésétől való félelem, ez nem hoz üdvösséget. Aki így bánkódik, az örökre el fog veszni. Azonban mi az Isten szerinti szomorúság? Ha mi igazán szeretjük a jó Istent, már pedig hiszem, hogy igen, és hogyha valami vétket követünk el, bűnt követünk el, akkor mi az, ami először megjelenik bennünk? Borzasztó. Mekkora fájdalmat okoztam én Jézus Krisztusnak, aki helyettem lefizette a váltságdíjat. Ó, Atyám, bocsáss meg nekem, hisz fájdalmat okoztam az én szerető drágajó megváltó Jézus Krisztusomnak. Ez az Isten szerint való szomorúság. Ez az Isten szerint való bűnbánat. És nyomban az ember odafordul imában Istenhez, és Istenem, add, hogy én szívem mélyéből megbánjam a bűnömet, és szívem mélyén elszakadjak, gyűlöljem meg a magamban levő rosszat, hogy
ezután semmilyen válaszfal ne emelkedhessen közöttem és közötted. Mert a bűn, Ésaiás 59.2 alapján elválaszt bennünket Istentől. És ezt a bűnfalat, ha megbánjuk, Jézus Krisztus akkor kész lerombolni, és megtenni ezt. Tehát ez a kettő között, két bűnbánat közötti különbség, fáj, hogy megsértettem Istent, és erőt kérek tőle, hogy győzzek azon hiba felett, amivel megszomorítottam őt. Ez az Isten szerinti szomorúság. A világ szerinti szomorúság pedig félelem a bűn büntetésétől, de mit se törődök azzal, hogy fáj Istennek az, hogy én szófogadatlan voltam iránta. Amikor ezt láttuk, egy gondolat erejéig szeretnénk még visszatérni apostolok cselekedetéhez, miután láttuk azt, hogy a bűnbánat Isten ajándéka, ugyanúgy, mint a bűnbocsánat, ezzel a felhívással fordul Isten szava mindannyiunkhoz. Apostolok cselekedete 3. rész 19. versében, bánjátok meg azért, tessenek jól figyelni, mi áll az első helyen? Miután rádöbben az ember bűnösségére, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönnek a felüdülésnek ideje az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetetett. Induljunk el, bánjuk meg bűneinket, és mikor megbántuk bűneinket, akkor jön a következő, az, hogy be is ismerjük. Őszinte szívvel, nem érdekből, nem azért, hogy ne érjen bennünket a büntetés. Voltunk mindannyian gyerekek, és ha valami csínt követtük el, és amikor láttuk, hogy édesapánk fog valamilyen ostort, vagy valamilyen nadrágszíjat, akkor mit mond a gyerek, mit mondtunk mi is? Soha többet, bocsáss meg, soha többet, csak most bocsáss meg. És miért mondtuk azt, hogy soha többet, bocsáss meg? Soha többet nem tesszük, csak most bocsáss meg? Miért mondtuk ezt? Azért, mert fáj, hogy szomorúságot okoztunk szüleinknek, vagy láttuk az ütlegelőszert a kezében, és féltünk, hogy kikapunk. Ezért, tehát a bűnnek a beismerése, bűnnek a bevallása, ahogy azt a tékozló fiúnál is láttuk, amikor olvastuk, hogy ő elhatározta, hogy ő visszatér az atyai házhoz, és azt mondja, hogy ő elmegy, és ő kész bocsánatot kérni Istentől, de nem csak mondta, meg is tette. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 15. részében a 20 és a 21. verset. És felkelvén elment az atyához. Kedvesém, ez egy nagyon fontos mozzanat. Nem csak mondani kell Istennek, hogy bocsánat. Nem csak azt mondani, hogy fáj, és sajnálom, hogy megszomorítottalak. Keljünk fel, menjünk vissza. És azt olvassuk, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Hála Istennek, hogy ez így van. Bármikor bűnbánó szívvel, igazi bűnbánattal odafordulunk Istenhez, előttünk mindig nyitott kapu lesz. Ő vár. És amikor mi megtesszük ezt a lépést, hogy mi odafordulunk, akkor azt olvassuk a tékozló fiú történetéből, hogy amikor az apa meglátta, akkor eléje szaladt. És az a csodálatos kép, ki kit csókolgatott? Az apa a fiát, bűnbánó szívvel hazatérő fiát, vagy az fia az apját? Ki az, akinek a szívében nagyobb volt az öröm? Az atyáiban, vagy a fiában, fiúban, isteni szívében, vagy pedig a miénkben. Itt látjuk, hogy Istenben, Istenében. Mert amikor ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 15. fejezetében beszél az előbbi két példázatban, az elveszett juh és az elveszett drachma példázatában, akkor azt olvassuk a 15. rész 10. versében. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mi van? Vagy a 7. versben, mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben. Hol? A mennyben. Miért?
Egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Hol lesz nagy öröm? A mennyben. Tékozló fiúnál az atya örült annak inkább, mint a fiú, aki hazatért. És amikor találkoztak a 21. vers szerint, és mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatasom. Atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ki mondja a szavakat? És most itt jön egy nagyon fontos kérdés. Mi beismerjük bűnöket, mi bánkódunk bűneink felett, rádöbbenünk, hogy mennyire bűnösek vagyunk. És ezután látjuk azt, hogy be kell ismerni, miután beismertük, be kell vallani valakinek a bűnünket. De kinek? Istennek vagy embernek? Először is Istennek kell megvallani a bűnünket. De meg kell vallanunk, ha embereket sértettünk meg, például, hogy megsértettem a szomszédomat, akkor hiába imádkozom Istenhez, hogy bocsássa meg a bűnömet, hogy megsértettem szomszédomat, amíg a szomszédommal nem teszem, nem rendezem el. Tehát menjek el a szomszédomhoz, és rendezzem el, kérjek bocsánatot. Ha megkárosítottam, majd később olvasjuk, akkor a kárt pótoljam. És miután kipótoltam a kárt, amit okoztam neki, és szóban is bocsánatot kértem, utána menjek Istenhez. Ha pedig Istent sértettem meg, akkor egyértelműen Istenhez kell mennem. Olvassuk el ezt a Bibliából. Itt láttuk a tékozló fiúról szóló példázatban, hogy az Istenhez, az atyához tér vissza, és tőle kér bocsánatot, mert csak Isten bocsáthassa meg a bűnöket. A 32. Zsoltárt, amikor fellapozzuk, itt a 32. Zsoltárnak az 5. versében is pont ezt találjuk. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomnak, hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedveseim, ki az, aki le tudja venni rólunk bűnterhünket? Ember, amikor elmegyünk is egyházi embernek megvalljuk bűneinket, vagy itt az ige szerint az áll, hogy csak Isten tudja megbocsátani mi bűneinket. Egyértelmű, hogy igen, csak Isten. Isten tudja eltörölni Jézus Krisztus az ő vére által. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy gyönyörű példát, történetet olvasni a Szentírásból. Jézus Krisztusról odahoztak egy butaütöttet, és Jézus Krisztus így cselekedett, így tett, Márk evangélista jegyezte fel a 2. részben, az 5. versben. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a butaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Kinek volt joga elmondani azt, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid? Természetes, a 7. versben az ott lévők elkezdtek gondolkodni, és azt mondták, ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Kedveseim, egyedül az Isten. És Jézus Krisztus 10. versben azt mondja, hogy pedig megtudjátok, ezeknek az embereknek beszél, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Miért az ember fiának? Miért csak Jézus Krisztusnak? Miért egyedül annak, aki Jézus, akinek a nevében benne van, hogy szabadító, mert ő szabadítja meg az ő bűnét, a népét annak bűneiből, ahogy találjuk feljegyezve Máté evangélium 1. rész 21. versében, amikor Jézus Krisztus nevének a meghatározásáról ír. Miért csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg? Miért csak neki van hatalma? Azért, mert csak ő halt meg értünk a Golgotai kereszten, és csak az ő vére folyt értünk a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Kedveseim, elhisszük ezt. A sok-sok tévtanítás, amelyet talán tele van e kérdésben a fejünk. Vajon készek vagyunk elfogadni azt, hogy egyedül Jézus Krisztus vére tudja lemosni rólunk bűneinket? Mert az egész Szentírásban ezt találjuk. A gyónásról a Biblia nem tud. A bűnrendezésnek csak ezt a módját találjuk a Szentírásban feljegyezve. Lapozzuk fel János 1. levelét, és közönséges 1. levelének az 1. részéből. Olvassuk el először a 9-et.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát említettük, hogy bűn bánat. A bűn bánat nem jön létre addig, amíg nincs bűnbeismerés. És amikor amíg nincsen bűn felismerés, amikor felismertük bűneinket, akkor Isten kész lelkét adni, a Szentlélekkel hat ránk, és megadja nekünk a bűnbánatot. És amikor a lelkünk mélyén megkeseredtünk, akkor odafordulunk Istenhez. És megvalljuk bűneinket Istennek, ahogy itt találtuk. De olvassuk még el a 7. verset is. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, mit jelent ez? Maga a világosság Jézus Krisztus. Én vagyok a világ világossága. A világosság eljött volt már a világra. Tehát a világosság Jézus Krisztus. Ha pedig a világosságban járunk, tehát hogyha ez a kapcsolat, ez a lelki kapcsolat létrejött közöttünk és Krisztus között, tehát mi tapasztaljuk a Krisztus jelenlétét Szentlélek által bennünk, és mi gyakoroljuk azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban tanálunk, amit felismerünk, amit megértünk, amit olvasunk, nem csak az értelmünkig jut el, hanem lelkünk mélyéig hat, és áthatja az ízeket, a velőket, a szívnek indulatait, gondolatvilágunkat, és az Isten igazsága lesz a mi életünk valósága. Ez az, erről beszél itt az apostol, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. Kivel? Jézus Krisztussal. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Van valami más út és mód, ami megtisztít bennünket? Nincs. Le tudjuk imádkozni bűneinket, vagy elmegyünk zarándokolni, és bűnbocsánatot nyerünk? Nem. Jézus Krisztus vére az az egyetlen, ami megmos, megtisztít minden bűntől, hogy ez mennyire így áll a Szentírásban, és mennyire ez a bűnnek az egyetlen rendezési módja, de ezt részünkről kell, hogy történjen. Egy másik nem mindennapi kijelentést olvassunk a Szentírásban, Jelenések könyvéből, amikor János apostol látja a földről megváltott embereket ott fent a mennyben, akik imádkoztak, akik dicsérték az Istent, és a Jelenések könyvének a 7. rész 13. versében ezt olvassuk. Akkor felele egy a vének közül is mondanékem, ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Két kérdés. Kik és honnét jöttek? És János apostol, akinek feltette az angyal ezt a kérdést, ezt mondta neki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Természetes, ebben a szövegösszefüggésben a bárány Jézus Krisztus. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, mondta keresztelő János, amikor meglátta Jézust. Mekkora bizonyságtétel ez is? Ki az, aki elveszi a világ bűneit? Ki az, aki megbocsátja a mi bűneinket? Ki az? Fel tud bennünket oldozni egy ember, egyik ember a másik ember bűnei alól? Nem. Ne higgyük ezt. Higgyük azt, amire bennünket a szerető Istenünk tanít, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát Jézus az. És mit olvastunk itt Jelenések könyvében? Kik azok, kik fognak ott állni Isten trónusa körül? Kik fogják ott a földről megváltottak dicsérni? Kik a földi emberek közül? Akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Kedveseim,
Készek vagyunk-e megszívlelni először azt, amire Isten tanít bennünket, és mától kezdve csak Jézus Krisztusnak vallani a bűnünket. Hozzájönni, és naponta hozzájönni. Minden este, hogy amikor elmúlik a nap, és visszapillantunk, mi minden történt velünk azon a napon, és rádöbbenünk, hogy mennyire és milyen sokszor megszomorítottuk a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat, akkor mi valljuk be neki bűneinket, és kérjük, hogy bocsásson meg, és kérjük azt, hogy az ő vére tisztítson meg bennünket minden bűntől. Mert amikor az ima után a párnára tesszük fejünket, ki tudja, hogy reggel fel fogunk-e ébredni. És hogyha ezt előbb elrendeztük, bocsánatot kértünk Istentől, akkor mi tiszta lelki ismerettel mentünk nyugovóra, és ha az éjjel befejezzük életünket, akkor mi bűnbocsánatot és örök életet nyerünk Istentől. Azonban itt a bűnrendezés módja van. Eddig azt néztük, amit nekünk kell megtenni. Azonban még egy dologra szeretnék utalni a Szentírásban. Ne csak minden este valljuk meg, és holnap este megint, és holnap reggel, holnap után reggel, amikor felkelünk, ugyanazokat a bűnöket elkövetjük, és estére megint megvalljuk, és akkor egyszerűen ilyen körforgás áll be, hogy nappal vétkezünk, este megvalljuk, nappal vétkezünk, este megvalljuk. A Bibliában Isten valamire tanít bennünket. Lapozzuk fel példabeszédek könyvéből a 28. részből a 13. verset. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja, tehát az első, megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Mit jelent az, hogy megvallani és elhagyni? Kedveseim, tudnélik, arról van szó, hogy mi emberek naponta kell, hogy növekedjünk. Tegnap megsértettük az Istent valamiben, de azért este ne csak azért imádkozunk, hogy Istenem, bocsáss meg az én bűnömet, hanem azért is, Istenem, adjál erőt, hogy én azon bűn felett, amivel téged ma megszomorítottak, az holnap ne tegyem. Más szóval ne legyünk visszaeső bűnözők, hanem növekedjünk, győzedelmeskedjünk, haladjunk előre, tehát megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Nagyon sok helyen találjuk ezeket a dolgokat feljegyezve. A Szentírásban még egy-két dolgot olvassunk el, Ezékiel a próféta könyvének a 18. részében is erről szól a Szentírásban Isten hozzánk. Ezékiel a 18. részének a 31 és 32. verse. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mit mond Isten? Hát én nem azért vagyok kész mindent lefizetni, hogy megváltsalak benneteket az örök életre, hogy tovább vétkezzetek. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amit vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet, új gondolkodásmódot, új lelkületet. Egy keresztény ember azért keresztény ember, mert az ő gondolkodása megújult, mert az ő egész lelkülete más. Ha eddig iszákos volt, megszűnik iszákos lenni. Ha irigy volt, megszűnik irigy lenni. Ha nagyon szeretett káromkodni, és mindenféle káromkodást használt, Istentől erőt kit, és azt mondja, Istenem, adj erőt, hogy ezt elhagyom, akkor elhagyom, és én megtanulok Krisztussal élni. Ez a keresztény élet. Erre szólít fel Isten bennünket. És tovább olvasom a 32. versben. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, mert azt mondja az Úr, térjetek meg azért, és éljetek. Kedveseim, a Bibliában nem csak arról tudunk kimutatást, hogy megvallani, megbánni, megvallani, és elhagyni, hanem, hogy az előbb említettem, kárpótolni. Olyan szép ez a kárpótlás történetével kapcsolatban Zákeus, aki Jézus Krisztust meghívta vacsorára, és Jézus Krisztus elment, és amikor beszélgettek, akkor Zákeus azt mondta, hogy én a vagyonomnak felét a szegényeknek adom. Akitől pedig patvarkodással, tehát igazságtalanul, valamit elvettem, négyszer annyit adok vissza. Kedveseim, ez áll mindannyiunk számára. Szeretném összegezni a mi mai elmékedésünket. A bűnrendezésnek két része van, egyik oldalról ott van Isten, ő lefizette a megváltás díjat,
Kész megszabadítani bennünket a bűn jelenlétét, bűntől e föld életünkben, és az egy dicsőséges második eljövetel akkor a bűn jelenlététől. Akkor, ha mi, mikor felismertük, hogy bűnösek vagyunk, akkor Istenhez jövünk, hogy könyörögjünk hozzá, adjon nekünk bűnbánatot, hogy mi megszabadulhassunk a bűntől, a mi bűnös szokásainktól. Utána, mikor megkaptuk a bűnbánatot, akkor valljuk meg bűneinket, és ne csak valljuk meg bűneinket Istennek, hanem kérjünk erőt, hogy győzzünk is afelett. Említettük, hogy a sorrend az, hogyha megsértottam a szomszédot, akkor elmegyek hozzá, bocsánatot kérek tőle. Ha megkárosítottam, megint ő hozzá megyek, és kárpótolom, és utána jövök Istenhez, és bocsánatot kérek tőle. De miért kell ezt így tenni? Azért, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És Jézus Krisztus nem csak én érettem halt meg, hanem a szomszédomért is. És amikor én megsértettem a szomszédot, akkor megsértettem Istent is. És ezért kell először a szomszédomhoz elmennem, és utána pedig Istenhez bocsánatot kérni. A megtért ember, a keresztény ember az ő életútján, amikor rádöbben ezekre a dolgokra, akkor egy útkereszteződéshez ér. És el kell döntenie, hogy megy jobbra, vagy megy balra. Jézus Krisztus ezt a jobbra vagy balra fordulást így mondta el Máté evangélista fejezése szerint a 7. részben, a 13. és a 14. versben. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedveseim, Jézus Krisztus azt mondja, két úton haladhatunk. Vagy az élet, vagy a halál útján. Sokan haladnak a halál útján, kevesen az élet útján. És amiről még itt beszél, hogy a keskeny utat, azt keresni kell. És amikor mi ma megtaláltuk a keskeny utat, hogy mi hogyan tudjuk rendezni mi bűneinket, akkor kedveseim, mi induljunk el Jézus Krisztussal, és a Szentlélekkel, a csendes harmadikkal ezen a keskeny úton, hogy Isten kegyelméből győzelemre jussunk. Nincs más út, nincs más megoldás. Jézus Krisztus már végigjárta ezt az utat. Ő meg volt kísértve sokkal inkább, mint mi. Ő könyörgött imában Istenhez, esdekelt, hangos kiáltásokkal mondja a zsidókhoz írt levél 5. rész 8 és 9. versében, és ő bűnbocsánatot kapott. Vagyis megkapta a kiutat, ő győzött, mert ő nem volt bűnös, győzelemről jutott. Mi is győzelemre jutunk, ha kérjük az ő segítségét. Segítsen meg ebben az Isten!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak,

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik. Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. Ami döntésünk, ami szövetségünk, az Isten a szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy ő nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcs szó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társam megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermekei, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országába? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az ő nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlent. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezet 27. verse így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy el ne csüggedjen, ahogy az új fordítású Bibliában olvashatjuk. Szükségünk van erre a belső békességre? Ebben a zaklatott, túlterhelt világban. És én nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy tele vannak zaklatottsággal, tele vannak nyugtalansággal. És Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötünk vele, akkor békességet ad nekünk. És milyen békességet? Nem úgy, ahogy a világ adja. A világ is felkínál bizonyos dolgokat, szabadságot, szorakozást, talán békességet is, de nem tudja ezt megadni. Isten olyan békességet ad, amit a világ nem tud adni, és a világ el sem tud venni. És ez a békesség nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket, azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. A fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És hogy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a virágokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzáfordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben a

akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, hogy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor, mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten a mi legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Van egy dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem, és ezt nagyon sokszor elmondtam keresztségi istentiszteleteken. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ünnepi parti volt a mennyben, amikor én megkeresztelkedtem. Mit mondott Isten az ő angyalainak? Azt mondta, gyertek, jöjjünk össze, gyertek, ünnepeljünk, mert az én gyermekem ott lenne a földön, akit Gézának hívnak, ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben? Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, hogy mit tesz Isten érettünk, milyen mennyei lakomát készít a mi számunkra, akkor, amikor elfogadjuk őt. Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten a mi számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lehet ez az ország, de eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy ami szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten a mi számunkra. Csupán egy ígét szeretnék Ézsaiástól olvasni ezzel kapcsolatban. Ézsaiás 32:18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több a mi számunkra? Károli folytás azt mondja, hogy békesség hajlékaiban.

nyugtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök, akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell ennél több? Még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátott a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az egyik alkalommal elmondtam, hogy azért lehetünk tiszták, mert Jézus cserélt velünk. Elvette mi szennyes ruhánkat, a mi bűneinket, és meg is szenvedett ezekért a Golgota keresztjén. Nekünk adta az ő igazságának tiszta ruháját, és Isten úgy tekint ránk, mintha azt az életet, amit Jézus élt, mi éltük volna, azokat a cselekedeteket mi hajtottuk volna végre, amelyeket ő tett, és nekünk adja azt, ami Jézust illeti meg, a királyi széket. Oltalmat az ellenségtől. A 91. Zsoltár 4. verse így hangzik: tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Szükségünk van erre az oltalomra? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az ellenség, akiről azt mondtuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol, ő mint ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy ő tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem, Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Tehát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban telik kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsen, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem. Az engedelmességről hallottunk, és arról, hogy engedelmeskednünk el Istennek. De lehet, hogy felmerült bennünk egy olyan gondolat, hogy vajon elég erősek vagyunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Isten erőt ígér számunkra az engedelmességre.
hogy beszélgettem itt emberekkel, elmondtam egy történetet, hogy hogy működik ez, amikor tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet egy katonatisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kányhába, elkészül a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve és mi nem. És aztán az Úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férje az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kihozzanodni. Szóval most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kányhába. Most is begyújtok a kányhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert úgy, ahogy a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy ilyen tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten. És mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te Uradat féljed, és járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz. És úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk? Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben? Szeretnénk egy igazi családot? Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk? Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra? Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten? Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít? Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől? Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani.

Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ebben, akkor csukja be szemét és kérje Istentől a segítséget ehhez a döntéshez. Nem szeretünk elhamarkodott döntéseket meghozni, és nem is szabad elhamarkodott döntéseket meghozni, de nem is szabad halogatni a jó döntéseket.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szemem.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Ige morzsa.
1: Drága testvéreim, hála mindenható Istennek, hogy ezen a Szent Szombat előestén itt lehetünk, és közösen együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Ha valahol, vagy bárhol, bármikor váratlanul kell prédikálnom, akkor én nagyon szívesen Jézus Krisztus példázatai közül választok egyet. Miért? Ha van Bibliánk, és ha van kedvetek, akkor lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliumának a 13. részében, és a 13. részből bevezetőnek olvassuk el a 34. és a 35. verset. Tehát Máté evangéliuma 13. rész 34. és 35. versét olvasom. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólt nekik, hogy beteljesedjen, amit a próféta szólt, mondván, megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve voltak. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus példázataiból olyan igazságokat értünk meg, Jézus szavaira utalok, amit elolvastunk, olyan igazságokat értünk meg, amely a világ alapítása óta rejtve volt. Nagyon figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus példázatai közül, amit elmondott, 40 példázat van feljegyezve Máté, Márk és Lukács evangéliumában. János evangéliumában viszont egyetlen egy példázattal sem találkozunk. Még egy nagyon figyelemre méltó, a 40 példázat közül Jézus Krisztus 12 példázatot így kezd, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Amikor Máté evangéliuma 13. részéről van szó, akkor egy nagyon szép és nagyon fontos tudnivalót szeretnék először elmondani, hogy Máté evangéliuma 13. részében összesen 7 példázat van. 7 példázat van. Jézus Krisztus ezeket a példázatokat a 29 és 30. páska között, ami azt jelenti, hogy másfél évvel, két évvel az ő halála előtt mondta el. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, ez a példázatrendszer, és a példázatrendszerből szeretnék egyet hozni, azonban mielőtt erre az egy példázatra kitérünk, szeretném elmondani, hogy a 7 példázatot Jézus Krisztus a Galilei tó partján mondta el. Hatalmas tömeg gyűlt össze, Máté evangéliuma 13. részének az első verse, azon a napon kimentvén Jézus a házból, leül a tenger mellett, és nagy sokaság gyűl le össze, annyira, hogy a hajóba méne leülni, és az egész sokaság pedig parton állt vala. Azt jelenti, hogy hatalmas tömeg hallgatta Jézus Krisztust, azonban ami figyelemre méltó, hogy a 7 példázat közül Jézus Krisztus csak 2 példázatot magyaráz meg. A többi 5-öt csak elmondja. Ez pedig sorrendben a magvető példázata és a buza és a konkoly példázata. Ha figyelmesen, tüzetesen olvassuk Máté evangéliuma 13. részét, akkor azt látjuk, hogy a magyarázatot nem a sokaság előtt mondta el, hanem csak a 12 tanítványnak. Nagyon figyelemre méltó, tehát, ahogy sorakoznak egymás után magvető példázata, konkoly és a buza példázata, mustármag példázata és a kovász példázata, ezt Jézus Krisztus a Galilei tópartján mondja el. Ha figyelmesen olvassuk a 36. verset, ekkor elbocsátván a sokaságot bemenne Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámennének mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Hova ment? Figyeltük, hogy az első versben is azt mondta, hogy kijött a házból, És amikor elmondta a négy példázatot, utána Jézus Krisztus visszamegy a házba, és a tanítványok kérdezik, hogy magyarázza meg nekik a buza és a konkoly példázatot. És ami nagyon figyelemre méltó, az utolsó három példázatot a hét közül, Jézus Krisztus a házban mondja el csak a tanítványoknak, de egyet sem magyaráz meg. Ez pedig a drága gyöngykereskedő, a szántóföldben elrejtett drága kincs és a háló példázata. Ezt egy ilyen kis rövid bevezetőként hoztam el, hogy olyan csodálatos és olyan rendhagyó dolgokkal találkozunk a Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzásánál. Most pedig a hét példázat közül egy példázattal szeretnék foglalkozni, ez pedig a konkoly és a busza példázata. Említettem, hogy a hét közül csak kettőt magyaráz meg, a magvetőről szóló példázatot és a konkoly és a busza példázatát. Nagyon figyelemre méltó, hogyha elmélyedünk a konkoly és a buza példázatának tanulmányzásában, akkor számos igen-igen fontos igazságot tanulunk meg, vagyis figyelhetünk meg. Először nézzük meg a példázatot, olvassuk el, ahogy azt Jézus Krisztus mondta, és utána nézzük meg, ahogy megmagyarázta. A példázat Máté Evangélium a 13. rész 24-től a 30-ig terjedő versekben található. Más példázatot is adott előjük, mondván, hasonlatos a menyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vetett a buza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállvá mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netán a buzát is kiszaggassátok. Ez maga a példázat. Mindjárt elolvasom a példázat magyarázatát is, hogy az is előttünk legyen, és utána próbálunk Isten segítségével elmélyedni a példázatba, hogy megértsük Jézus tanítását, Jézus üzenetét. Ahogy megértették, vagy mennyire értették meg Jézus hallgatói akkor, szívből kívánom azt, hogy a jó Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy megértsük Jézusnak ezt a példázatát. A magyarázatot a 37. verstől a 43. versig találjuk, és itt arra kérlek benneteket, jól, nyomatékosan, figyelmesen nézzük végig, és olvassuk együtt. Ő pedig felevé mond a négyik, aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld a világ. A jó mag az Isten országának fiai. A konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, azonképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti botránkozásokat, mind és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És beveti őket a tüzes kemencébe. Ott lézen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában, akinek van füle hallásra, hallja. Tudjuk, hogy ez a jellegzetes krisztusi kijelentés mind a hét gyülekezetnél jelenések könyvének második és harmadik fejezetében, minden gyülekezethez intézett levél végén ez áll, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. De akkor próbáljuk most átismételni. Ki a magvető? Jézus Krisztus. ő azonosítja magát, azt mondja a 37. versben, aki a jó magot veti, az az embernek fia. Jézus Krisztus a magvető, mi a szántóföld? Ami figyelemre méltó, 38. vers első szavai, a szántóföld pedig a világ. Én tudom azt, hogy sokan azt mondják, hogy a gyülekezet. De Jézus Krisztus nem ezt mondja. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. És hogyha ezt nyomon követjük, ahogy azt Jézus Krisztus megmagyarázta, akkor hatalmas tanítást fogunk kapni mindannyian, ami számunkra. Tehát a harmadik, jó mag, az Isten országának fiai. A konkoly, a gonosznak fiai. A szolgák, akik eljönnek a gazdához, Jézus Krisztus azt, hogy kiszedjék a konkolyt a buza közül, Isten hűséges gyermekei. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hát itt elég sok szereplő van, ezért Isten segítségével szeretnék fokozatosan mindegyikre kitérni. Kedves testvéreim, ebben a példázatban Jézus Krisztus nem arról beszél, hogy lehet valaki Isten gyermeke is hátat fordíthat Istennek, és nem arról beszél, hogy a konkolyból buza lesz. Ugyanezt másképp is megfogalmazom, hogy könnyen érthető legyek. A buzából nem lesz konkoly. Ilyen nincs. Jézus nem erről beszél. De arról sem beszél Jézus Krisztus, hogy a konkolyból buza lesz. A buza, azt az embernek fia veti, az buza marad, a konkoly fog maradni. Jézus Krisztus ebben a példázatban nem arról beszél, hogy a konkoly

gondolatban, és Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy jött éjszaka az ellenség, Sátán, jött az ellenség, és a buza közé konkolyt vetett. Mert amikor kérdezik, hogy ki tette ezt, azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Keleten, Krisztus idejében, ha valaki bosszút akart állni a szomszédján, vagy a barátján, vagy az ellenségén, akkor amikor elvetette a buzát, akkor éjszaka elment, és elvetette a konkolyt is. És amilyen nagyon különös, hogy amikor kikel a konkoly és kikel a buza, akkor mind a kettőnek a levele egyforma, és nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik melyik. Csak akkor, amikor már szárba szökken és meghozza a kalászt, vagy a részben a termést a konkoly, akkor látszik meg, hogy melyik a konkoly és melyik a nem konkoly, vagyis melyik a buza. Na most, testvéreim, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztus mire akarja felhívni a figyelmünket? Figyeljük meg, hogy mit mondtak a szolgák a gazdának. Elmegyünk, és kiszedjük a búza közül a konkolyt. És megengedte Isten ezt? Miért nem? Azért, hogy a búzát is nehogy kiszakadja. Igen, mert a gyökerek azok összekeverednek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus egyértelműen azt mondja, hogy nem, nem, mert mikor összeszedjétek a konkolyt, azzal együtt netán a buzát is kiszakassátok. Na most, ki hívatott közülünk emberek közül, hogy melyik ember a konkoly és melyik a buza? Senki. Mi véleményünk szerint lehet az egyik ember konkoly, a másik ember buza, és pont fordítva. Van még egy nagyon fontos dolog. Sok mindent tanultunk már közösen együtt, és most visszahivatkoztok még akkor is, hogyha évek teltek el. A Biblia két ítélet szakaszról beszél. A vizsgáló ítélet, amely 1844-től kezdve folyik, Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, és az ezer éves ítélet. Nagyon figyelemre méltó, hogy a jelenlegi ítéleten jelen van-e bárki a földről való emberek közül a jelenlegi ítéleten? Nincs. Mert amikor Dániel próféta könyvének a 7. részében olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az angyalok a tanúk. Most nem magyarázom ezt az ítéletet, egyiket sem. Isten az ezer éves ítéletben, amikor az hűséges gyermekeit magához veszi, akik nem fogadták el Jézus Krisztus igazságát, és teljes szívből nem követték őt, azok már a sírban vannak, meghaltak. Ezer év alatt csak Sátán és az ő angyalai élnek a földön. Bevonja-e Isten a megváltottakat abba az ítéletbe, amely ezer év alatt folyik? Persze, Jelenések 20. része nagyon szépen beszél arról, hogy bevonja. Nem indokolom meg, hogy miért, mert nem az a célom. Az a célom, hogy ezt a példázatot megértsük, és ebből a példázatból akkor lesz világossá sok minden, hogyha látjuk azt, hogy hogyan kezdi Jézus Krisztus ezt a példázatot. Hasonlatos a mennyeknek országa. Na de erről is valamikor tanultunk, igaz, hogy az évek megteszik a magukét. Hány országa van az Istennek? Egy, kettő vagy sok? Csak kettő. Isten kegyelmi és dicső országa. Kegyelmi országát felállította akkor, amikor lejött, hogy megváltson bennünket, a dicső országát pedig fel fogja állítani akkor, amikor Jézus Krisztus beszél az ő dicsőséges második eljöveteléről, és Máté evangélium a 25. rész 31. versben azt olvassuk, hogy amikor eljön az embernek fia, maga elé gyűjti mind a népeket, ő pedig beül majd az ő dicsőségének király székébe. Akkor ez a példázat melyik Isten országáról beszél? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Mert hasonlatos a mennyeknek országa a buza közé vetett konkolyhoz. Nehogy tévedjek, inkább újból hozom, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a közi földjébe jó magot vetett. Melyik mennyek országáról van szó? Egyértelmű, hogy a kegyelmi országról. Egyértelmű, hogy itt vagyunk még mindannyian a

földön, mert az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ezzel zárul a példázat. És itt ebben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban azt hangsúlyozza, hogy ti, akik segíteni akartok és ki akarjátok szedni a buza közül a konkolyt, nem a ti feladatotok, ti nem vagytok bevonva a jelenlegi ítéletbe. És kedves testvérem, a legnagyobb ballépés az, amikor valaki azt mondja, hogy ez az ember konkoly, vagy ez az ember buza. Azt mondja Jézus Krisztus János Evangélium a 5. részében, hogy még az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És akkor ez miért van így? Azért, mert az, aki meghalt értünk a kereszten, az, aki megváltott bennünket, és lefizette a váltságdíjat, annak van joga igazi ítéletet hozni. Visszatérve az említett dologhoz, itt azt mondja, hogy ebben az ítéletben, a jelenlegi ítéletben a buza és a konkoly együtt nő az aratásig. De nem a gyülekezetben, mert mi a szántóföld? A gyülekezet vagy a világ? Hogy olvastuk? Világ. És itt kezdjük megsejteni csak, amikor ezt figyelembe vesszük, hogy a föld, ahogy itt olvassuk, a szántóföld, a világ, azt jelenti, hogy minden ember, a buza is, a buza ember is, hogy bocsássatok meg, hogy így mondom, meg a konkoly ember is, itt élünk együtt. És nem a mi feladatunk, hogy mi szortírozzuk az embereket, egyiket ide, másikat oda. Bár az ítélet, az kizárólag Istené, és senki nem jogosult másra. Na most, testvéreim, miért veti az ellenség, a sátán a konkolyt? Azért, hogy joga lehessen vádolni Istent. Mert emlékezünk arra, hogy amikor a lázadás megtörtént a mennyben, amikor sátán elindította a lázadást, akkor gyakorlatilag ki ellen lázadt? Isten ellen lázadt. Isten tűzparancsolat ellen lázadt. És figyeljük meg, hogy az egész világ ma is mennyire betartja, mennyire fogadja el, mennyire veszi figyelembe Isten tűzparancsolatát. Tehát Isten ellen és Isten tűzparancsolata ellen lázadt. És végső soron ki, hogy fejezzen ki, kit okol sátán azért, hogy van bűn? Kérem? Nagyon jól mondtad. Így van, Isten. És próbáljátok emberekkel elbeszélgetni. Ha van Isten, akkor miért engedi, hogy több mint 40 000 gyermek éhen haljon naponta a világon? Ha van Isten, akkor miért van éhség? Miért van gyilkosság? Miért van rablás? Miért van az, hogy tönkreteszik a másikat, vagy tekintélyt, vagy vagyonát elkobozzák, vagy megölik? Ha Isten van, miért engedi meg? Veszük észre a hozzáállást? Hát Isten az oka annak, hogy éhség van. Isten az oka annak, hogy rablás van. Isten az oka annak, hogy meggyilkolja egyik ember a másik embert. Isten az oka. Ki az oka? Ha könnyű keresni, mivel másról van szó, hát a legfő okozója gyakorlatilag a sátán. De figyeljük meg, hogy úgy állítja be a sátán, hogy Isten legyen vádolva. És ezt látva még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozni, ez a példázat tehát lehet, hogy 5-6-szor hangsúlyozom, nem a gyülekezetről, hanem egyszerűen az egész földkerekségén élő emberekről szól. A végén visszatérek erre a gondolatra, erre az igazságra, de most, amit elmondtam, még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, a buzából nem lesz konkoly, a konkolyból nem lesz buza. Itt arról van szó, Jézus Krisztus azt tárja elénk, hogy egymás mellett élünk, és tiszteljük, becsüljük a másik embert, akár buza, akár konkoly, mert én nem tudom, hogy ki a buza és ki a konkoly. Nem tudom, hogy magunkévá tudjuk-e tenni ezt az elvet, hogy nem mi határozzuk meg, hogy ki a konkoly és ki a buza.
mert ez nem a mi dolgunk. Azonban azzal a türelemmel, azzal a szeretettel, azzal a jó indulattal legyünk még az ember iránt is, aki így nevez meg Jézus, hogy ellenség vagy konkoly, mint amilyennel volt Jézus Krisztus. Tudjátok, hogy én hol tanultam meg nagyon sok mindent. Mit gondoltok, ki volt Jézus Krisztusnak földi élete alatt, 3,5 éves szolgálata alatt a keresztségtől a Golgotáig, ki volt Jézus Krisztusnak a legnagyobb ellensége? Kérem? Hát ez nagyon jó, most az emberekre gondoltam, és én nem jól tettem fel a kérdést. Tehát az emberek közül ki volt Jézus Krisztusnak 3,5 éves szolgálata alatt a legnagyobb ellensége? Zsidó főemberek. Mondhatjuk azért azt is talán, hogy Júdás? Nem merted mondani, nem fogsz egyes, se kettes kapni. Mert ott volt naponta, ugye, Jézus Krisztussal együtt élt Júdás. Figyeljük meg, kedves testvéreim, hányszor szégyenítette le Jézus Krisztus Júdást. Még mielőtt ezt megoldjuk, ezt a gordiusi csomót, még egy dolgot tisztáznunk kell. Tudta-e Jézus Krisztus, amikor kiválasztotta a 12-t és a tanítványok kedvéért Júdást is bevette a 12 közé, hogy Júdás lesz az árulója? Tudta. Újból felteszem a kérdést, hányszor szégyenítette meg Jézus Krisztus Júdást a nyilvánosság előtt? Egyszer. Sőt, még a megfeddésnél is látjuk, hogy nem. Szombaton este, tehát a pénteki halála előtt, a szenvedés hete előtt, szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Szamáráton Jeruzsálembe, szombaton este ott van Simon házában. És Mária megteszi azt a tiszteletet, hogy a drága mekenettel megkeni Jézus Krisztus testét. És ki volt az, aki felhörkent? Júdás. Micsoda ez a pazarlás? Jobb lett volna, eladták volna ezt. Ez egy évi kereset, és odaadták volna pénzt a szegényeknek. Micsoda pazarlás. És mit válaszol Jézus Krisztus Júdásnak erre a nagyon gőgös kijelentésére? Szegények mindig lesznek veletek. De ő ezt az én halálomra tette. Kedves testvéreim, hogy a kép teljes legyen, azt olvassuk Lukács evangélium a 23. részében, a vége felé, hogy amikor az asszonyok megnézték, hogy hova temették el Jézus Krisztus testét, hazamentek, elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. És mivel kezdődik a 24. rész? Kora reggel miért mentek ki az asszonyok, hogy megkenjék Jézus testét, és meg tudták kenni? És visszatérek szombat estére, amikor Júdásnak Jézus Krisztus ezt a gyengéd megfogalmazta, hogy szegények mindenkor lesznek veletek. Annyira megsértődött Júdás, hogy az este elment és megegyezett a 30 ezüst pénzbe, és meg is kaptat a főpapoktól a 30 ezüst pénzt, hogy az első alkalommal, amint lesz rá lehetőség, Jézus Krisztust a kezükbe adja. És testvéreim, egy dolgot szeretnék hozni. Miért nem a gyülekezet a szántóföld? Jézus azt mondja, 38. versben, szántóföld pedig a világ. Miért nem a gyülekezet? Mert akkor azt jelenti, hogy Isten engedélyezné a bűnt a gyülekezetbe, mert majd az aratáskor lesznek szétválasztva. Szeretnék, kedves testvéreim, ha akarjátok, lapozzuk fel Rómabelekhez írott levélnek az 5. részét. Rómabelekhez írott levél 5. rész, és az 5. résznek a 9-től a 13. terjedő verseit azért olvasom el, hogy itt a gyülekezeti rendről van szó. Tehát Isten az újszövetségi egyháznak megadja a gyülekezeti rendszabályokat, hogy mi a helyes és hogyan kell viszonyulni. Még egyszer mondom az idézetet, Korintus első levél 5. rész 9-től a 13-ig. Azt írtam néktek a ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene a világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal,
ha valaki atyafia létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról itt ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülállókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonosz magatok közül. Ez a gyülekezeti rend az új szövetségi egyház tanítása szerint. Tehát Jézus ezzel a példázattal azt szemlélteti, hogy Isten hogyan viszonyul a konkoly emberekkel és az ellene fellázadt angyalokkal. És végül eljön az idő, amikor a sátán és angyalait meg fogja semmisíteni, amikor ezt Jézus Krisztus megteszi, akkor megsemmisíti a bűnt a bűnössel együtt. Hadd hozzak Krisztus példázatai című könyvnek a 43. oldaláról mindössze egy mondatot. Krisztus példázata nem mások elítélése és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Még egyszer elolvasom ezt. Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Kedves testvéreim, a mi meglátásunk másik ember megítélésében lehet helyes, de lehet téves is. Megfigyeltem az életben, élettapasztalatra hivatkozhatom, hisz megőszültem már a földi életben, és velem együtt még néhányan. Kit tartunk mi nagyon gyakran konkolynak, aki megsért bennünket? Most használok egy nagyon kemény zsargont, de ha mi marisunkról van szó, akkor más szabályt alkalmazunk. Isten is így tesz? Nem. És ezért Isten nem bízza ránk, hogy szétválogassuk a buzát meg a konkolyt. Azt mondja, hogy az hadd nőjön az aratásit. Egy gyönyörű dologgal szeretném, kedves testvérem, a Jézus Krisztusnak ezt a példázatát zárni. A hegyi beszédben találjuk Jézus Krisztusnak ezt a rendhagyó kijelentését, ebben az összefüggésben rendhagyó, az pedig Máté evangéliuma 5. rész, 45. verse. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Hát itt annak a buza, meg a konkoly, igaz? Az igazak és a hamisak, a buza és a konkoly. És a konkoly földjére is esik az eső. Akkor mit tesz Isten? Különbséget tesz? Nem. Akkor ki jogosít fel bennünket? Senki. Jézus Krisztus ezt akarja ebben a példázatban szemünk elé tárni, ahogy ő nem tesz különbséget azon ember között, aki szídja, aki káromolja, aki lop, aki csal, aki hazudik, minden tesz, ami rossz, annak a földjére is esik az eső. De annak a földjére is esik az eső, aki imádkozik. És ez így lesz addig, amíg tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus megszűnik imádkozni értünk, akkor minden megváltozik. De segítsen a Jóisten, kedves testvéreim, hogy ahogy Jézus Krisztus itt beszél, hogy egyformán hullik az eső, azt mondja, felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tanuljuk meg ebből a példázatból Jézus Krisztusnak ezt a viszonyulását, és úgy viszonyuljunk további életünkben minden emberhez. Még egy mondat. Amit megtanultam ebből a példázatból, és amit szeretek gyakorolni, senkit, akivel találkozok, nem tartom elveszett embernek. Minden emberben nézzük Isten leendő országának örökösét, és úgy viszonyuljunk hozzá. Ebben segítsen Isten az ő kegyelmében.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban. Szinte minden nap útnak indulunk. Autóval, kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel. Közlekedünk, előzünk, várakozunk. Néha bosszankodunk, vagy éppen örülünk annak, hogy időben megérkeztünk. De vajon eszünkbe jut-e ilyenkor, hogy az út nem csak egyik helyről a másikra vezet, hanem közben sok mindent el is árul rólunk? Mai beszélgetésünkben azt keressük, mit mutat meg a vezetési stílusunk a személyiségünkről, a türelmünkről, az érzelmeinkről és önmagunkról. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Juhos Lenke, közlekedési pszichológust a mai adásban, és köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást a beszélgetésre.
1: Megtisztelő számomra, hogy ilyen szép témáról beszélhetünk a mai nap, és mindenkit szeretettel üdvözlök.
0: Egy nagyon szép és nagyon mindennapi téma, hiszen tényleg, ahogy az intróban is elmondtam, minden nap közlekedünk, mindegy, hogy gyalog megyünk, vagy autóval, vagy kerékpárral. Van egy bizonyos stílusunk, én erre kimondottan nem figyeltem rá eddig, inkább a vezetésnél talán, de elárulod te majd részletekbe menően, hogy a tömegközlekedés, vagy a közlekedés pszichológián belül mi az, amit, mik azok az érdekességek, amiket érdemes nekünk is tudnunk. Addig is egy személyes kérdéssel indítanám a beszélgetést, mégpedig azzal, hogy volt-e olyan élményed, amikor egy bizonyos közlekedési helyzetben pszichológusként egészen másként láttad a helyzetet, mint egy átlag ember, aki esetleg benne volt a helyzetben, vagy csak szemlélte. Volt ilyen, hogy pszichológusként másképp elemezted?
1: Igen, mindig vannak ilyen események, hiszen mint szakember nem csak az embert nézem, vagy a cselekményt, mert az átlagos ember, aki nem foglalatoskodik ezzel a területtel, általában mindig a cselekvést nézi. Mondj ki, merre mozdult, mi történt, és nagyon könnyen következtetéseket vonnak le, és nagyon jó az ítélőképességük is. De mint szakember, természetesen, hogy sok tanulmány áll a hátam mögött, az évek háta mögött, emiatt észreveszem a cselekmény szál hátam mögötti emberi lényt, mert elvégre emberek azok, akik nyilván okozója egy balesetnek, vagy bármilyen kis csintevésnek a gyalogosok között, vagy az autóvezetők között, tehát bármit észre lehet venni. Ami tapasztalatban nagyon kivilágít, amit észrevettem is, nagyon érdekesen sikerült alakítanom én is amúgy, az, hogy sokszor megerősítik az emberek a jelzőlámpán való átkelést. Tehát amikor sárgáról átváltana pirosra, inkább akkor van egy olyan tendencia, hogy én ezt meg tudom tenni, és hát én harapok időt az életemből, az a néhány mini kis szekundumot azt megnyerettetem magamnak az életemben. Na, ezeket a dolgokat, ezeket a kis pillanatokat, ezeket nagyon következetesen és ugyanakkor élethűen tudom ezt elemezni.
0: Hogyha valaki meglátná azt, hogy hogyan közlekedünk mi egy hétfői reggelen például, igen, akkor le tudna vonni rólunk nagyon sok következtetést a közlekedési stílusunk alapján? Személyiségről. Most inkább pszichológiai szemmel teszem fel ezt a kérdést.
1: Meg lehet, hogy van egy olyan rész az egésznek, hogy az emberek megszokták azt, hogy megnevezik a különböző viselkedéseket, mint ember. Tehát személyiséget írnak le. Ha valaki véletlenségből gyorsan leparkol, hát akkor mi olyan típusú ember, tehát nagyon jól tudnak diagnosztizálni. Ilyen szinten természetesen, hogy a pszichológia nem ezzel foglalatoskodik, a közlekedési pszichológia, ő nem ítél, viszont megvizsgálja a cselekvést, és megvizsgálja a mentális állapotát az egyének, aki vezet, vagy épp gyalogosként részese egy balesetnek, vagy egy elkerülendő kis ütközésnek. Na most a sofőrösködés, az autózás, az autóvezetés nem egy személyiségteszt. És hát ha a mai nap ezzel az alkalommal az emberekben is felébresszük azt a kis szemléletmódot, hogy egy kicsit könnyítsünk azon, hogy ne nevezzünk meg embereket amiatt, mert egy viselkedést látunk. Mert akkor valahogy elkerüljük azt, hogy ne ítélkezzünk. Tehát nagyon könnyedén tudunk ítéletet mondani egy emberre, amiatt, mert ő azon a reggelen másképp érzi magát. Kimondott az, hogy egy hétvége után, vagy egy szabadságidő után, amikor elkezdünk dolgozni, és beütjük magunkat valahogy a nagy forgalomba, vagy lehet, hogy nincs is nagy forgalom, megvan bennünk az a kis feszültség, hogy el kell valahova érnünk. Az agy így működik. Az agy azt mondja, hogy te kell menned dolgozni, tehát akkor nagyon szépen megkérlek, legyél becsületes, és végezd a dolgot. És a megtanult kis automatikus reakciókat ő kiadja. És ezért van ez a kis nézeteltérés sokszor a forgalomban. Azt gondoljuk, hogy a másik szegényke nem tanult elegendőt az iskolában, nem gyakorolt, hát egy hétvégi autóvezető, tehát nagyon könnyedén le tudjuk ezeket pecsételni. Ami érdekes, hogyha megfigyeljük ebből a szempontból, kutatások valahogy felmérték azt, hogy miért saját magunkat megvédjük. Tehát van egy baleset, vagy nem is kell megtörténjen semmi nagy dolog, egy ilyen nézeteltérés, dudálás, jelzés, ilyen gesztikulálás, kommunikálás, amit passzív-agresszívnek nevezünk, amikor így intőn valakit meg akarunk nevelni. Na most az ilyen esetekben, hogyha megkérdezzük azt az embert, azt az egyént, aki végez ilyen cselekvéseket, hát miért tetted ezt? Az lesz az érdekes, hogy azt fogja mondani, hogy mindig a környezetében mi történik. Tehát a körülmények adják ki azt, hogy úgy viselkedjen. Kések, hát szólt a telefonom, fáradt vagyok, hétfő reggel van, viszont ha a másik hibázik, akkor már is leütünk. Agresszív. Most ezt azért nevezem ezt a szót, mert tényleg a pszichológiában létezik egy ilyen szó, amelynek több árnyalata van. Rivalizáció. Nevezzük elegánsan, és lepecsételjük a másikat. És az az érdekes, hogy nem dicsérjük a partnerünket, igen, a forgalomban, hanem mindig valahogy megkeressük benne azt, ami gusztustalan, tehát a nem helyes viselkedés. Uh-huh. És emiatt azt mondom, hogy az autóvezetés nem egy személyiségteszt, viszont hogyha önmagunkból indulunk ki, akkor simán is nagyon ügyesen tudunk vigyázni az életünkre és a többi ember életére.
0: Bizonyos a természetünkből adódó hajlamokat vagy jellemvonásokat azért kiemel, például, hogyha türelmetlenebbek vagyunk a természetünkből adódóan, akkor nagyobb valószínűséggel türelmetlenebbek vagyunk a közlekedésben, vagy nem feltétlenül kötődik össze ez a két dolog?
1: Összekötődik, és nagyon jó frappáns kérdés ez. Miért nevezem ezt így? Mert mindennek az alapja a személyiségünk. Tehát bármit dolgozunk, bármit végzünk, a személyiségünk az alapja. Ő hozza genetikailag tanultan azokat a jellemvonásokat, amelyeket aztán mi szépen, ügyesen, nem is vesszük észre meglehetősen, úgy kiadjuk a világnak. És akkor ezeket a jegyeket, hogyha felfedezzük magunkban, mint például a túlzott reakció. Meg vagyok szólva, hogy mindenre túlzottan reagálok. Lehet, hogy nem is kellene azt úgy végigmutogassam, megtanítsam én valahogy a másik emberkét, hogy hát a sávot meghaladta, vagy valami, de én túlzottan reagálom, és dührohamaim vannak, és annyira fel tudok idegeskedni, mi miatt, azért, mert a személyiségemben van egy olyan fonal, amely úgy működik. És ezt a pszichológiai tesztelésekben, a közlekedés pszichológiában, mi végzünk pszichológiai teszteléseket, nagyon relevánsan mutatkoznak. És ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a rugalmas, csendes és a kulturált viselkedést kinn a pályán, úgymond. Ez egy olyan élethelyzet a vezetés, ahol szinte, és annyira örvendek ennek az adásnak, mert szinte eddig úgy nem vettük volna észre azt, hogy mennyire fontos az, hogy kimenjünk és autózzunk, vagy biciklizzünk, mikor mi az életünket tesszük ki. Hogyha nem helyesen és nem megfelelő módon tudunk viselkedni.
0: Megfigyeltem azt, hogy más országokban talán jobban jellemző egy dolog, vagy másik dolog, például az autósofőrökre. És hogyha egy konkrét példát hozok, akkor amikor megfigyelem itt Romániában a sofőröket, nem igazán az jellemző rá, hogy minden esetben türelmesek, előfordul, hogy dudáljanak, vagy az integetések, vagy morcos arcok. Míg külföldön, például Angliából gyakran jártam, vagy gyakrabban jártam, ott toleránsabbak az emberek, ha egy útkereszteződésnél ki kell valakit engedni, még ha nincs is meg az elsőbsége, előfordul, hogy kiengedjék, tehát hogy sokkal türelmesebbek, nyugodtabbak a volán mögött. Mi teszi azt, hogy egyes országokban egyféleképpen vezetnek az emberek, más országokban pedig másképpen?
1: Létezik egy olyan fogalom, hogy közlekedési kultúra. A kultúrája annak, hogy hogyan közlekedünk egy adott területen. Hát ez egy olyan kis komplexum, és kicsinek nevezem, mert nem látszik, nem tudjuk felfogni, hogy létezik ez. Mivel mi megszokásként vesszük az egészet, hogy abban abban a városban, vagy azon abban az országban, vagy abban a kis területben úgy lehet viselkedni. És ez egy olyan fogalom, aminek az alapja és a biztonsági pillére az életvédelem. Na most, hogyha egy kultúrában, egy társadalomban ez védve van, és létezik, minden autó vezető kis önismeretében, hogy védjen meg az én életemet és a mások életét, ebből kifolyólag olyan hatás terül az embernek a viselkedés módorára, hogy megváltozik. Ez mit jelent? Egyes helyeken azért látjuk azt, hogy van egy ilyen elegáns viselkedés, mint hogyha nem is szaladnának, mintha ott nem lenne idő, nem lenne óra, nem lenne pontos munkaidő. Hát mindenki annyira nyugodtan megy és kivárják, mikor tényleg ott van a másik sáv, és simán lehetne előzni. Igen, ez a kis feszültség, hogyha a közlekedési kultúrában megmarad, ez táplál más viselkedésformákat, és mit? A türelmetlenséget, a gyors váltást, azt, hogy sokan mellőzik azt, hogy jelezzenek, időben jelezni, felfedezték azt, hogy a viselkedés tudomány egyik

0: ötlekedési kultúra azt támogatja, hogy jó lenne a szabályzatot, tehát a jogi pilléreket betartani, jelzés, közlekedés, abszolút a sebesség, a táblák betartása, tehát maga, mint szabályzat, és az emberi pillért. Az embert úgy kell tekinteni, nem mint, hogy elment egy autó mellettünk, az az érdekes, amikor vezetünk, van egy ilyen tendenci, ó, elment az az autó, de abban az autóban emberek vannak. És akkor azokban az országokban, ahol olyan kulturáltabban és olyan kiegyensúlyozottabban viselkednek, ott kialakult ez a kis fonal egymás között. Megtisztelem a másikat, tehát toleránsabb vagyok. Úgymond nem idegeskedek fel olyanért, hogy milyen autót vezet például, hogy pont bezzeg ez az autó kielőzött, hát hogy létezik, na de me visszaelőzöm, tehát nincs ilyen smi. És nagyon simán és nagyon jól tudják kezelni a frusztrációt. Most a frusztráció, ha nem kezelem, az minden agresszivitásnak az alapja. Nonverbális és verbális rivalizációnak az alapja. És onnan indul minden.
1: Az előfordulhat, hogy én, aki előztem és bevágtam a másik személy útjába hirtelen, azért van, mert én félek, hogyha nem, akkor engem fognak megdudálni, és akkor azért vágtam be, mert irtozok, hogy na, meg kell hozom ezt a döntést gyorsan, másképp elrontom az utat, vagy rossz irányba megyek, vagy valami butaságot csinálok, és akkor az a nyomás vezesse bennem azokat a bizonyos, hát hibás döntéseket, vagy elsietett döntéseket.
0: De emiatt, és nagyon köszönöm ezt az értékes kérdést, mert ez reális kérdés, és nagyon segíthet a hallgatókban felébreszteni azt, hogy ilyenkor próbáljuk, és nem, hogy nem lehetséges, mert lehetséges, de mindent tegyünk meg, hogy meghiggadtan higgadság, az azt jelenti, hogy nyugodtan engedjük meg a másiknak a döntési időt. Na most ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amikor nem engedjük meg az autótársunknak a döntési időt, hogy dönts el, hogy mit szeretne.
1: Vagy még azért is úgy csináljuk, hogy nehezítsük az ő útját.
0: És hogyha kialakítunk olyan jó pozitív viselkedés mintákat autóvezetés közben, vagy biciklizés közben, vagy akármilyen járműben közlekedünk, és bármilyen területen az országunkban, vagy bárhol, akkor ez hullámszerűen alakul egyik embertől a másikra. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy na most kulturális közlekedési kultúrát viszünk be a társadalomba, és akkor most mindenki holnap reggel 10 órától mindenki ügyesen viselkedik, mert ez nem így van. Mert az ember tele van automatikus reakciókkal. Az agyunk arra ügyel, hogy mindig jól legyünk, és hogy abban a egyfolytában dolgozzon, és megoldja a problémákat. Már az agynak az is fontos, és az is gond, hogyha én szomjas vagyok vezetés közben, vagy éhes vagyok, vagy pont csörög mellettem valami, vagy zakatol egy zacskom, még az is zavaró tényező lehet. Akkor ilyenkor, hogyha nem figyelünk, és nem alakítjuk ki magunkban azt, hogy most vezetem az autót, és most odafigyelek, és most hagyom azokat a kis zörgéseket, és nem azt dolgozom fel, ha az autó technikájára, környezetére, a benti életre koncentrálok, és ugyanakkor kisugárzom ezt a kinti életre, akkor biztos, hogy csökkenni fog a balesetek száma is, vagy a megelőzendő balesetek, mert sokszor sajnos olyan konfliktus helyzetek történnek a kinn a világban, akármilyen útszakaszokon, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, baleset alakul ki belőle. Tehát valahogy ezt a kultúrát, ezt a viselkedést, ezt úgy kell felfogni, hogyha én viselkedem, és olyan stílust alkalmazkodok, és olyan magatartásom van, hogy megtisztelem az embertársamat, és lehet, hogy tényleg egy olyan krízis helyzetben él, vagy olyan pillanatnyi életvitele van, ami nehéz számára. Lehet egy gyász, lehet egy

0: munkahelyi probléma, lehet egy rosszul lét. Kialakítok magamban egy empátiát, amit tanulok. Azzal se születünk. Tehát ha azt táplálékként beviszem minden nap az életemben, akkor az önismeretem is jobb. Jobban tudom, hogy hogyan fogok reagálni, jobban tudok magamra vigyázni, és a családomra. Nem csak szépen. Na, beülünk az autóba, és megyünk. Igen, tehát az a száraz viselkedés, az sokszor figyelmetlenséget okoz, és nagyon sok veszélyt. Mert nekünk van egy ilyen, hát az emberi lény úgy születik, úgy van az ember néha napján, hogy hát én mindent meg tudok oldani. Vannak nekünk ilyen pillanataink, ami abból sugárzik, hogy milyen képünk van saját magunkról, és az önbizalmunkat egy kicsit erősítsük. De én szerintem, hogy nem pont ez a helye itt, ebben a környezetben kell annyira erősíteni ezt az önbizalmat, hogy én mindent megoldok, és majd ennyi üzemanyaggal is majd szépen végig tudom vinni az útvonalat. Tehát nem így megy valahogy ez a dolog.
1: Nagyon tetszett az a gondolat, amikor azt mondtad, hogy ha úgy ülnénk be az autónkban, hogy arra gondolunk, hogy nem autókkal találkozunk, hanem emberekkel, akik vezetnek, akkor lehet, hogy teljesen megváltozik a gondolkodásmódunk arról, ahogyan mi vezetni fogunk és viselkedni fogunk bizonyos szituációkban. De hogyha kellene egy kicsit elemezni a romániai közlekedést, és azt, hogy miben szoktunk rossz példát mutatni, illetve hogy lehet ezeket a rossz példákat átváltani jókra, akkor mi az, ami gyakrabban előfordul? Gyorshajtás, vagy dudálás, vagy mit figyeltél te meg, és hogyan lehet ezeket mérsékelni magunkban?
0: Most pont statisztikát nem ismerek, hogy melyek azok a viselkedésformák, amelyek nemnél, korosztálynál, mert tehát ezeket így végzik, tehát nagyon
1: egyre aprólékosan
0: fel van dolgozva, akkor ki hol lakik, milyen végzettsége van, milyen traumákon ment keresztül, tehát nagyon szép ez a pszichológiai kutatás része. Viszont, ami szubjektíven észleltem, és a rendelőben is természetesen le tudok vonni, észrevettem olyan viselkedéseket, magatartásformákat, tehát olyan magatartás, ami stilisztikailag ugyanolyan. Igen, tehát minden környezetben, ha adnék egy másik autót, ugyanúgy vezetne. Igen, de hiába mondja azt, hogy hó, ezt tudom, mert ezt láttam egy videóban, de nem ugyanúgy dudál. Észrevettem, hogy van ez a türelmetlenség, kis vulkán az elmében, hogy én abban a pillanatban kell robbanjak, és én ha robbanok, akkor mindent elrendezek. És az utóbbi időben kevésbé, de sokszor észrevettem a dudálást, mint kommunikációs stílus, még akkor is, hogyha egy egyén parkol. Tehát egy természetes élethelyzet, amit be kell parkolni az autót, le kell valahova helyezni azt az autót, amit az mellette levő, tehát a háta mögötti ember, vagy másik autóban szembe levő, dudál. Igen. Tehát egy természetes élethelyzetre negatívan, diszfunkcionálisan reagálunk. Most én ezeket vettem észre, ez nem csak a dudálásra értelmezem, viszont vannak ilyen diszfunkcionális reakciók a pszichológiában, nagyon gyakran használjuk ezt a szót. Ez azt jelenti, hogy az én reakcióm, tehát az én válaszom arra, amit látok, vagy amit hallok, problémát okoz. Ez a diszfunkcionális. A funkcionális pedig az, amikor azt a helyzetet segítem és megoldom. Állok 2 másodpercet, és megoldódott a gond. A régebb voltak jelzések, mint kommunikálás, ami valahogy sürgette a gyorsaságot, hogy menjen gyorsabban. Annak ellenére, hogy az illető autóvezető szabályszerűen működött az utcán. Nem nagyon szeretik, és nem nagyon élvezik a kis keskeny utakat, ahol a láthatósági tér szűkül, és emiatt ott van a tendencia, hogy gyorsabban vezetnek, nagyon könnyen nem tartják be a szabályokat, és nagyon könnyen, mintha az lenne az érzésed, hogy onnan ki akar menni, ki akar menekülni, és ha megkérdezed, hogy miért siet, még összetem, nem tudja megmagyarázni, de sietek. Sietek. Tehát vannak ilyen magatartási formák, amelyeket mintázásképpen megtanultak. És tény és való az, hogy a gyerekek tanulják, hogy a szülők hogyan vezetnek. Nagyon szépen meg tudják tanulni, mivel az alapozza meg valahogy a személyiségünket is, mintázza a viselkedésünket, ugyanúgy fogunk mi is viselkedni. Nem 100%-osan. Viszont lesznek olyan komponensek, amit
1: Mit
0: bizony olyan
1: elteszünk?
0: vagy, mint apu, mint anyu, mint nagyanyu, mint nagyapu. Ez elfogadható. Viszont a gyerekek nagyon felfigyelnek arra, hogy hogyan reagál egy felnőtt a veszélyre. Tehát a gyerekek nagyon érzik a veszélyt, mert ők nagyon figyelnek. Annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem figyelnek, ők mindent éreznek. És letérképezik azt, hogy hogyan reagálunk egy veszélyre. Hát a veszély azt jelenti, bármi jelent, ami kimozdítja az autót, vagy egy sebesség, vagy egyből veszi a kanyart, vagy valaki valamit besúg a másik autóból. És hogyan reagál a szülőre erre? Na, ezt tanuljuk, ezt mintázzuk. És hogyha mi felnőttek kulturáltan, elegánsan tudjuk kezelni a feszültségünket a volán mögött, benne abban a zárt térben, és nem ott vitatjuk meg az élet problémáinkat, akkor tény és való az, hogy azok a kis gyerekek vagy tinédzserek másként fognak viselkedni, amikor ők is oda kerülnek az autóvezetéshez. Tehát valahogy így alakul ki ez az egész séma. Úgyhogy ha ezt figyelemmel követjük, és mai naptól kezdődően pompásabban vezetünk, pompásan mondom azért, mert minden újdonságot, amit beviszek az életembe, hogy másképp csinálok, másképp reagálom le, másképp végzem el, az számomra ez egy jólét. Tehát az egy pompázó valami. Az egy jó tulajdonság. Rávilágít arra, hogy én tudok fejlődni, és nem vagyok ugyanazon a szinten, és ott maradandóan is türelmetlenül viszem az életet.
1: Közben gondolkodtam még a gyorshajtáson is, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy itt országunkban miért szoktak gyorsan vezetni a szabály, tehát
0: Ellenére.
1: ellenére, igen. Miért adódik ez a tendencia, mit akarunk mutatni ezzel? Mert gondolok arra, hogy volt pár eset az életemben is, amikor fiatalok erős autót kaptak már, ahogyan sikerült nekik a jogsit megszerezni, és bebeesett egy-egy baleset, vagy egy-egy baki. Sokat dob ami magabiztosságunkon, amikor egy megszerezzük a jogosítványt is, és egy új autót kapunk, és nem találkozunk nagyon sok életszituációval a közlekedésben addig, mert még tapasztalatlanok vagyunk abból a szempontból, de miért történik az, hogy éppen ennek ellenére repülni akarunk már az autóinkkal? Ezt meg tudnád magyarázni?
0: Ez mindig, szinte mindig, most azon gondolkozom, hogy mondjam, hogy szinte mindig, vagy gyakorian előfordul ez az élethelyzet. Úgy veszem észre, hogy mind gyakoribb és gyakoribb. Valahogy tápláljuk a fiatalokban azt, hogy lesz jogosítványod, az úgynevezett jogsi, és akkor szabad leszel, és meg lesz a saját autód, és arra mész, amerre akarsz. Na hát ez egy olyan nyitott kapu, amely, hogyha nincs fedezve kontrollal, és valahogy kialakuljon az a készség, képesség, hogy vezessek egy autót. Nem csak, hogy tudjam az információkat, amit megtanulok a sofőri iskolában, megtanulok a tanáromtól, és át is veszem azt a szokását, hanem kifejlesztem magamban azt a készséget, hogy érezzem az autót. Amikor olyan simán oda tesszük le a kulcsot, és megvan a jogosítvány, ha elképzeljük annak a fiatalnak, vagy na, akár középkorúnak is az arcképét, hát tele van hálával, tele van örömmel, és egy rengeteg gondolat a fejében, hogy repülni fogok, hogy most ezután ki leszek, hogy olyan, mint én, nem lesz senki. Tehát ez mit történik az agyban? Hát az agy menekül. Egy olyan eszközt adunk számára, amivel ő kimenekül abból a világból, amiben ő ott ült, és igaz, hogyha nincs meg a jogosítványom, sokszor olyan lezártnak érzek egyes területeket az életemből, mert kell alkalmazkodjak mások után. És akkor ez a szabadság egy olyan euforikus állapotot ad, ami eltarthat jó néhány hónapot is, 3 hónapot is eltarthat ez az euforikus állapot, hogy mindent ki akarok próbálni. És ura leszek a világnak, és akkor megnyomom a pedált, és lebegek a világban. Viszont itt a veszélyhelyzet nincs egyáltalán kiterítve az asztalra, és sajnos ekkor, hogyha így jön ez az öröm, két öröm egyszerre, akkor lelassítjuk az agynak az analízis programját. De mit kell annyit elemezni? Hát megvan az autó, van, hogy hova menjünk, és akkor indulj neki a világnak. És hogy minél több sebességre vágyó fiatalt látunk, annál jobban akarnak sebesen vezetni, és ugyanúgy a viselkedés pszichológia bizonyítja azt, hogyha egy viselkedésünknek van egy konkrét, erős válasza, tehát egy viselkedésre van egy konkrét, erős válasz, mint egy büntetés, vagy valami megrovás, akkor az a viselkedés idővel lelassul. Tehát változik, sok minden változik. Ami veszélyes a fiataloknál az, hogy nekik van egy ilyen jellegzetességük, és emiatt ők nem hibásak. Sokkal jobban felidegeskednek olyan szinten, hogy sértődnek. Tehát, hogyha ők nagyon érdekes módon nem ellenzik meg azt, hogy hát vajon miért tette ezt, nincs ideje ezzel foglalkozni, vajon miért pont most szeretett volna kiszállni, és miért nyitotta ki annyira az ajtót, végig dudálja az utcát, és sebesen gázol, annak ellenére, hogy közel van a gyalogátjáró. És valahogy, ha másképp kezelnénk ezt az életperiódust, hogy megvan a jogosítványod, és az életednek a része, az valahogy nem egy jutalom, az életednek a része, akkor másképp kezeli, és hogy azért te felesz. Az egy olyan kis jogosítvány, ami jogokat ad, de ugyanakkor felelősséget van, mert az életedet
1: helyezed igazából ebbe a...
0: Viszed minden pillanatról, és másoknak az életét. Tehát az életvédelem a legfontosabb aspektus.
1: Hogyha kellene tanácsot adja a szülőknek, akiknek a gyerekeik most frissen megszerezték a jogosítványt, mit mondanál el nekik? Hogy alakítsák ki a gyerekeik fejében ezt a gondolkodásmódot? Tehát, hogy egyszerűen gyakorlati tanácsokra vagyok kíváncsi. Uh-huh. Most gondolok az unokatestvéremre, aki nem rég szerezte meg a jogosítványát, ő is szeretne szárnyalni, köszönjük szépen, szabadon az utakon. De még az édesapja még bizonytalan, még az édesanyja bizonytalan, még nem kapja meg az autót. Ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogy esetleg még menjen egy néhányszor az édesapjával vezetni közösen, vagy mik azok a magatartások a szülők részéről, amivel segíteni tudják a fiatal gyermekeiket, hogy felelősségteljesekké váljanak a közlekedési eszközökben is, az autóban is. Vannak bizonyos tanácsok, amiket meg tudunk itt fogalmazni konkrétan?
0: Igen, és nagyon aktuális tanácsok. Az első az, hogy valahogy ismertessük meg az autót a vezetővel. Tehát valahogy azt látom, hogy ez az új technológia és ezek az új autók, meg bármilyen jellegű stilisztikája legyen belül, ez úgy könnyítik az autóvezetést. Most ez a könnyelműség, ez valahogy úgy azt az érzést adja bennem, hogy olyan nyugodtan tudok ott ülni, és nem muszáj figyelni, és mi annyi figyelem, hadd, mert én ezt tudom. Tehát van egy ilyen önbizalom, ami saját magamból jön. Most, amikor nincs élettapasztalatom egy területen, bármilyen területről beszélek, ott nincs információ. Igen, tehát teljesen igen. Más információkra teszem azt a bizonyítékot, hogy én bennem lehet bízni. Most ilyenkor jó, hogyha a szülő elmagyarázza, hogy mit tud az autó, mit tudsz te, és ti ketten együtt a saját életedet viszitek, vagy a mások életét. Sőt, nagyon bátorítom azt, hogy a mások felé való igazítást erősítsük ki a gyermekünkben, mert hogyha én a másokra igyekszek figyelni, másokra is, az, hogy a gyalogos gondolkozik, hogy menjen, ne menjen, visszatér, és hogy ne egyből vágjak neki az útnak, és hát biztos végigviszi az útját, vagy jön egy biciklis, vagy valahonnan kibújik egy másik autó. Ezeket a helyzeteket, hogyha úgy elmagyarázzuk szépen, hogy mi kell vigyázzunk valahogy, tehát szükséges vigyázzunk az embertársainkra, akkor már saját magunkra tudunk vigyázni. Hát valahogy ez egy olyan érthetetlen, elvont életvitel, amihez nem nagyon vagyunk hozzászokva. Mindig szoktuk mondani azt, hogy vigyázz magadra, akkor vigyázz, hogy parkolod, nehogy megkarcold, de nagyon legyél figyelmes. Most ezek a kis rövid mondatok, ezek bátorító jellegűek. Most a tinédzserek, a fiatalkorú emberek, akár 40-ig nagyon simán úgy lelegyintik, ó, ezt mindig ezt mondják nekem, már tudom, nem mond előre, tudom ezeket a dolgokat. Ez a tudom szó, ez elhárítás. Tehát elnémítás, légy szíves, hagyjál, mert én tudom, hogy mit kell tegyek. Na most ezek az emberek eléggé gyakran pórul járnak, azért, mert nem figyelnek a figyelmükre. Most van egy olyan figyelem, ami valahogy a disztributív figyelem, az, hogy mindenkire kell figyelni. Ezt meg lehet valahogy gyakorlatba vinni, és megmagyarázni a gyereknek azt, hogy mit jelent disztributív figyelem, hogy nem csak egyesek mindig úgy nyelk, csak előre nézzél, csak menjél csak előre, és légy figyelmes, nehogy nézzél jobbra-balra, de a perifériás látás az szükségletes egy autóvezetésben, tehát nem lehet úgy nézni olyan kis alagútszerűen, mert akkor egy, hogy meg is unja az agy a dolgokat, és a másik dolog pedig nagyon olyan feszülten vezetünk. A fókusz az nagyon fontos. Megtanítani a gyermeket, hogy fókuszáljon addig, ameddig kialakul, hogy mit, hogy kell nyomogatni, és hogy kell elintézni a kis széket, még az is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mentális állapot, a lelki állapot. Arra kérem a kedves szülőket, hogyha, vagy a hozzátartozókat, bármilyen kis újdon vezetők is, emberkét ismernek, hogy mindig azt arra bátorítsák, hogy a lelki állapotuk legyen megfelelő. Kiegyensúlyozottság. Az azt jelenti, hogy úgy érzem, hogy jól is vagyok, úgy tudom, hogy vannak gondjaim, viszont jól vagyok. Két érzelmi állapot nagyon veszélyes. És pedig az első a düh. Amikor dühösen ülünk be az autóba, na aztán én akkor megyek, és elintézem, miért vagyok dühös? Mi történik ilyenkor az agy, ki kell adja azt a kis emocionális rezgését, és végigintézem az embereket mellettem, vagy benne az autóban, vagy saját magam, tehát túlzott vezetés alakul, sebesség alakul ki, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Úgy ugyanúgy nagyon fontos az, hogy valahogy ki akarom ezt emelni, erről nem nagyon beszélnek. Úgy akarom leírni, hogy létezik egy euforikus állapot. Azt úgy kell megérteni, hogy amikor van egy életünkben van egy esemény, egy pozitív esemény, tele vagyunk jó kedvel, aranyos arcokkal, gyönyörű pillanatokkal, minden szép izeg mozog, és vagy egy nagyon jó hírt hallunk, akkor is eléggé veszélyes beülni egyből az autóba, mert ugyanazt az agy réteget, ugyanazzal az aggyal dolgozunk, az agy keringott minden, tehát kb. Ugyanaz az intenzitás van, mint a dührohamokban, vagy a szomorúságban, és nagyon veszélyes, hiszen a düh és az nagy öröm, a nagy intenzitású öröm csökkenti a figyelmet. És a figyelem az alapja a vezetésnek. Utána jönnek a készségek, utána jönnek az ismeretek, de a figyelem valahogy az alapja mindennek, mert ha nem tudok figyelni, még a szabályokra sem emlékszem, hogy mit jelent az a tábla, és nem tudok kapcsolatokat teremteni az én világom között, meg a külvilág között. Amit valahogy ezt nagyon megerősítem, viszont sokan lehet, hogy azt fogják mondani, hát nem lehet enélkül a mai világban élni, és pedig a telefonbeszélgetés. Tehát
1: ezt ki is akartam térni.
0: Erre nagyon kell vigyázni. Nagyon-nagyon kell vigyázni a telefonbeszélgetésre. Ez egy szokás. Ez egy szokás. Még egyszer mondom, az életvitelnek egy része. Viszont meg lehet anélkül is ezt úgy élni az autóvezetést, hogy későn válaszoljok, vagy leparkolok, vagy másnak átadom a telefont, ha nem vagyok egyedül az autóban. Ezt azért mondom, mert nagyon sok baleset, vagy nézeteltérés, vagy veszélyeztetett helyzet történhet amiatt, hogy én beszélgetek a telefonon. És sokan úgy nagyon kényelmesen lelegyintik. Mindenki jogos, hogy úgy értékelje a veszélyeket, ahogy szeretne. Viszont mi pszichológus valahogy célom azt, hogy felelevenítsem az emberekben, hogy az életed és mások életéről van szó, mert egy telefonbeszélgetés során, annak ellenére, hogy én nem tartom a telefonkagylót a kezemben, és én nagyon szépen vezetek, egy dolog sérül, és pedig a reakció, az időbeli reakció. Kimutatták azt, hogy vannak olyan pontok, amikor az agy egyáltalán nem is tudja, hogy vezet. Tehát annyira automatikusan vezet, és szinte az autó ismeri az utat. Igen, tehát annyira automatikusan jön, mert én el vagyok foglalva azzal a témával, ami ott van bent a telefonban. Ami veszélyes, az, hogy az agy nem látja azt az embert, akivel beszélgetünk. És akkor van egy ilyen passzivitás. Igen, tehát látom azt a sima utat, amit én ismerek, látom, hogy ott gyalogolnak, nem tudom felmérni a távolságot, valahogy a menekülést, tehát maga az, hogy mennyire fékezek le az erősséget, és nem tudom lereagálni. Eljut az agyhoz az pontba, abban a pontban az az információ, hogy ott van egy színesbe öltözött valaki, de nem tudom, hogy mozgásban van, mit csinál, és úgy békén hagyom. És nem reagálom le. Lehet, hogy későn reagálok le. Ez mindenki számára érvényes. Tehát nincs olyan, hogy nemhez kötött, korhoz kötött, vagy hogy majd kitanulom, vagy hogy a modern világ ezt kialakítja. szerintem nagyon sok évtized kell elteljen ahhoz, hogy az agyunk valahogy úgy átálljon, hogy ezt úgy el tudja fogadni, és valahogy ne vegye figyelembe. De nem lehet, mert hogyha én valakivel beszélgetek, ő lesz az elsődleges helyzet, tehát ővele kell foglalkozzak. Ott egy csomó inger van, csomó információ, csomó érzelmi kis input, amit bead, és csodálkozom, és akkor, hogy ezt el tudom, el akarom magyarázni, és tehát mindig vannak ilyen kis feldolgozandó anyagok, amit úgyse látok, csak úgy elképzelek. Ugyanakkor másodlagos szintre jut a vezetés. Most ebből lehet következtetni, ebből nagyon-nagyon jól lehet következtetni, hogy mennyire éri meg az a telefonbeszélgetés azt az útszakaszt. Mennyire fontos számodra az élet? Mennyit fektetsz bele abba a pillanatba? És kimondottan, hogyha az embereket megkérdezzük, akkor az emberek azt mondják, hogy nem, hát számomra fontos az élet. De amikor a viselkedésben látom azt, hogy megcáfolja a saját mondani valóját, ott egy stílusról van szó. Ott egy elfogadott stílusról, amit ő jóvá hagy. És valahogy ezt a stílust jól lenne, hogy az újdonnan valahogy kis autóvezetőkre ezt rávinni, hogy ezt nagyon nagy komolysággal vegyék kézügyben.
1: Mivel már utolsó percekben tartunk, ezért megkérlek arra, hogy mondjál valamit azoknak a sofőröknek, akik holnap újra útnak indulnak, tehát így egy mondat erejéig, vagy egy paragrafus erejéig. Mi az, amit tanácsolsz minden sofőrnek, aki holnap úgy dönt, hogy autóval megy dolgozni, vagy útnak indul valahova, mire gondoljon, hogy álljon hozzá, és mi legyen a fontos számára ebben a helyzetben?
0: Elsősorban erősíteném azt a szót, hogy partner. Többször is említettem, mert szeretem úgy használni ezt a szót, hogyha partnerként látom a társamat, aki ugyanúgy elmegy dolgozni, vagy ugyanúgy valahogy az életét viszi előre, akkor ha partnerként kezelem, akkor úgy tudom kezelni, mint saját magam, és türelmes vagyok. És ha én türelmes vagyok, akkor nem idegeskedek fel, és nem megy el az egész napom. Hogyha ellenfélnek kezelem az embert, akivel találkozok, és épp nagyon világít mondjuk a jelzője, vagy valami nagyon sebesen haladt el mellettem, tehát olyan kis dolgok zavarnak, akkor ellenviselkedéseket fogok formázni. És meg kell gondolni, hogy megéri, hogy így kezdjük a napot. Most én, és valahogy nagyon jó lenne az, hogy az alváshigiéniánk meglegyen. Hát valahogy ez ki van mutatva, hogy mindig a reggelünk nagyon zaklatott, akkor, hogyha az alvás nem tartja be azokat a periódusokat, az egész éjszakai alvás nem nyugodt, akkor reggel mindig mindenre nagyon érzékenyek vagyunk, így is úgy is reggelente egy kicsit érzékenyek vagyunk, tehát türelem, odaadás, odafigyelés, és kimutatták azt, hogy egy nagyon jó mosoly felénk és az embertársaink fele nagyon sok mindent tesz. Még azt a kis pözgő embert is, aki akar felénk ugrani, azt is lecsillapítja.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Lenke, mindazt a sok tanácsot és információt, amit megosztottál velünk. Ez egy újszerű téma, nem is gondoltam volna, hogy közlekedési pszichológia létezik már, mint egy külön terület, és nagyon izgalmas volt felfedezni ezeket a dolgokat, amiket elmondtál nekünk. És köszönöm, hogy bátorítottál arra minket, hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy milyen érzelemvilágban vagyunk, hanem vegyük azt is figyelembe, hogy mások milyen érzelemvilágban vannak, és hogy másokkal is találkozunk az úton, és ne rajtuk csapjuk ki az mi érzelmeinket. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Nagyon köszönöm ezeket a pillanatokat.
1: Lehet, hogy a holnapi út nem lesz rövidebb, és a forgalom sem lesz kisebb, de talán egy kicsit más szemmel ülünk majd a volán mögé. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai adásban, és hogyha szeretnének még több hasonló beszélgetést hallgatni, látni, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára, és találkozunk legközelebb is. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozhatjuk tovább a Biblia alapigazságait. A múlt alkalommal tanultunk a bűnesetről és a megváltás tervéről. Láttuk azt, hogy a bűn az ősszülők szófogadatlanságát által bejött a világra. Ezzel kapcsolatban szeretnék csak visszaemlékezést gyanánt olvasni Róma beliekhez írott levél 5. részének a 19. verséből. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ez a párhuzam nagyon sokat mond mindannyiunknak, hisz itt azt mondja, hogy egy embernek engedetlensége által, tehát egy ember engedetlensége által, ez Éva volt, Éva után Ádám és az ő leszármazottjai, sokan bűnösökké lettek, más szóval mindannyian bűnösökké lettek, mert az 5 rész 12. versében azt olvassuk, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett, tehát egy szófogadatlansága folytán, mivel mi mindannyian Ádám Éva leszármazottai vagyunk testileg, mi örököltük magunkkal a bűnt. Azonban itt a 19. versben ott van az ígéret, hogy azonképpen egynek engedelmessége által, múlt alkalommal tanulmányoztuk Jézus Krisztus megváltási munkáját, Golgotai áldozatát, annak értékét, ami üdvösségünk szemszögéből, és azért lényeges ez a kijelentés, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Mindazok igazakká lesznek, akik elfogadják Jézus Krisztus személyes megváltójukat, elfogadják Jézus Krisztus tanítását, és az Isten iránti szeretetüket abban fejezik ki, hogy gyakorolják azokat a mennyei elveket Isten iránti hálából, amelyeket Isten elmond nekünk és közöl velünk a Szentírásban. Ugyanitt Róma beliekhez írott levélből szeretném mai témakörünkhöz olvasni, és ennek alapján tovább fűzni az igazságnak gondolatmenetét. Róma beliekhez írott levélben a 3. résznek a 23. versében ezt olvassuk. Mert minnyájan vétkeztek és szűkölködnek, ez annyit jelent, hogy nélkülözik az Isten dicsőségét. Szeretném, kedveseim, ha visszaemlékeznék, hogy amikor Ádám és Éva ettek a tiltott vagy gyümölcséből, akkor ezután azt mondja a Szentírás Mózes első könyve 3. rész 7. versében, hogy észrevették, hogy mezítelenek. Mit jelent ez? Ez egyszerűen azt jelenti, Isten azt közli velünk, hogy addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, Isten dicsőséges ruhája övezte őket, dics ruha, dics fénye övezte őket. De amikor vétkeztek, ez elhagyta. Erről olvasunk itt, erről beszél itt Isten lelkétől, illetve Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hiányzik az Isten dicsősége. Ez igaz. Sajnos. Együnket sem övez isteni dicsfény, dicsruha. De az, amire szeretném ma különösen felhívni kedves figyelmünket, mert mindnyájan vétkeztek. Ebből szeretnék ma kiindulni a mi közös Biblia tanulmányozásunkban, hogy van-e ember a Földön, aki nem bűnös. A Bibliában Isten egyértelműen válaszol erre a kérdésre, és azt mondja, mindnyájan vétkeztek. Ami azt jelenti, hogy nincsen egy igaz sem. Miért? Mert mindenki bűnös, mindenki Ádám és Éva leszármazottja. És mindannyian bűnben születtünk, ahogy a Zsoltárok könyvében találjuk, vagy pedig bűnben melengetett az én anyám. Bűnös szülőktől, bűnös természettel, bűnös hajlamokkal. Mi ennek a legnagyobb bizonyítéka, hogy minden ember bűnös? Az, hogy a bűn következménye és a bűn büntetése a halál. És minden ember, aki eddig született ezen a földön, mindenki meghalt. Erről szeretnék olvasni ugyanitt Róma beliekhez írott levélnek a 6. részében, a 23. versben. Isten lelkétől ígérte Pál apostol nagyon egyszerű szavakkal, de hatalmas igazságot közöl velünk. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Itt beszél a bűnről, és beszél az Isten kegyelmi ajándékáról. Először foglalkozzunk magával ezzel a bűnnel, mert hisz ma ez a vezérfont gondolatunk, hogy a bűnrendezésnek két dimenzióját lássuk meg a Szentírásból. Mit jelent az, hogy két dimenziója? A bűnrendezésnek az első dimenziója az, hogy Isten mi mindent tett meg azért, hogy mi bűnösökként megszabaduljunk, vagyis megszabadulhassunk bűneinktől. Tehát Isten mi mindent tett meg azért, hogy bennünket, bűnöseket megszabadítson bűneinktől, nekünk lehetővé tegye a bűntől való szabadulást, és utána a bűn rendezésének a másik dimenziója pedig ahhoz tartozik, vagyis azt foglalja magába, hogy nekünk embereknek mit kell tennünk, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk Istentől. Más szóval a bűnrendezésnek két oldala van, mint az éremnek is, és mi ezt külön szeretnénk szemlélni az egyiket, és külön szeretnénk szemlélni a másikat. Azonban mi nézzük sorjában, vegyük sorban azokat a csodálatos isteni kijelentéseket, amit Isten tett. És itt azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Először is. Azt kell hangsúlyoznom, hogy a Bibliában Isten két halálról beszél. Első halálról és második halálról. Az első halálból mindenki kivétel nélkül fel fog támadni. Akár hiszi az ember ezt, akár nem. Ismétlem, az első halálból mindenki fel fog támadni. A második halálban nem lesz része azoknak az emberek, nem lesz részük azoknak az embereknek, akik hűségesen éltek ezen a földön, elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, hitben megvalósították, és a mindennapi életben megvalósították az isteni elveket, és hitük, reményük egy célra összpontosult, hogy ebben az életben elkészüljenek az örök életre. Ezeken az embereken, és adja Isten, hogy mi is ezek közé tartozzunk, hogy meghozzuk életünknek ezt a legfontosabb döntését, és hogy mi is ezek közé tartozva ezt az életet arra használjuk fel, hogy elkészüljünk az eljövendő az örök életre, hogy ne legyen részünk a második halálban. Viszont, ha akármi, vagy bármelyik ember a földkerekségén, aki visszautasítja Isten szeretetre szólító meghívó szavát, nem veszi komolyan azokat az isteni kinyilatkoztatásokat, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és azokat az elveket nem gyakorolja, az az ember el fog veszni, vagyis része lesz a második halálban. Annak az embernek le kell fizetni a bűn büntetését, ami a második halál. Mert így tudjuk összefoglalni, hogy az első halál a bűnnek a következménye. Ebből mindenki fel fog támadni, kivétel nélkül. Ezért is hasonlítja úgy Jézus Krisztus és a Biblia más írói is az első halált alvásnak, mert hogy az alvásból van felébredés, ugye az első halálból van feltámadás, azonban a második halálból nincs feltámadás. És még egy összefüggés, az első halál beköszöntével, vagyis előtte, ebben az életben senki sem bűnhődik bűnért, csak viselheti bűnének következményét. Ez alatt azt értem, hogyha valaki nem figyel az egészségi elvekre, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és időerőt megbetegszik azért, mert taposta az Isten által megszabott életelvet és életrendet, ezért a bűn következményét, mint olyat viseli. De a bűn következményeként jön be az első halál. Azonban a második halál beköszöntése előtt szenvedni fog minden ember a bűnéért, vagyis elviseli a bűn büntetését. Ez a második halál. Ha már ennél a kérdésnél ennyit időzünk, akkor szeretnék megemlíteni még egy dolgot. Vajon Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg a Golgotai kereszten, vagy a második az örök haláltól? Lehet, hogy amikor felmerül ez a kérdés, különböző féleképpen viszonyulunk hozzá, és különböző választ is adunk. Azonban gondolkodjunk együtt. Ha Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg, aminek az értéke legyen 10 dinár, és a második halált nem fizette le, második halálnak az árát nem fizette le, ami 100 dinár, akkor végső sorban adhat-e Jézus Krisztus azoknak az embereknek, akik őt szeretik és őt követik, és az ő akarata szerint élnek örök életet? Egyértelmű, hogy nem. Gyermekkoromban, mikor még háztól temettek, nagyon gyakran vettem részt temetésen. És olyan különös volt számomra, amikor a pap a gyászbeszédben elmondta, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és mi pedig temetünk. Melyik haláltól váltott meg bennünket Jézus Krisztus? Az első haláltól, vagy a másodiktól, az örök haláltól? Egyértelmű, hogy az örök haláltól, tehát Jézus Krisztus nem a 10 dinárt fizette le az első halálbérét, hanem az örök haláltól váltott meg. Bárhol, bármikor halljuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, akkor mindig jusson eszünkben az, amiről itt olvastunk. Mert a bűn zsoldja, a bűn büntetése, a bűnnek az ára, az az örök halál. Jézus Krisztus elszenvedte a második halál kínjait a Golgotai kereszten, hogy bennünket, gyarló bűnös embereket megválthasson az örök haláltól, az örök pusztulástól, és ezért, mivel lefizette a második haláltól való váltságdíjat, lehetővé tette minden ember számára az örök élet elnyerését. No, természetesen a mi döntésünktől függ az, hogy amit tanulunk a Szentírásból, és amit Isten elénk tár, és hogy ő mi mindent vár el tőlünk, hogy mi ezt készek vagyunk-e megvalósítani, vagy nem, mi döntjük el.

Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy mindaz az ember, aki elfogadja Jézus Krisztus személyes megváltójának, aki az Isten iránti való szeretetét abban fejezi ki, abban mutatja meg, hogy amit Isten közöl a Szentírásonban velünk, azokat a dolgokat, azokat a hitelveket, azt gyakoroljuk az életben, mégpedig úgy, hogy Istentől előtt kérünk, hogy ő segítsen bennünket. Ő látja azt, hogy mi szeretjük őt, és mi szeretnénk élni, megvalósítani az ő akaratát. És ezért ő tőle kérjünk segítséget, hogy ő nekünk adjon erőt, hogy az ő akarata szerint élve elkészüljünk országa számára úgy, hogy ebben az életben gyakoroljuk az ő akaratát. Először is most akkor láttuk, hogy Isten megszabadított bennünket az örök haláltól, a bűn büntetésétől. Ez az isteni megszabadítási mód, amellyel meg akar bennünket, bűnös embereket szabadítani a bűntől, ez az első lépés. A bűn büntetését fizette le. A második lépés, ebben az életben, ha mi megtanulunk együtt járni, együtt élni Istennel, és naponta kérjük segítségét, hogy adjon nekünk erőt, hogy mi úgy éljünk, ahogy ő tanít bennünket, és ne úgy, ahogy emberek, akkor ebben az életben Isten megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Szintén Rómabeliekhez írott levélben a nyolcadik rész 7. versében olvasunk erről. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Isten segít. Mi emberek nem tehetjük, olvastuk itt a Szentírásból, mert azt mondja, mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen. A bűnös gondolatot jelenti a test gondolata, a bűnös gondolatokkal nem tud az ember bemenni a mennybe, de hogyha az elméjében bűnös gondolatok forognak, nem győzhet, nem szabadulhat meg a bűntől, amely benne van, mindaddig, amíg szeret azokról a dolgokról, azokról a bűnökről gondolkodni. Ezért Isten segít, és mindenkinek segítségére siet, aki kéri, hogy megszabadítson bennünket a bűnös gondolatoktól, hogy a mi elménk csak azzal foglalkozzon, ami nemes, ami tiszta, ami méltányos, ami tisztességre való és ami becsületes. És ezek után, hogy ez végsősorban hogyan teszi meg, hogyan viszi véghez a bűntől való szabadítást Isten, ezt szintén Rómabeliekhez írott levélben találjuk, a 16. résznek a 20. versében. A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mekkora ígéret! A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy Jézus Krisztus legyőzte a sátánt a Golgotai kereszten. A jövendőlés, amelyet úgy szintén múlt alkalommal olvastunk, Mózes első könyve 3. részének a 15. versében, azt mondja, hogy az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ki fog kinek a fejére taposni? Jézus Krisztus a sátán fejére. Ezt a Golgotán megtette. És ugyanezt a képet ülteti át a Szentírás ránk vonatkozóan, hogy a békességnek Istene megrontja, megtapossa a sátánt a mi lábunk alatt hamar. Hogyan történhet ez meg? Hogyan teheti meg Isten, hogy bennünk, a mi lábunk alatt megtapossa ő a sátánt? Jézus Krisztus olyan szépen magyarázta ezt a földi élet alatt, és János evangéliumának a 15. részében meg is találjuk, az 5. versben így fejeződik be, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért egy gyönyörű dolgot szeretnék ajánlani. Minden reggel kérjük Istent, hogy költözzön be a mi életünkbe. Irányítsa a gondolatunkat, tekintetünket, szavunkat, modorunkat, egész lényünket. Ő győzzön, mert csak ő győzheti le a sátánt. De a mi lábunk alatt csak akkor, hogyha a Szentlélek által meghívjuk Jézus

Krisztust, hogy lakozzon bennünk. Ez a győzelem titka. Kedveseim, ha szeretnénk győzni, akkor a győzelem útja csak ez. Nincs más út, mert a Szentírásban Isten ezt tárja elénk. És amíg láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a Golgota kereszten lefizette a bűnbüntetését, ebben az életben Isten mindenkit szeretne megszabadítani a bűn hatalmától, de az a mi döntésünktől függ, hogy megteheti-e velünk és bennünk, mégpedig úgy, hogy kérjük, hogy élje az ő életét bennünk, hogy a mi lábunk alatt is megtapodja, széttiporja, megsemmisítse a sátánt, mint ahogy azt ő megtette a Golgotán. És ha mi megtanulunk együtt küzdeni Istennel, magunk ellen és a sátán ellen, akkor győzelemre fog bennünket vinni, és akkor, amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Így olvassuk Péter apostol második levelének harmadik részében a 14. versben. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És amikor Jézus Krisztus eljön, akkor ő megszabadít bennünket a bűn jelenlététől, mert mi megszabadultunk lelkünk mélyén a bűntől, és csak akkor, akik ezt megélik, megtapasztalják, ez lesz a tapasztalatuk, hogy megszabadultak a bűntől lelkük mélyén, Jézus Krisztus azokat tudja magával vinni az ő dicsőséges második eljövetelekor. Engedjenek meg egy kérdést. Szeretnének megszabadulni a bűntől lelkük mélyén? Szeretnének megszabadulni a bűn jelenlététől Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor? És ez azt jelenti, hogy szeretnénk Jézus Krisztussal együtt menni, és a többi megváltottakkal, és örökké az Isten országának örökösei lenni, ahol nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz elmúlás, mert így olvassuk a Szentírásban, mert az elsők elmúltak. Ez a bűnrendezésnek egyik oldala. Még egyszer egy mondatban összegezem. Mindenki bűnös, mindenkinek szabadítóra van szüksége. Jézus Krisztus eljött, a Golgotai kereszten lefizette a bűnbüntetését, és megszabadított mindenkit az örök haláltól. Lehetővé tette mindenkinek az örök életet. Akkor, hogyha mi tovább megengedjük és együttműködünk, kérjük az Isten segítségét, hogy lelkünk mélyén megszabadítson bennünket a bűntől, és az ő dicsőséges második eljövetelekor, pedig a bűn jelenlététől úgy, hogy a bűnös földről magával visz bennünket fel a mennybe. Ezt Isten tette érettünk. És ezt a legnagyobb gonosztevő írt is megtette. Senki nem mondhatja, hogy Jézus Krisztus értem nem halt meg, vagy Jézus Krisztus Golgotai áldozata nem elegendő számomra. Ez lehetetlen. Mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mindenkinek megnyitotta a bűn által bezárt mennykaput, és a döntést ránk bízta. Most nézzük meg a továbbiakban a bűnrendezésnek emberi részét. Vagy mi az én, a mi részünk abban, hogy Isten terve, amelyről beszéltünk eddig, megvalósuljon ránk vonatkozóan minden nap életünkben. Az első dolog, amit nagyon kell hangsúlyoznom, és amit különösen szeretnék kiemelni, hogy amikor mi megkérjük Isten szent lelkét, hogy ő világítsa be a bűn által eltompult emberi értelmünket, hogy mi rádöbbenjünk valós állapotunkra. Múlt alkalommal beszéltük azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk is. Akkor említettük a színvakságot. Sajnos lelki értelemben, mivel bűnben születtünk, születésünktől fogva mindannyian színvakok vagyunk, ami a bűnt illeti. Vagyis nem látjuk bűnösségünket. Ezért az első lépés,
amit Isten szent lelke bennünk óhajt létrehozni, elérni, az az, hogy mi felismerjük bűnösségünket. Az embernek az Istentől való elfordulását és az Istenhez való visszatérését egy helyen Jézus Krisztus legtömörebben az elveszett, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatban mondta el. Amikor a fiú kikérte apjától a vagyont és elment otthonról, ő nem látta azt, hogy bűnös. De amikor magába szállt, amikor megtért lelke mélyén, amikor a Szentlélek megvilágosította előtte az ő igazi, valódi lelki állapotát, akkor ezt olvassuk Lukács evangéliumának a 10. részében, a 17-től a 19-ig terjedő versekben, amikor már se pénze, se normális ennivalója nem volt, korgógyomorral ott ült a disznónyáj mellett, akkor ezt olvassuk. Mi történt vele? Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Kire gondolt a tékozló fiú, amikor magába szállt? Ezt a szót még így is elmondhatjuk, amikor magához tért, amikor ráeszmélt való lelki állapotára. Kire gondolt először? Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérbe. Visszagondolt az atyai házhoz, házra, arra a helyre, ahonnan annyira akart szabadulni, hogy ő boldog legyen. És először fizikai értelemről, fizikai problémáiról beszél. Az ő béresei, az én atyámnak béresei odahaza bővölködnek kenyérbe, én pedig éhen halok meg. De a fizikai szükséglet után valami másról is szó van. Olvasom. Fölkelvén elmegyek az én atyához, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Melyik volt a másik lépés? Nem csak a fizikai szükséglet. Amikor magához tért és látta valódi állapotát, akkor látta, hogy bűnös. Ki az, aki meggyőzhet bennünket bűnösségünkről? A Szentlélek Isten elvezérel titeket minden igazságra. És ő azt mondta, hogy én bűnös ember vagyok, és tovább olvasom, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Atyám, add meg, hogy csak legalább ott legyek, mint örök szóloga, szolgaságot vállok, csak te nálad legyek. Én nem vagyok méltó, hogy visszamenjek hozzád. Én eltékazoltam az örökséget, amit mint fiú kaptam az atyai házból, az atyai részből. Én nekem nincs jogom örökölni már az örök életet. Én csak kegyelemért esdekelek hozzád, mert benned van reményem. Hozzád fordulok. Beláttam, hogy bűnös vagyok, és beláttam azt, hogy a bűnös élet nem vezet boldogsághoz. Az igazi boldogság az Istenem csak és kizárólag te nálad van. Én szeretnélek újból látni, szeretnék újból otthon lenni, szeretnék a te közelségedben szolgaként szolgálni neked, csak ott legyek, ahol te vagy. Emlékezzünk Jézus Krisztus szavaira, János evangéliuma 14. részében. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A tékozó fiú szívében megjelent ez a vágy, ott lenni, ahol Isten. Kedveseim, éreztünk már mi valamikor lelkünk mélyén ilyen vágyat? Vagy ha talán eddig még soha? Most, amikor közösen együtt tanulunk erről az igazságról, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük őt, hogy ez a vágy mind világosabban, mind tapasztalhatóbban, mint tapinthatóban, kézzel foghatóban megjelenjen
bennünk. És ne csak megjelenjen, hanem ezt az első lépést megtegyük. Istenem, a te szenteked nyissa meg bűn által eltompult értelmemet, és segíts meg, hogy én érezzem, hogy én rádöbbenjek, tehát felismerjem magamban a bűnt, hogy vágy keletkezzék szívemben elszakadni, megszabadulni minden bűnös szokásomtól, amelyet gyakorolva a múltban olyan sokszor megszomorítottalak téged, szerető Istenem. Segíts meg! Fogd meg kezemet, hisz fuldoklok a bűn tengerében, de nyújtsd felém átszegezett kezedet, és fogj meg engem, hogy ne pusztuljak el örökre. Atyám, szabadíts meg! Ezt én akarom. Ez az én szívem vágya. Ez az első lépés, amire Isten el akar bennünket vezetni. És ezután jön a következő lépés, ez pedig a bűnbánat. Mi is lényegében a bűnbánat? Lapozzuk fel először apostolok cselekedetében az 5. rész 30 és 31. versét, ahol választ találunk erre a kérdésre. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Kedveseim, én tudom azt, hogy ma se időnk, se talán szavakat sem találok kellőképpen hangsúlyozni, mennyire fontos megértenünk először, hogy mi a bűnbánat, és utána megélni, megtapasztalni, hogy mi a bűnbánat. De egy dolog, amire az ige olyan könnyen érthetően rávilágít, hogy a bűnbánat ugyanúgy Jézus Krisztus áldozata folytán Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat. A bűnbánat is ajándék Istentől, és a bűnbocsánat is. Ezért mi ne csak azért imádkozzunk, hogy bocsásd meg Istenünk a mi bűneinket, hanem még nem tanultunk meg, nem kaptuk meg Istentől a bűnbánatot, addig azért imádkozzunk, hogy Istenem, bocsásd meg az én bűneimet. Biztosabban azért imádkozzam, hogy Istenem, adjál bűnbánatot, hogy én ez induljon el bennem. De mi a bűnbánat? A bűnbánatnak két formája van, kétféle bűnbánatról beszél a Szentírás, és először ezt szeretném olvasni Korintus belekhez írott levél, 2. levél, 7. részének a 9. és 10. verséből. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem azért, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbántatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halál szerez. Kétféle szomorúságról, kétféle bánkódásról, vagyis kétféle bűnbánatról beszél itt a Szentírás. Van Isten szerint való szomorúság, tehát bűnbánat, és van világ szerint való szomorúság, bűnbánat. Mi a kettő között az alapkülönbség? Az egyikhez a világ szerinti bűnbánatot nagyon szépen ábrázolja Kain bűnbánata. Ő egyszerűen nem azért bánkódott, mert bűnt követett el, és megszomorította a Teremtő Istenét, hanem ő bánkódott a bűn következményéért. Mi lesz velem? Most vétkeztem, embert öltem. Ha valaki rám talál, megöl engem. Esze ágába se volt arra gondolni, hogy ő megbántotta a gyilkossággal, a testvérének meggyilkolásával Istent. Csak mi a következménye? Ezért újból egy mondatba, a világ szerinti szomorúság, a bűn büntetésétől való félelem, ez nem hoz üdvösséget. Aki így bánkódik, az örökre el fog veszni. Azonban mi az Isten szerinti szomorúság?
Ha mi igazán szeretjük a jó Istent, már pedig hiszem, hogy igen, és hogyha valami vétket követünk el, bűnt követünk el, akkor mi az, ami először megjelenik bennünk? Borzasztó. Mekkora fájdalmat okoztam én Jézus Krisztusnak, aki helyettem lefizette a váltságdíjat. Ó, atyám, bocsáss meg nekem, hisz fájdalmat okoztam az én szerető drágulyó megváltó Jézus Krisztusomnak. Ez az Isten szerint való szomorúság. Ez az Isten szerint való bűnbánat. És nyomban az ember odafordul imában Istenhez, és Istenem, add, hogy én szívem mélyéből megbánjam a bűnömet, és szívem mélyén elszakadjak, gyűlöljem meg a magamban levő rosszat, hogy ezután semmilyen válaszfal ne emelkedhessen közöttem és közötted. Mert a bűn, és vers 59.2 alapján elválaszt bennünket Istentől. És ezt a bűnfalat, ha megbánjuk, Jézus Krisztus akkor kész lerombolni, és megtenni ezt. Tehát ez a kettő között, két bűnbánat közötti különbség, fáj, hogy megsértettem Istent, és erőt kérek tőle, hogy győzzek azon hiba felett, amivel megszomorítottam őt. Ez az Isten szerinti szomorúság. A világ szerinti szomorúság pedig félelem a bűn büntetésétől, de mit se törődök azzal, hogy fáj Istennek az, hogy én szófogadatlan voltam iránta. Amikor ezt láttuk, egy gondolat erejéig szeretnénk még visszatérni apostolok cselekedetéhez, miután láttuk azt, hogy a bűnbánat Isten ajándéka, ugyanúgy, mint a bűnbocsánat, ezzel a felhívással fordul Isten szava mindannyiunkhoz. Apostolok cselekedete 3. rész 19. versében, bánjátok meg azért, tessenek jól figyelni, mi áll az első helyen? Miután rádöbben az ember bűnösségére, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönnek a felüdülésnek ideje az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetetett. Induljunk el, bánjuk meg bűneinket, és mikor megbántuk bűneinket, akkor jön a következő, az, hogy be is ismerjük. Őszinte szívvel, nem érdekből, nem azért, hogy ne érjen bennünket a büntetés. Voltunk mindannyian gyerekek, és ha valami csínt követtük el, és amikor láttuk, hogy édesapánk fog valamilyen ostort, vagy valamilyen nadrágszíjat, akkor mit mond a gyerek, mit mondtunk mi is? Soha többet, bocsáss meg, soha többet, csak most bocsáss meg. És miért mondtuk azt, hogy soha többet, bocsáss meg? Soha többet nem teszünk, csak most bocsáss meg. Miért mondtuk ezt? Azért, mert fáj, hogy szomorúságot okoztunk szüleinknek, vagy láttuk az ütlegelőszert a kezében, és féltünk, hogy kikapunk. Ezért, tehát a bűnnek a beismerése, bűnnek a bevallása, ahogy azt a tékozló fiúnál is láttuk, amikor olvastuk, hogy ő elhatározta, hogy ő visszatér az atyai házhoz, és azt mondja, hogy ő elmegy, és ő kész bocsánatot kérni Istentől, de nem csak mondta, meg is tette. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 15. részében a 20. és a 21. verset. És felkelvén elment az atyához. Kedvesém, ez egy nagyon fontos mozzanat. Nem csak mondani kell Istennek, hogy bocsánat. Nem csak azt mondani, hogy fáj, és sajnálom, hogy megszomorítottalak. Keljünk fel, menjünk vissza. És azt olvassuk, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Hála Istennek, hogy ez így van. Bármikor bűnbánó szívvel, igazi bűnbánattal odafordulunk Istenhez, előttünk mindig nyitott kapu lesz. Ő vár. És amikor mi megtesszük ezt a lépést, hogy mi odafordulunk, akkor azt olvassuk a tékozló fiú történetéből, hogy amikor az apa meglátta, akkor eléje szaladt. És az a csodálatos kép, ki kit csókolgatott? Az apa a fiát, bűnbánó szívvel hazatérő fiát, vagy az fia az apját?
Ki az, akinek a szívében nagyobb volt az öröm? Az atyáiban, vagy a fiában, fiúban? Isteni szívében, vagy pedig a miénkben? Itt látjuk, hogy Istenben, Istenében. Mert amikor ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 15. fejezetében beszél az előbbi két példázatban, az elveszett juh és az elveszett drachma példázatában, akkor azt olvassuk a 15. rész 10. versében. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mi van? Vagy a 7. versben mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben. Hol? A mennyben. Miért? Egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Hol lesz nagy öröm? A mennyben. Tékozló fiúnál az atya örült annak inkább, mint a fiú, aki hazatért. És amikor találkoztak a 21. vers szerint, és mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatasson. Atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ki mondja a szavakat? És most itt jön egy nagyon fontos kérdés. Mi beismerjük bűnöket, mi bánkódunk bűneink felett, rádöbb bennünk, hogy mennyire bűnösek vagyunk. És ezután látjuk azt, hogy be kell ismerni, miután beismertük, be kell vallani valakinek a bűnünket. De kinek? Istennek vagy embernek? Először is Istennek kell megvallani a bűnünket. De meg kell vallanunk, ha embereket sértettünk meg, például, hogy megsértettem a szomszédomat, akkor hiába imádkozom Istenhez, hogy bocsássa meg a bűnömet, hogy megsértettem szomszédomat, amíg a szomszédommal nem teszem, nem rendezem el. Tehát menjek el a szomszédomhoz, és rendezzem el, kérjek bocsánatot. Ha megkárosítottam, majd később olvasuk, akkor a kárt pótoljam. És miután kipótoltam a kárt, amit okoztam neki, és szóban is bocsánatot kértem, utána menjek Istenhez. Ha pedig Istent sértettem meg, akkor egyértelműen Istenhez kell mennem. Olvassuk el ezt a Bibliából. Itt láttuk a tékozló fiúról szóló példázatban, hogy az Istenhez, az atyához tér vissza, és tőle kér bocsánatot, mert csak Isten bocsáthassa meg a bűnöket. A 32. Zsoltárt, amikor fellapozzuk, itt a 32. Zsoltárnak az 5. versében is pont ezt találjuk. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomnak, hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedveseim, ki az, aki le tudja venni rólunk bűnterhünket? Ember, amikor elmegyünk és egyházi embernek megvalljuk bűneinket, vagy itt az ige szerint az áll, hogy csak Isten tudja megbocsátani mi bűneinket. Egyértelmű, hogy igen, csak Isten. Isten tudja eltörölni Jézus Krisztus az ő vére által. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy gyönyörű példát, történetet olvasni a Szentírásból. Jézus Krisztus odahoztak egy butaütöttet, és Jézus Krisztus így cselekedett, így tett, Márk evangélista jegyezte fel a 2. részben, az 5. versben. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a butaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Kinek volt joga elmondani azt, hogy megbocsátattak néked a te bűneid? Természetes, a 7. versben az ott lévők elkezdtek gondolkodni, és azt mondták, ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Kedveseim, egyedül az Isten. És Jézus Krisztus 10. versben azt mondja, hogy pedig megtudjátok, ezeknek az embereknek beszél, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Miért az ember fiának? Miért csak Jézus Krisztusnak? Miért egyedül annak, aki Jézus, akinek a nevében benne van, hogy szabadító, mert ő szabadítja meg az ő bűnét, a népét annak bűneiből, ahogy találjuk feljegyezve Máté evangéliuma 1. rész 21. versében, amikor Jézus Krisztus nevének a meghatározásáról ír. Miért csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg? Miért csak neki van hatalma? Azért, mert csak ő halt meg értünk a Golgotai kereszten,
és csak az ő vére folyt értünk a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Kedveseim, elhisszük ezt. A sok-sok tévtanítás, amelyet talán tele van e kérdésben a fejünk. Vajon készek vagyunk elfogadni azt, hogy egyedül Jézus Krisztus vére tudja lemosni rólunk bűneinket? Mert az egész Szentírásban ezt találjuk. A gyónásról a Biblia nem tud. A bűnrendezésnek csak ezt a módját találjuk a Szentírásban feljegyezve. Lapozzuk fel János első levelét, és első, közönséges első levelének az első részéből. Olvassuk el először a 9-et. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát említettük, hogy bűn bánat. A bűn bánat nem jön létre addig, amíg nincs bűnbeismerés. És amikor amíg nincsen bűn felismerés, amikor felismertük bűneinket, akkor Isten kész lelkét adni, a Szentlélekkel hat ránk, és megadja nekünk a bűnbánatot. És amikor a lelkünk mélyén megkeseredtünk, akkor odafordulunk Istenhez, és megvalljuk bűneinket Istennek, ahogy itt találtuk. De olvassuk még el a 7. verset is. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, mit jelent ez? Maga a világosság Jézus Krisztus. Én vagyok a világ világossága. A világosság eljött volt már a világra. Tehát a világosság Jézus Krisztus. Ha pedig a világosságban járunk, tehát hogyha ez a kapcsolat, ez a lelki kapcsolat létrejött közöttünk és Krisztus között, tehát mi tapasztaljuk a Krisztus jelenlétét Szent Lelke által bennünk, és mi gyakoroljuk azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban találunk, amit felismerünk, amit megértünk, amit olvasunk, nem csak az értelmünkig jut el, hanem lelkünk mélyéig hat, és áthatja az ízeket, a velőket, a szívnek indulatait, gondolatvilágunkat, és az Isten igazsága lesz a mi életünk valósága. Ez az, erről beszél itt az apostol, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. Kivel? Jézus Krisztussal. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Van valami más út és mód, ami megtisztít bennünket? Nincs. Le tudjuk imádkozni bűneinket, vagy elmegyünk zarándokolni, és bűnbocsánatot nyerünk? Nem. Jézus Krisztus vére az az egyetlen, ami megmos, megtisztít minden bűntől, hogy ez mennyire így áll a Szentírásban, és mennyire ez a bűnnek az egyetlen rendezési módja, de ezt részünkről kell, hogy történjen. Egy másik, nem mindennapi kijelentést olvassunk a Szentírásban, Jelenések könyvéből, amikor János apostol látja a földről megváltott embereket ott fent a mennyben, akik imádkoztak, akik dicsérték az Istent, és a Jelenések könyvének a 7. rész 13. versében ezt olvassuk. Akkor felele egy a vének közül is mondanékem, ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Két kérdés. Kik és honnét jöttek? És János apostol, akinek feltette az angyal ezt a kérdést, ezt mondta neki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Természetes, ebben a szöveg összefüggésben a bárány Jézus Krisztus. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, mondta keresztelő János, amikor meglátta Jézust. Mekkora bizonyságtétel ez is? Ki az, aki elveszi a világ bűneit? Ki az, aki megbocsássa
megbocsátja a mi bűneinket. Ki az? Fel tud bennünket oldozni egy ember, egyik ember a másik ember bűnei alól? Nem. Ne higgyük ezt. Higgyük azt, amire bennünket a szerető Istenünk tanít, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát Jézus az. És mit olvastunk itt Jelenések könyvében? Kik azok, kik fognak ott állni Isten trónusa körül? Kik fogják ott a földről megváltottak dicsérni? Kik a földi emberek közül? Akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Kedveseim, készek vagyunk-e megszívlelni először azt, amire Isten tanít bennünket, és mától kezdve csak Jézus Krisztusnak vallani a bűnünket. Hozzájönni, és naponta hozzájönni. Minden este, hogy amikor elmúlik a nap, és visszapillantunk, mi minden történt velünk azon a napon, és rádöbbenünk, hogy mennyire és milyen sokszor megszomorítottuk a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat, akkor mi valljuk be neki bűneinket, és kérjük, hogy bocsásson meg, és kérjük azt, hogy az ő vére tisztítson meg bennünket minden bűntől. Mert amikor az ima után a párnára tesszük fejünket, ki tudja, hogy reggel fel fogunk-e ébredni. És hogyha ezt előbb elrendeztük, bocsánatot kértünk Istentől, akkor mi tiszta lelki ismerettel mentünk nyugovóra, és ha az éjjel befejezzük életünket, akkor mi bűnbocsánatot és örök életet nyerünk Istentől. Azonban itt a bűnrendezés módja van. Eddig azt néztük, amit nekünk kell megtenni. Azonban még egy dologra szeretnék utalni a Szentírásban. Ne csak minden este valljuk meg, és holnap este megint, és holnap reggel, holnap után reggel, amikor felkelünk, ugyanazokat a bűnöket elkövetjük, és estére megint megvalljuk, és akkor egyszerűen ilyen körforgás áll be, hogy nappal vétkezünk, este megvalljuk, nappal vétkezünk, este megvalljuk. A Bibliában Isten valamire tanít bennünket. Lapozzuk fel Példabeszédek könyvéből, a 28. részből a 13. verset. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja, tehát az első, megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Mit jelent az, hogy megvallani és elhagyni? Kedveseim, tudnélik, arról van szó, hogy mi emberek naponta kell, hogy növekedjünk. Tegnap megsértettük az Istent valamiben, de azért este ne csak azért imádkozunk, hogy Istenem, bocsáss meg az én bűnömet, hanem azért, hogy Istenem, adjál erőt, hogy én azon bűn felett, amivel téged ma megszomorítottak, azt holnap ne tegyem. Más szóval ne legyünk visszaeső bűnözők, hanem növekedjünk, győzedelmeskedjünk, haladjunk előre, tehát megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Nagyon sok helyen találjuk ezeket a dolgokat feljegyezve a Szentírásban. Még egy-két dolgot olvassunk el. Ezékiel a próféta könyvének a 18. részében is erről szól a Szentírásban Isten hozzánk. Ezékiel a 18. részének a 31 és 32. verse. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mit mond Isten? Hát én nem azért vagyok kész mindent lefizetni, hogy megváltsalak benneteket az örök életre, hogy tovább vétkezzetek. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amit vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet, új gondolkodásmódot, új lelkületet. Egy keresztény ember azért keresztény ember, mert az ő gondolkodása megújult, mert az ő egész lelkülete más. Ha eddig iszákos volt, megszűnik iszákos lenni. Ha irigy volt, megszűnik irigy lenni. Ha nagyon szeretett káromkodni, és mindenféle káromkodást használt, Istentől erőt kért, és azt mondja, Istenem, adj erőt, hogy ezt elhagyom, akkor elhagyom, és én megtanulok Krisztussal élni. Ez a keresztény élet. Erre szólít fel Isten bennünket. És tovább olvasom a 32. versben. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, mert azt mondja az Úr, térjetek meg azért, és éljetek. Kedveseim, a Bibliában nem csak arról adunk kimutatást,
hogy megvallani, megbánni, megvallani és elhagyni, hanem, hogy az előbb említettem, kárpótolni. Olyan szép ez a kárpótlás történetével kapcsolatban Zákeus, aki Jézus Krisztust meghívta vacsorára, és Jézus Krisztus elment. És amikor beszélgettek, akkor Zákeus azt mondta, hogy én a vagyonomnak felét a szegényeknek adom. Akitől pedig patvarkodással, tehát igazságtalanul valamit elvettem, négyszer annyit adok vissza. Kedveseim, ez áll mindannyiunk számára. Szeretném összegezni a mi mai elmékedésünket. A bűnrendezésnek két része van, egyik oldalról ott van Isten. Ő lefizette a megváltás díjat, kész megszabadítani bennünket a bűn jelenlétét, bűntől e föld életünkben, és az ő dicsőséges második eljövetel akkor a bűn jelenlététől. Akkor, ha mi, mikor felismertük, hogy bűnösek vagyunk, akkor Istenhez jövünk, hogy könyörögjünk hozzá, adjon nekünk bűnbánatot, hogy mi megszabadulhassunk a bűntől, a mi bűnös szokásainktól. Utána, mikor megkaptuk a bűnbánatot, akkor valljuk meg bűneinket, és ne csak valljuk meg bűneinket Istennek, hanem kérjünk erőt, hogy győzzünk is afelett. Említettük, hogy a sorrend az, hogyha megsértottam a szomszédot, akkor elmegyek hozzá, bocsánatot kérek tőle. Ha megkárosítottam, megint ő hozzá megyek, és kárpótolom, és utána jövök Istenhez, és bocsánatot kérek tőle. De miért kell ezt így tenni? Azért, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És Jézus Krisztus nem csak én érettem halt meg, hanem a szomszédomért is. És amikor én megsértettem a szomszédot, akkor megsértettem Istent is. És ezért kell először a szomszédomhoz elmennem, és utána pedig Istenhez bocsánatot kérni. A megtért ember, a keresztény ember az ő életútján, amikor rádöbben ezekre a dolgokra, akkor egy útkereszteződéshez ér, és el kell döntenie, hogy megy jobbra, vagy megy balra. Jézus Krisztus ezt a jobbra vagy balra fordulást így mondta el Márk Máté evangélista fejezése szerint a 7. részben, a 13. és a 14. versben. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedveseim, Jézus Krisztus azt mondja, két úton haladhatunk. Vagy az élet, vagy a halál útján. Sokan haladnak a halál útján, kevesen az élet útján. És amiről még itt beszél, hogy a keskeny utat, azt keresni kell. És amikor mi ma megtaláltuk a keskeny utat, hogy mi hogyan tudjuk rendezni mi bűneinket, akkor kedveseim, mi induljunk el Jézus Krisztussal, és a Szentlélekkel, a csendes harmadikkal ezen a keskeny úton, hogy Isten kegyelméből győzelemre jussunk. Nincs más út, nincs más megoldás. Jézus Krisztus már végigjárta ezt az utat. Ő meg volt kísértve sokkal inkább, mint mi. Ő könyörgött imában Istenhez, esdekelt, hangos kiáltásokkal mondja a zsidókhoz írt levél 5. rész 8 és 9. versében, és ő bűnbocsánatot kapott. Vagyis megkapta a kiutat, ő győzött, mert ő nem volt bűnös, győzelemről jutott. Mi is győzelemre jutunk, ha kérjük az ő segítségét. Segítsen meg ebben az Isten!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik? Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző módszereket használnak. Tudjuk, hogy Isten az egyik fél. Vajon Isten milyen módszert használ akkor, amikor szövetségeseket keres magának? Egy szóban szeretném összefoglalni, becsületes módszerekkel dolgozik. A Biblia azt mondja Istenről, hogy miközben ő a szövetséges társait keresi, ott áll az ajtó előtt és zörget. Mit mond el ez számunkra? Hogy Isten nem tör be ajtóstól a mi életünkbe. A mi döntésünk, a mi szövetségünk, az Isten való szövetségünk egy tudatos döntésen alapul. Mi tudatosan eldöntjük azt, hogy Isten szeretnénk követni. És ott van az ellenfél. Milyen módszereket használ ő? A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán becsületes módszereket használ. Azt mondja róla, hogy hazug, tolvaj, nem az ajtó jön be, hanem valahol máshol, nem a mi tudatos döntéseinken keresztül szeretne uralmat találni a mi életünk felett, hanem mindent megtesz, hogy gyengítse azt a képességünket, amelynek segítségével mi jó döntést tudunk hozni, amely segítségével fel tudjuk fedezni az ő ármánykodásait. Tehát tudjuk azt, hogy ő nem becsületes eszközökkel dolgozik. De miért akar a mindenható Isten szövetségeseket keresni? Miért akarja, hogy az ember szövetségre lépjen az Istennel? Mi haszna származik ebből Istennek? Vajon nincs elég hódolója Istennek? Az el nem bukott világok, világ mindenségek Istennek szolgálnak. És kell a földön levő embernek a szövetsége? Kis porszem, ami földünk az egész világegyetemben. És mi is egy kis porszemek vagyunk ezen a földön. És mégis Isten meglát bennünket, és azt mondja, hogy ő szövetséget akar kötni velünk. Mit kap ebből Isten? Talán amikor ez a két láthatatlan ellenfél összeméri az ő erejét, akkor szüksége van Istennek, hogy mi is segítsünk ebben a harcban neki? Nincsen szüksége Istennek erre, mert ő győzedelmeskedik az ő ellenségei felett. Istennek a szeretete a kulcs szó. Isten szeret bennünket, az ő nagy szeretete készteti erre. Isten maga szeretet, azt olvassuk a Bibliában, a végtelen szeretet. Ezért szélesebb körben akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Egy lelkész társam megkérdezte, hogy még csak két gyermekünk van, és azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy ehhez a nagy szeretethez, ami bennetek van, kevés a két gyermek. Több kell, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Istennek is ott vannak a gyermekei, az el nem bukott lények. De mivel Isten a végtelen szeretet, ő még több emberre akarja kiterjeszteni az ő szeretetét. Miért teremtett meg bennünket Isten? Azért, hogy valakire ki tudja árasztani az ő szeretetét. Valakinek meg tudja mutatni az ő szeretetét. Miért akar Isten, hogy ott legyünk az ő országába? Hogy az ő szövetséges társai legyünk. Azért, mert minél több emberre akarja árasztani az ő szeretetét és az ő áldásait. Isten nem kapni akar ebben a szövetségben, hanem adni akar. Sokan azért nem akarnak szövetségre lépni Istennel, mert arra gondolnak és attól félnek, hogy Isten valamit el akar venni tőlünk. És én nagyon sok emberrel beszélgettem, akik úgy nem tudják eldönteni, hogy szövetségre lépjenek Istennel vagy sem. Attól félnek, hogy Isten el fog rabolni valamit az életükből, ami nagyon jó volt, amitől ők boldogok, amitől jó az életük ezen a földön, és nem mernek szövetségre lépni Istennel. Pedig Isten nem akar semmit elvenni, semmi jót a mi életünkből, hanem Isten adni akar. Ő csak adni akar. De mit akar adni? És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit akar adni Isten ebben a szövetségben, akkor ilyen picinek éreztem magam. Mert Isten a végtelen szeretet, és én a kis parányi porszem meg akarom fogalmazni, hogy az ő nagy szeretetében mit akar adni nekünk. Hát megpróbáljuk ezt a lehetetlent. A Biblia beszél néhány dologról, hogy Isten mit ad ebben a szövetségben, amikor vele szövetséget kötünk. A Biblia arról beszél, hogy Isten belső békességet ad a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezet 27. verse így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy el ne csüggedjen, ahogy az új fordítású Bibliában olvashatjuk. Szükségünk van erre a belső békességre? Ebben a zaklatott, túlterhelt világban. És én nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy tele vannak zaklatottsággal, tele vannak nyugtalansággal. És Isten azt mondja, hogy ha szövetséget kötünk vele, akkor békességet ad nekünk. És milyen békességet? Nem úgy, ahogy a világ adja. A világ is felkínál bizonyos dolgokat, szabadságot, szorakozást, talán békességet is, de nem tudja ezt megadni. Isten olyan békességet ad, amit a világ nem tud adni, és a világ el sem tud venni. És ez a békesség nem függ a külső körülményektől. Lehet egy keresztény mellett, Isten szövetséges társa mellett háború. A háború kellős közepén is lehet Isten gyermekének, Isten szövetséges társának, és van is belső békessége. Nem befolyásolják a külső tényezők. Milyen jó kereszténynek lenni, és Isten szövetséges társának lenni. Mert akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, amikor a zaklatottság, a nyugtalanság uralkodik az életükön, Isten azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Olyat, amit senki ezen a világon el nem tud venni. Útmutatást ad Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezet 21. verse ezt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Milyen sok a tanástalan ember, és milyen sokszor vagyunk mi is tanástalanok. Vajon merre menjünk? És félünk, hogy vajon a jó utat választjuk, vagy a rossz utat választjuk. Látunk körülöttünk embereket, akik a maguk feje után, a maguk gondolatai után mentek, és akkor látjuk az ő bukásukat. És ott van bennünk a félelem, hogy vajon mi nem ilyen sors felé haladunk? Vajon jó úton vagyunk? És azt mondja, a Biblia nem kell ettől félni a keresztény embernek, mert van mögötte egy kiáltó szó. Amikor jobbra térnénk, vagy balra térnénk, akkor Isten szent lelke megszólít bennünket, és azt mondja, hogy egyenesen, erre haladjatok, erre menjetek. Szükségünk van ilyen tanácsadóra, ilyen útmutatóra? Szeretnénk, ha lenne egy ilyen az életünkben, ha nem kell félnünk, mert mindig van egy biztos pont, egy biztos tanácsadó, aki a legjobb úton vezet bennünket, azért, mert ő ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi válik a mi javunkra. De nem csak annyit tudunk Istenről, hogy ő ismeri a jövőt, hanem azt is tudjuk, hogy ő hatalmas ahhoz, hogy a mi életünket irányítani és vezetni tudja a helyes irányba, helyes cél felé. Barátságot. Isten barátságot ígér azoknak, akik szövetséges társai lesznek. Nem csak olyan szövetséges társak leszünk, akinek bizonyos kötelezettségeink vannak, és teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket, hanem Isten azt mondja, hogy ő a mi barátunk akar lenni. Jézus azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Valakivel, akivel az este beszélgettem, elmondta azt, hogy azért hálás a barátságért, az Isten való barátságért. És hirtelen megtorpant, amikor kimondta, mert úgy gondolta, hogy ez túl sok ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten a mi barátunk. És azt mondtam, hogy nem. Nem. Isten barátságot ígér nekünk. Nem csak egy olyan szövetséges viszonyt, amelyben ő diktál, mi pedig csak engedelmeskedünk, hanem ő a mi barátunk. A mindenható Isten akar a mi barátunk lenni. Fiatalok számára igen nagy kérdés az, hogy ki legyen a barátjuk. Hogyan válasszák meg a barátaikat. Aztán nagyon sok csalódás is éri őket, hiszen a barátok nagyon sokszor hűtlenek lesznek a társaikhoz. De Jézus Krisztus soha senkit nem csapott be. Soha senkihez nem lett hűtlen. És van egy másik előnye is, hogy Jézus a mi barátunk. Nagyon büszkék szoktunk lenni akkor, amikor megemlítenek valakit, egy híres embert, és mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én barátom. És hogy büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük azt a valakit, és ő a mi barátunk. De van valaki, aki a legnagyobb az egész világegyetemben. Isten, a mindenható király, mindeneknek a teremtője, alkotója, aki megteremtette a mi földünket, aki megrajzolta a világokat. És ő a mi barátunk, mert ő azt akarja, hogy az ő barátai legyünk. És amikor hozzáfordulunk, és imában megszólítjuk őt, akkor nem csak egy hatalmas uralkodót szólítunk meg, hanem a mi barátunkat szólítjuk meg. Családot kapunk, akkor, amikor szövetségre lépünk Istennel. Amikor Jézus megkeresztelkedett, így olvashatjuk a feljegyzést Máté evangélium a 3. fejezetéből, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit mondott Isten, ez a mennyei hang, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett? Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy örökbefogadási formula. Abban az időben, a Biblia időben, amikor valaki örökbe szeretett volna fogadni egy gyermeket, akkor elvitte a város kapujába, leült, az ölébe tette a gyermeket, és azt mondta mindenki előtt, hogy ő az én fiam, ő az én szeretett fiam. Mától kezdve ő az én fiam. Amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Isten azt mondta, hogy ő az én fiam. És mi történik akkor, amikor én megkeresztelkedek? Vajon nem ugyanez a hang hallatszik? Ő az én szeretett fiam. Én vagyok a te édesapád. Nagyon jó így gondolni Istenre, mint egy szerető édesapára. Már nagyon sokan nem tudják ezt átélni, hiszen nem volt édesapjuk, úgy nőttek fel. De azért nagyon sokan vagyunk itt közöttünk, akik éreztük, és tudjuk, hogy mi az atyai szeretet. Szeretném ezt úgy apró pénzre váltani, lebontani a mindennapi életre. Ha én otthon vagyok a szüleimnél, és azt mondom a szüleimnek, édesapámnak vagy édesanyámnak, hogy éhes vagyok, akkor azonnal mindenki rohan, és mindenki szeretne valamit tenni, hogy én megkapjam azt, amire szükségem van, hogy bármilyen szükség. És úgy van Isten is, ami mindenható atyánk. És ezt ki is próbálhatjuk. Egy rövid kis történet szeretnék elmondani, nagyon sokat utazok, és nagyon rendszertelenül étkezek. És egyszer nagyon éhes voltam, és azt mondtam, hogy ha én az én földi édesapám közelében lennék, akkor kérnék tőle enni. És te azt mondtad, hogy te vagy az én mennyei édesapám, és kérjek bármit, és meg fogod adni. Te látod, hogy éhes vagyok, és én most ételt kérek tőled. Aztán megálltam valahol, meglátogattam valakit, és azt kérdezték, hogy ebédeltél ma? És azt mondtam, hogy nem. Akkor csatlakozzál hozzánk. És Isten meghallgatta az én kérésemet, mert azt mondtam az én mennyei édesatyámnak, hogy én éhes vagyok. Ő pedig adott nekem, és ez nem csak egyszer fordult elő, nagyon-nagyon sokszor, mert ő tudja azt, hogy mire van szükségünk. A te édesapád a leggazdagabb, a legbölcsebb, a legszeretőbb édesapa ezen a világon. Szeretnénk ilyen édesapát? És Isten azt mondta, ha szövetségre lépsz velem, akkor én ez leszek a te számodra. Örökséget. Hogyha van családunk, van édesapánk, akkor van örökségünk is. A Biblia azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sokan boldogok, akik nagy örökség várományosai lehetnek, örülnek ennek a hatalmas örökségnek, de mit kap az, aki az Isten szövetséges társa és Isten örököse? Mit kap? Mindent, mert Isten mindennel rendelkezik. Minden az ő kezében van, és hogyha mi az ő örökösei vagyunk, akkor mindezt Isten az ő örököseinek adja. Azt mondtuk az előbb, hogy Isten a mi legnagyobb, legerősebb, legbölcsebb és leggazdagabb édesapánk. Aztán egy ünnepi parti a mennyben. A Biblia arról szól, hogy amikor ezen a földön egy szövetségkötés megtörténik, akkor nem csak a földön van egy ünnepség, egy esemény, hanem a mennyben is. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, mondom nektek, hogy ugyanígy, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Tehát azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a mennyben is van egy ilyen ünnepi lakoma, egy ünnepi vacsora, akkor, amikor valaki szövetséget köt. Van egy dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem, és ezt nagyon sokszor elmondtam keresztségi istentiszteleteken. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ünnepi parti volt a mennyben, amikor én megkeresztelkedtem. Mit mondott Isten az ő angyalainak? Azt mondta, gyertek, gyűjjünk össze, gyertek, ünnepeljünk, mert az én gyermekem ott lenne a földön, akit Gézának hívnak, ő visszatalált a családba. Nem tudom, hogy Isten milyen ünnepséget szervezett. Mi ezen a földön igyekszünk megszervezni ezeket az ünnepségeket, ha nagyon szépek legyenek. De hiszem, nagyon-nagyon távol vannak attól, amit Isten szervezett. És majd, amikor ott leszek a mennyben, akkor meg fogom kérni Istent, hogy vetítse le nekem azt az eseményt, amikor én megtértem, megkeresztelkedtem. Milyen ünnep volt akkor a mennyben? Szeretnénk tudni mindnyájan a sajátunkat? Akik már megtettük ezt a lépést, és akik még meg fogjuk tenni, hogy mit tesz Isten érettünk, milyen mennyei lakomát készít ami számunkra, akkor, amikor elfogadjuk őt. Országot. Ezt mondja a Biblia. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nem leszünk királyok, bár koronát is ígér Isten az ő gyermekeinek, de vajon milyen országot akar adni Isten ami számunkra? Milyen lesz ez az ország? Úgy elképzeltem magam, hogy milyen lehet ez az ország, de eszembe jutott az is, hogy amit a Biblia mond, hogy ami szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi elme meg sem gondolt, azt készítette Isten ami számunkra. Csupán egy igét szeretnék Ézsaiástól olvasni ezzel kapcsolatban. Ézsaiás 32:18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Kell ennél több ami számunkra? Károli folytás azt mondja, békesség hajlékaiban, gondtalan nyugalomban, békességben. És a Biblia más részei beszámolnak arról, hogy a bűn és átkos következményei nem lesznek ott. Ezt az országot ígéri Isten azoknak, akik szövetségre lépnek vele. Bűnbocsánatot ígér azoknak, akik elfogadják az ő ajánlatát, hogy szövetségre lépjenek vele. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Talán arra gondoltunk az előbb, amikor az országról volt szó, hogy igen, de oda csak azok mehetnek, akik nem bűnösök. Akik tiszták. De hogyan lehet ez? És itt van ez az ige, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha Isten megtisztított bennünket minden hamisságtól és bűntől, akkor ott leszünk Isten országában? Kell-e ennél több? Még valami, amit nekünk meg kell tenni ezen kívül? Félnünk kell attól, hogyha ő megbocsátotta a bűneinket, hogy mégsem kerülünk be oda az ő országába? Ha megvalljuk, ő és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A pogány vallások nem ismerik a bűnbocsánat kérdését. Azt mondják, hogy ha vétkeztél, akkor meg kell lakolnod a te bűneidért. Ha nem ebben az életben, akkor majd a következő életben kell meglakolnod ezekért a bűnökért. Nincsen felszabadulás a bűn terhe alól. A keresztény vallás attól nagyszerű, hogy Isten felszabadít bennünket a mi bűneink terhe alól. Kezdhetünk újra, kezdhetünk új lappal, tiszta élettel, szabadon a mi bűneinkből. És ahogy az

láthattuk, hogy ő nem becsületes módszerekkel harcol. Ő, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. Van egy ellenségünk, az ordító oroszlán, és Isten azt mondja, hogy ő tollaival betakar, szárnyalat oltalmunk lesz, pajzs és páncél az ő hűsége. Kell-e félnünk ettől az ellenségtől? Sok emberrel beszélgettem, akikben még ott van ez a félelem, az ellenségtől való félelem. De Isten azt mondja, hogy szövetséget kötsz velem, akkor én pajzs és páncél leszek a te számodra. Ordíthat az oroszlán, tehet bármit, lehet akármilyen dühös, nem Istennek a hatalmas oltalmában lehetünk. Aztán azért is szükségünk van az oltalomra, mert az ellenség nem mindig úgy jön, mint ordító oroszlán, hanem azt mondja a Biblia, hogy néha világosság angyalaként is jön. Azért, hogy még hatékonyabb legyen az ő csábítása. Az ő ajánlatait szépen becsomagolja, hogy elkápráztasson bennünket. Jólétet, karriert, gazdagságot, szórakozást, boldogságot ígér, és pontosan az ellenkezőjét adja. Tönkreteszi a családokat, tönkreteszi a közösségeket, az ember egészségét, mindent elvesz az embertől, ami jó. Az emberek nagy része mégis őt választja. Tehát láttuk azt, hogy mit ajánl Isten, mit ajánl az ellenség, és azt is látjuk, hogy mit tud ebből teljesíteni, és mégis az emberek azt választják, amit az ellenség ajánl. Vajon nem logikátlan ez? Isten erőt ad az engedelmességhez. Nagyon sokan, amikor emberek arról gondolkodnak, hogy szövetségre kellene lépni Istennel, azt mondják, hogy én olyan gyenge vagyok, én nem tudok megfelelni azoknak a követelményeknek, ami ebben a szövetségben felléphet. Vajon kell ettől félnünk, amikor szövetséges társai leszünk Istennek? Azt olvassuk a Filippi beliekhez írott levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm, még az engedelmességre is. A Krisztusnak való engedelmes élet nem teher, hanem boldogság. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a Zsoltáros így kiáll fel. Abban telik kedvem, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsem, és a te törvényed az én szívemben van. Abban telik az én kedvem. Az engedelmességről hallottunk, és arról, hogy engedelmeskednünk el Istennek. De lehet, hogy felmerült bennünk egy olyan gondolat, hogy vajon elég erősek vagyunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Isten erőt ígér számunkra az engedelmességre. Hogy beszélgettem itt emberekkel, elmondtam egy történetet, hogy hogy működik ez, amikor tiszta szívünkből, lelkünkből engedelmeskedünk. Hallottam egy történetet egy katonatisztről, aki megnősült. És otthon is olyan katonás rendet akar tartani, mint bent a laktanyában. Minden nap készítette listát a feleségének, hogy mit kell elvégezni. 5:30 ébresztő, aztán begyújtasz a kányhába, elkészíted a reggelit, takarítasz, elmész a boltba, és az egész napi teendők egy ilyen listán fel voltak sorolva. És ez a feleség, hát nagyon-nagyon nehéz volt az élet a lista miatt, mert este jött a strigulázás, hogy mi lett elvégezve és mi nem. És aztán az úr megkönnyörült ezen az asszonyon, és hát ez a férfi egy idő után meghalt. A feleség egy néhány év után újra férhez ment. És pontosan ellenkezője volt az új férje az előzőnek. Nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szeretetteljes volt. És egyszer, amikor ez a feleség a padláson takarított, megtalálta az előző férjnek az egyik listáját. És úgy megborzadt, amikor látta a listát. És kezdte olvasni. 5:30 ébresztő. De utána kezdett, hogy kijózanodni. Szóval most is 5:30 ébredek. Begyújtasz a kányhába. Most is begyújtok a kányhába. Elkészíted a reggelit? Most is elkészítem a reggelit. Akkor lista miatt, mert a férje ezt kérte, most pedig szeretetből úgy, ahogy észesen vette, mert ugye a Zsoltárosnál olvastuk, hogy abban telik kedvem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényedet, hogy én tetszek Istennek. Nem azért engedelmeskedünk, mert Isten előírja és hozza szabályokat, nem is gondolunk ezekre a szabályokra. Mi szeretjük Istent, és ezért engedelmeskedünk Istennek. Ezt adja Isten. És mit kér cserébe? Mit kér cserébe az Isten? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. És még egy másik szakasz. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, a te uradat, féljed, és jár mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok néked, a te

javadra. Talán amíg ezeket olvastuk, úgy tűnik, hogy szinte Isten is ad valami listát a mi számunkra. De Isten a végén azt mondja, hogy ezt a te javadra akarom. És ahogy az előbbi igékből láttuk, Isten erőt ad ahhoz, és úgy, ahogy a Zsoltáros is felkiáltott, hogy abban lelik az én örömem, hogy ezt tegyem. Igényeljük ezt? Szeretnénk azt, amit Isten felkínál? Szeretnénk belső békességet egy zaklatott világban? Szeretnénk útmutatást kapni akkor, amikor tanástalanok vagyunk? Szeretnénk barátságot kapni, igazi barátot találni az életben? Szeretnénk egy igazi családot? Szeretnénk egy olyan édesapát, aki mindig gondoskodik rólunk? Szeretnénk azt az örökséget, amit Isten felkínál a mi számunkra? Szeretnénk-e egy ünnepi partit, hogy Isten szervezen egy ünnepi partit számunkra a mennyben, amit csak számunkra készít el Isten? Szeretnénk azt az országot, amit Isten nekünk készít? Szeretnénk-e bűnbocsánatot és oltalmat az ellenségtől? Ezt kínálja fel Isten a mi számunkra, és azt mondja, hogy fiam, te pedig adjad nekem a te szívedet. Szeretném, hogyha mi is elgondolkodnánk ezen. Vajon azt mondjuk Istennek, hogy Uram, amit te itt kínáltál ezekben a pontokban, én nem kérem. Én inkább azt kérem, amit az ellenség felajánl az én számomra. Ezt tesszük? Szeretném, hogyha valamilyen módon kifejeznénk azt, hogy mi Istennek az ajánlatát fogadjuk el. Mert látjuk, hogy ezek az ajánlatok jó. Isten áldjon meg bennünket, hogy bölcsek legyünk, hogy erősek legyünk, hogy a jót tudjuk választani. Ezért szükségünk van a kitartó imádságra, hogy folyamatosan imádkozzunk azért, hogy a mi jó döntéseinkben ki is tudjunk tartani,

Ha valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ebben, akkor csukja be szemét és kérje Istentől a segítséget ehhez a döntéshez. Nem szeretünk elhamarkodott döntéseket meghozni, és nem is szabad elhamarkodott döntéseket meghozni, de nem is szabad halogatni a jó döntéseket.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Ige morzsa.
1: Drága testvéreim, hála mindenható Istennek, hogy ezen a szent szombat előestén itt lehetünk, és közösen együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Ha valahol, vagy bárhol, bármikor váratlanul kell prédikálnom, akkor én nagyon szívesen Jézus Krisztus példázatai közül választok egyet. Miért? Ha van Bibliánk, és ha van kedvetek, akkor lapozzuk fel a Szentírást Máté Evangéliumának a 13. részében, és a 13. részből bevezetőnek olvassuk el a 34. és a 35. verset. Tehát Máté Evangéliuma 13. rész 34 és 35. versét olvasom. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólt nekik, hogy beteljesedjen, amit a próféta szólt, mondván, megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve voltak. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus példázataiból olyan igazságokat értünk meg, Jézus szavaira utalok, amit elolvastunk, olyan igazságokat értünk meg, amely a világ alapítása óta rejtve volt. Nagyon figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus példázatai közül, amit elmondott, 40 példázat van feljegyezve Máté, Márk és Lukács evangéliumában, János evangéliumában viszont egyetlen egy példázattal sem találkozunk. Még egy nagyon figyelemre méltó, a 40 példázat közül Jézus Krisztus 12 példázatot így kezd, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Amikor Máté evangéliuma 13. részéről van szó, akkor egy nagyon szép és nagyon fontos tudnivalót szeretnék először elmondani, hogy Máté evangéliuma 13. részében összesen 7 példázat van. 7 példázat van. Jézus Krisztus ezeket a példázatokat a 29 és 30. páska között, ami azt jelenti, hogy másfél évvel, két évvel az ő halála előtt mondta el. Nagyon figyelemre méltó, kedves testvéreim, ez a példázatrendszer, és a példázatrendszerből szeretnék egyet hozni, azonban mielőtt erre az egy példázatra kitérünk, szeretném elmondani, hogy a 7 példázatot Jézus Krisztus a Galilei tó partján mondta el. Hatalmas tömeg gyűlt össze, Máté evangéliuma 13. részének az első verse, azon a napon kimentvén Jézus a házból, leül a tenger mellett, és nagy sokaság gyűl le össze, annyira, hogy a hajóba méne leülni, és az egész sokaság pedig parton állt vala. Azt jelenti, hogy hatalmas tömeg hallgatta Jézus Krisztust, azonban ami figyelemre méltó, hogy a 7 példázat közül Jézus Krisztus csak 2 példázatot magyaráz meg. A többi 5-öt csak elmondja. Ez pedig sorrendben a magvető példázata és a buza és a konkoly példázata. Ha figyelmesen, tüzetesen olvassuk Máté evangéliuma 13. részét, akkor azt látjuk, hogy a magyarázatot nem a sokaság előtt mondta el, hanem csak a 12 tanítványnak. Nagyon figyelemre méltó, tehát ahogy sorakoznak egymás után magvető példázata, konkoly és a buza példázata, mustármag példázata és a kovász példázata, ezt Jézus Krisztus a Galilei tó partján mondja el. Ha figyelmesen olvassuk a 36. verset, ekkor elbocsátván a sokaságot bemenne Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámennének mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Hova ment? Figyeltük, hogy az első versben is azt mondta, hogy kijött a házból, és amikor elmondta a négy példázatot, utána Jézus Krisztus visszamegy a házba, és a tanítványok kérdezik, hogy magyarázza meg nekik a buza és a konkoly példázatot. És ami nagyon figyelemre méltó, az utolsó három példázatot a hét közül, Jézus Krisztus a házban mondja el csak a tanítványoknak, de egyet sem magyaráz meg. Ez pedig a drága gyöngykereskedő, a szántóföldben elrejtett drága kincs és a háló példázata. Ezt egy kis rövid bevezetőként hoztam el, hogy olyan csodálatos és olyan rendhagyó dolgokkal találkozunk a Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzásánál. Most pedig a hét példázat közül egy példázattal szeretnék foglalkozni, ez pedig a konkoly és a buza példázata. Említettem, hogy a hét közül csak kettőt magyaráz meg, a magvetőről szóló példázatot és a konkoly és a buza példázatát. Nagyon figyelemre méltó, hogyha elmélyedünk a konkoly és a buza példázatának tanulmányzásában, akkor számos igen-igen fontos igazságot tanulunk meg, vagyis figyelhetünk meg. Először nézzük meg a példázatot, olvassuk el, ahogy azt Jézus Krisztus mondta, és utána nézzük meg, ahogy megmagyarázta. A példázat Máté Evangélium a 13. rész 24-től a 30-ig terjedő versekben található. Más példázatot is adott előjük, mondván, hasonlatos a menyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vetett a buza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállvá mondának néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondanak néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netán a buzát is kiszaggassátok. Ez maga a példázat. Mindjárt elolvasom a példázat magyarázatát is, hogy az is előttünk legyen, és utána próbálunk Isten segítségével elmélyedni a példázatba, hogy megértsük Jézus tanítását, Jézus üzenetét. Ahogy megértették, vagy mennyire értették meg Jézus hallgatói akkor, szívből kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy megértsük Jézusnak ezt a példázatát. A magyarázatot a 37. verstől a 43. versig találjuk, és itt arra kérlek benneteket, jól, nyomatékosan, figyelmesen nézzük végig, és olvassuk együtt. Ő pedig felevé mondanékik, aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld a világ. A jó mag az Isten országának fiai. A konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, azonképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti botránkozásokat, mind és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És beveti őket a tüzes kemencébe. Ott lézen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában, akinek van füle hallásra, hallja. Tudjuk, hogy ez a jellegzetes krisztusi kijelentés mind a hét gyülekezetnél Jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében, minden gyülekezethez intézett levél végén ez áll, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. De akkor próbáljuk most átismételni. Ki a magvető? Jézus Krisztus. ő azonosítja magát, azt mondja a 37. versben, aki a jó magot veti, az az embernek fia. Jézus Krisztus a magvető, mi a szántóföld, ami figyelemre méltó, 38. vers első szavai, a szántóföld pedig a világ. Én tudom azt, hogy sokan azt mondják, hogy a gyülekezet. De Jézus Krisztus nem ezt mondja. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. És hogyha ezt nyomon követjük, ahogy azt Jézus Krisztus megmagyarázta, akkor hatalmas tanítást fogunk kapni mindannyian, ami számunkra. Tehát a harmadik, jó mag, az Isten országának fiai. A konkoly, a gonosznak fiai. A szolgák, akik eljönnek a gazdához, Jézus Krisztushoz, hogy kiszedjék a konkolyt a buza közül, Isten hűséges gyermekei. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hát itt elég sok szereplő van, ezért Isten segítségével szeretnék fokozatosan mindegyikre kitérni. Kedves testvéreim, ebben a példázatban Jézus Krisztus nem arról beszél, hogy lehet valaki Isten gyermeke is hátat fordíthat Istennek, és nem arról beszél, hogy a konkolyból buza lesz. Ugyanezt másképp is megfogalmazom, hogy könnyen érthető legyek. A buzából nem lesz konkoly. Ilyen nincs. Jézus nem erről beszél. De arról sem beszél Jézus Krisztus, hogy a konkolyból buza lesz. A buza, azt az embernek fia veti, az buza marad, a konkoly fog maradni. Jézus Krisztus ebben a példázatban nem arról beszél, hogy a konkolyból buza lehet idővel, és a buzából konkoly. Ahogy ezt a fizikai értelemben lehetetlen, úgy a tanítás, amit Jézus Krisztus adott, gyakorlatilag arra mutat rá, hogy ki mit vetett, az fogja learatni. Azonban itt Jézus a hű szolgái mindig az igazságot követik. Ugyanakkor az ellenség pedig mindig a hamisságot követi. Még egyszer ne haragudjatok, hogy elmondom ezt, mert hogyha ezt látjuk a példázatban, akkor a példázat rengeteget jelent. Konkolyból nem lesz buza, és a buzából nem lesz konkoly. Most először menjünk el keletre gondolatban, és Jézus Krisztus ebben a példázatban arról beszél, hogy jött éjszaka az ellenség, Sátán, jött az ellenség, és a buza közé konkolyt vetett. Mert amikor kérdezik, hogy ki tette ezt, azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Keleten, Krisztus idejében, ha valaki bosszút akart állni a szomszédján, vagy a barátján, vagy az ellenségén, akkor amikor elvetette a buzát, akkor éjszaka elment és elvetette a konkolyt is. És amilyen nagyon különös, hogy amikor ki kell a konkoly és ki kell a buza, akkor mind a kettőnek a levele egyforma, és nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik melyik. Csak akkor, amikor már szárba szökken és meghozza a kalászt, vagy a részben a termést a konkoly, akkor látszik meg, hogy melyik a konkoly és melyik a nem konkoly, vagyis melyik a buza. Na most testvéreim, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztus mire akarja felhívni a figyelmünket? Figyeljük meg, hogy mit mondtak a szolgák a gazdának? Elmegyünk és kiszedjük a búza közül a konkolyt. És megengedte Isten ezt? Miért nem? Azért, hogy a búzát is nehogy kiszakadjon. Igen, mert a gyökerek azok összekeverednek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus egyértelműen azt mondja, hogy nem, nem, mert mikor összeszedjétek a konkolyt, azzal együtt netán a búzát is kiszakassátok. Na most. Ki hívatott közülünk emberek közül, hogy melyik ember a konkoly és melyik a buza? Senki. Mi véleményünk szerint lehet az egyik ember konkoly, a másik ember buza, és pont fordítva. Van még egy nagyon fontos dolog. Sok mindent tanultunk már közösen együtt, és most visszahivatkoztok még akkor is, hogyha évek teltek el, a Biblia két ítélet szakaszról beszél. A vizsgáló ítélet, amely 1844-től kezdve folyik, Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, és az ezer éves ítélet. Nagyon figyelemre méltó, hogy a jelenlegi ítéleten jelen van-e bárki a földről való emberek közül a jelenlegi ítéleten. Nincs. Mert amikor Dániel próféta könyvének a 7. részében olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az angyalok a tanúk. Most nem magyarázom ezt az ítéletet, egyiket sem. Isten az ezer éves ítéletben, amikor az hűséges gyermekeit magához veszi, akik nem fogadták el Jézus Krisztus igazságát, és teljes szívből nem követték őt, azok már a sírban vannak, meghaltak. Ezer év alatt csak Sátán és az ő angyalai élnek a földön. Bevonja-e Isten a megváltottakat abba az ítéletbe, amely ezer év alatt folyik? Persze. Jelenések 20. része nagyon szépen beszél arról, hogy bevonja. Nem indokolom meg, hogy miért, mert nem az a célom. Az a célom, hogy ezt a példázatot megértsük, és ebből a példázatból akkor lesz világossá sok minden, hogyha látjuk azt, hogy hogyan kezdi Jézus Krisztus ezt a példázatot. Hasonlatos a mennyeknek országa. De erről is valamikor tanultunk, igaz, hogy az évek megteszik a magukét. Hány országa van az Istennek? Egy, kettő vagy sok? Csak kettő. Isten kegyelmi és dicső országa. Kegyelmi országát felállította akkor, amikor lejött, hogy megváltson bennünket, a dicső országát pedig fel fogja állítani akkor, amikor Jézus Krisztus beszél az ő dicsőséges második eljöveteléről, és Máté Evangélium a 25. rész 31. versben azt olvassuk, hogy amikor eljön az embernek fia, maga elé gyűjti mind a népeket, ő pedig beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Akkor ez a példázat melyik Isten országáról beszél? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Mert hasonlatos a mennyeknek országa a buza közé vetett konkolyhoz.

amikor valaki azt mondja, hogy ez az ember konkoly, vagy ez az ember buza. Azt mondja Jézus Krisztus János Evangélium a 5. részében, hogy még az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És akkor ez miért van így? Azért, mert az, aki meghalt értünk a kereszten, az, aki megváltott bennünket, és lefizette a váltságdíjat, annak van joga igazi ítéletet hozni. Visszatérve az említett dologhoz, itt azt mondja, hogy ebben az ítéletben, a jelenlegi ítéletben a buza és a konkoly együtt nő az aratásig. De nem a gyülekezetben, mert mi a szántóföld? A gyülekezet vagy a világ? Hogy olvastuk? Világ. És itt kezdjük megsejteni csak, amikor ezt figyelembe vesszük, hogy a föld, ahogy itt olvassuk, a szántóföld, a világ, azt jelenti, hogy minden ember, a buza is, a buza ember is, hogy bocsássatok meg, hogy így mondom, meg a konkoly ember is, itt élünk együtt. És nem a mi feladatunk, hogy mi szortírozzuk az embereket egyiket ide, másikat oda. Bár az ítélet, az kizárólag Istené, és senki nem jogosult másra. Na most, testvéreim, miért veti az ellenség, a sátán a konkolyt? Azért, hogy joga lehessen vádolni Istent. Mert emlékezünk arra, hogy amikor a lázadás megtörtént a mennyben, amikor sátán elindította a lázadást, akkor gyakorlatilag ki ellen lázadt? Isten ellen lázadt. Isten tűzparancsolat ellen lázadt. És figyeljük meg, hogy az egész világ ma is mennyire vetartja, mennyire fogadja el, mennyire veszi figyelembe Isten tűzparancsolatát. Tehát Isten ellen és Isten tűzparancsolata ellen lázadt. És végső soron ki, hogy fejezzen ki, kit okol sátán azért, hogy van bűn? Kérem? Nagyon jól mondtad. Így van, Isten. És próbáljátok emberekkel elbeszélgetni. Ha van Isten, akkor miért engedi, hogy több mint 40 000 gyermek éhen haljon naponta a világon? Ha van Isten, akkor miért van éhség? Miért van gyilkosság? Miért van rablás? Miért van az, hogy tönkreteszik a másikat, vagy tekintélyt, vagy vagyonát elkobozzák, vagy megölik? Ha Isten van, miért engedi meg? Veszük észre a hozzáállást? Hát Isten az oka annak, hogy éhség van. Isten az oka annak, hogy rablás van. Isten az oka annak, hogy meggyilkolja egyik ember a másik embert. Isten az oka. Ki az oka? Ha könnyű keresni, mivel másról van szó, hát a legfő okozója gyakorlatilag a sátán. De figyeljük meg, hogy úgy állítja be a sátán, hogy Isten legyen vádolva. És ezt látva még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozni, ez a példázat tehát lehet, hogy 5-6-szor hangsúlyozom, nem a gyülekezetről, hanem egyszerűen az egész földkerekségén élő emberekről szól. A végén visszatérek erre a gondolatra, erre az igazságra, de most, amit elmondtam, még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, a buzából nem lesz konkoly, a konkolyból nem lesz buza. Itt arról van szó, Jézus Krisztus azt tárja elénk, hogy egymás mellett élünk, és tiszteljük, becsüljük a másik embert, akár buza, akár konkoly, mert én nem tudom, hogy ki a buza és ki a konkoly. Nem tudom, hogy magunkévá tudjuk-e tenni ezt az elvet, hogy nem mi határozzuk meg, hogy ki a konkoly és ki a búza. Mert ez nem a mi dolgunk. Azonban azzal a türelemmel, azzal a szeretettel, azzal a jó indulattal legyünk még az ember iránt is, aki így nevez meg Jézus, hogy ellenség vagy konkoly, mint amilyennel volt Jézus Krisztus. Tudjátok, hogy én hol tanultam meg nagyon sok mindent. Mit gondoltok, ki volt Jézus Krisztusnak földi élete alatt, 3,5 éves szolgálata alatt?

alatt a kereségtől a Golgotáig ki volt Jézus Krisztusnak a legnagyobb ellensége. Kérem? Hát ez nagyon jó, most az emberekre gondoltam, és én nem jól tettem fel a kérdést. Tehát az emberek közül ki volt Jézus Krisztusnak 3,5 éves szolgálata alatt a legnagyobb ellensége? Zsidó főemberek. Mondhatjuk azért azt is talán, hogy Júdás? Nem merted mondani, nem fogsz egyes, se kettes kapni. Mert ott volt naponta, ugye, Jézus Krisztussal együtt élt Júdás. Figyeljük meg, kedves testvéreim, hányszor szégyenítette le Jézus Krisztus Júdást. Még mielőtt ezt megoldjuk, ezt a gordiusi csomót, még egy dolgot tisztáznom kell. Tudta-e Jézus Krisztus, amikor kiválasztotta a 12-t és a tanítványok kedvéért Júdást is bevette a 12 közé, hogy Júdás lesz az árulója? Tudta. Újból felteszem a kérdést, hányszor szégyenítette meg Jézus Krisztus Júdást a nyilvánosság előtt? Egyszer. Sőt, még a megfeddésnél is látjuk, hogy nem. Szombaton este, tehát a pénteki halála előtt, a szenvedés hete előtt, szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Szamárától Jeruzsálembe, szombaton este ott van Simon házában. És Mária megteszi azt a tiszteletet, hogy a drága mekenettel megkeni Jézus Krisztus testét. És ki volt az, aki felhörkent? Júdás. Micsoda ez a pazarlás. Jobb lett volna, eladták volna ezt. Ez egy évi kereset, és odaadták volna pénzt a szegényeknek. Micsoda pazarlás. És mit válaszol Jézus Krisztus Júdásnak erre a nagyon gőgös kijelentésére? Szegények mindig lesznek veletek. De ő ezt az én halálomra tette. Kedves testvéreim, hogy a kép teljes legyen, azt olvassuk Lukács evangélium a 23. részében, a vége felé, hogy amikor az asszonyok megnézték, hogy hova temették el Jézus Krisztus testét, hazamentek, elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. És mivel kezdődik a 24. rész? Kora reggel miért mentek ki az asszonyok? Hogy megkenjék Jézus testét. És meg tudták kenni? És visszatérek szombat estére, amikor Júdásnak Jézus Krisztus ezt a gyengéd megfogalmazta, hogy szegények mindenkor lesznek veletek. Annyira megsértődött Júdás, hogy az este elment és megegyezett a 30 ezüst pénzbe, és meg is kaptat a főpapoktól a 30 ezüst pénzt, hogy az első alkalommal, amint lesz rá lehetőség, Jézus Krisztust a kezükbe adja. És testvéreim, egy dolgot szeretnék hozni. Miért nem a gyülekezet a szántóföld? Jézus azt mondja, 38. versben, szántóföld pedig a világ. Miért nem a gyülekezet? Mert akkor azt jelenti, hogy Isten engedélyezné a bűnt a gyülekezetbe, mert majd az aratáskor lesznek szétválasztva. Szeretnék, kedves testvéreim, ha akarjátok, lapozzuk fel Rómabelekhez írott levélnek az 5. részét. Rómabelekhez írott levél 5. rész, és az 5. résznek a 9-től a 13. terjedő verseit azért olvasom el, hogy itt a gyülekezeti rendről van szó. Tehát Isten az újszövetségi egyháznak megadja a gyülekezeti rendszabályokat, hogy mi a helyes és hogyan kell viszonyulni. Még egyszer mondom az idézetet, Korintus 1. levél 5. rész 9-től a 13-ig. Azt írtam néktek a ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafia létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról itt ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülállókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonosz magatok közül.
Ez a gyülekezeti rend az új szövetségi egyház tanítása szerint. Tehát Jézus ezzel a példázattal azt szemlélteti, hogy Isten hogyan viszonyul a konkoly emberekkel és az ellene fellázadt angyalokkal. És végül eljön az idő, amikor a sátán és angyalait meg fogja semmisíteni, amikor ezt Jézus Krisztus megteszi, akkor megsemmisíti a bűnt a bűnössel együtt. Hadd hozzak Krisztus példázatai című könyvnek a 43. oldaláról mindössze egy mondatot. Krisztus példázata nem mások elítélése és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Még egyszer elolvasom ezt. Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra és arra, hogy ne bízzunk önmagunkba. Kedves testvéreim, a mi meglátásunk másik ember megítélésében lehet helyes, de lehet téves is. Megfigyeltem az életben, élettapasztalatra hivatkozhatom, hisz megőszültem már a földi életben, és velem együtt még néhányan. Kit tartunk mi nagyon gyakran konkolynak, aki megsért bennünket? Na most használok egy nagyon kemény zsargont, de ha mi marisunkról van szó, akkor más szabályt alkalmazunk. Isten is így tesz? Nem. És ezért Isten nem bízza ránk, hogy szétválogassuk a buzát meg a konkolyt. Azt mondja, hogy az hadd nőjön az aratásit. Egy gyönyörű dologgal szeretném, kedves testvérem, a Jézus Krisztusnak ezt a példázatát zárni. A hegyi beszédben találjuk Jézus Krisztusnak ezt a rendhagyó kijelentését, ebben az összefüggésben rendhagyó, az pedig Máté evangéliuma 5. rész, 45. verse. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Hát itt vannak a buza, meg a konkoly, igaz? Az igazak és a hamisak, a buza és a konkoly. És a konkoly földjére is esik az eső. Akkor mit tesz Isten? Különbséget tesz? Nem. Akkor ki jogosít fel bennünket? Senki. Jézus Krisztus ezt akarja ebben a példázatban szemünk elé tárni, ahogy ő nem tesz különbséget azon ember között, aki szídja, aki káromolja, aki lop, aki csal, aki hazudik, mindent tesz, ami rossz, annak a földjére is esik az eső. De annak a földjére is esik az eső, aki imádkozik. És ez így lesz addig, amíg tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus megszűnik imádkozni értünk, akkor minden megváltozik. De segítsen a Jóisten, kedves testvéreim, hogy ahogy Jézus Krisztus itt beszél, hogy egyformán hullik az eső, azt mondja, felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tanuljuk meg ebből a példázatból Jézus Krisztusnak ezt a viszonyulását, és úgy viszonyuljunk további életünkben minden emberhez. Még egy mondat. Amit megtanultam ebből a példázatból, és amit szeretek gyakorolni, senkit, akivel találkozok, nem tartom elveszett embernek. Minden emberben nézzük Isten leendő országának örökösét, és úgy viszonyuljunk hozzá. Ebben segítsen Isten az ő kegyelmében.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban. Szinte minden nap útnak indulunk. Autóval, kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel. Közlekedünk, előzünk, várakozunk, néha bosszankodunk, vagy éppen örülünk annak, hogy időben megérkeztünk. De vajon eszünkbe jut-e ilyenkor, hogy az út nem csak egyik helyről a másikra vezet, hanem közben sok mindent el is árul rólunk? Mai beszélgetésünkben azt keressük, mit mutat meg a vezetési stílusunk a személyiségünkről, a türelmünkről, az érzelmeinkről és önmagunkról. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Juhos Lenke, közlekedési pszichológust a mai adásban, és köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást a beszélgetésre.
2: Megtisztelő számomra, hogy ilyen szép témáról beszélhetünk a mai nap, és mindenkit szeretettel üdvözlök.
1: Egy nagyon szép és nagyon mindennapi téma, hiszen tényleg, ahogy az intróban is elmondtam, minden nap közlekedünk, mindegy, hogy gyalog megyünk, vagy autóval, vagy kerékpárral. Van egy bizonyos stílusunk, én erre kimondottan nem figyeltem rá eddig, inkább a vezetésnél talán, de elárulott te majd részletekben menően, hogy a tömegközlekedés, vagy a közlekedés pszichológián belül mi az, amit, mik azok az érdekességek, amiket érdemes nekünk is tudnunk. Addig is egy személyes kérdéssel indítanám a beszélgetést, mégpedig azzal, hogy volt-e olyan élményed, amikor egy bizonyos közlekedési helyzetben pszichológusként egészen másként láttad a helyzetet, mint egy átlag ember, aki esetleg benne volt a helyzetben, vagy csak szemlélte. Volt ilyen, hogy pszichológusként másképp elemezted?
2: Igen, mindig vannak ilyen események, hiszen mint szakember nem csak az embert nézem, vagy a cselekményt, mert az átlagos ember, aki nem foglalatoskodik ezzel a területtel, általában mindig a cselekvést nézi, hogy ki merre mozdult, mi történt, és nagyon könnyen következtetéseket vonnak le, és nagyon jó az ítélőképességük is. De mint szakember, természetesen, hogy a sok tanulmánya áll a hátam mögött, az évek háta mögött, emiatt észreveszem a cselekmény szál háta mögötti emberi lényt, mert elvégre emberek azok, akik nyilván okozója egy balesetnek, vagy bármilyen kis csintevésnek a gyalogosok között, vagy az autóvezetők között, tehát bármit észre lehet venni. Ami tapasztalatban nagyon kivilágít, amit észrevettem is, nagyon érdekesen sikerült alakítanom én is amúgy, az, hogy sokszor megerősítik az emberek a jelzőlámpán való átkelést. Tehát amikor sárgáról átváltana pirosra, inkább akkor van egy olyan tendencia, hogy én ezt meg tudom tenni, és hát én harapok időt az életemből, az a néhány mini kis szekundumot, azt megnyerettetem magamnak az életemben. Na, ezeket a dolgokat, ezeket a kis pillanatokat, ezeket nagyon következetesen, és ugyanakkor életfően tudom ezt elemezni.
1: Hogyha valaki meglátná azt, hogy hogyan közlekedünk mi egy hétfői reggelen például, igen, akkor le tudna vonni rólunk nagyon sok következtetést a közlekedési stílusunk alapján? Személyiségről. Most inkább pszichológiai szemmel teszem fel ezt a kérdést.
2: Meg lehet, hogy van egy olyan rész az egésznek, hogy az emberek megszokták azt, hogy megnevezik a különböző viselkedéseket, mint ember. Tehát személyiséget írnak le. Ha valaki véletlenségből gyorsan leparkol, hát akkor mi olyan típusú ember, tehát nagyon jól tudnak diagnosztizálni. Ilyen szinten természetesen, hogy a pszichológia nem ezzel foglalatoskodik, a közlekedési pszichológia, ő nem ítél, viszont megvizsgálja a cselekvést, és megvizsgálja a mentális állapotát az egyének, aki vezet, vagy épp gyalogosként részese egy balesetnek, vagy egy elkerülendő kis ütközésnek. Na most a sofőrösködés, az autózás, az autóvezetés nem egy személyiségteszt. És hát ha a mai nap ezzel az alkalommal az emberekben is felébresszük azt a kis szemléletmódot, hogy egy kicsit könnyítsünk azon, hogy ne nevezzünk meg embereket amiatt, mert egy viselkedést látunk. Mert akkor valahogy elkerüljük azt, hogy ne ítélkezzünk. Tehát nagyon könnyedén tudunk ítéletet mondani egy emberre, amiatt, mert ő azon a reggelen másképp érzi magát. Kimondott az, hogy egy hétvége után, vagy egy szabadságidő után, amikor elkezdünk dolgozni, és beütjük magunkat valahogy a nagy forgalomba, vagy lehet, hogy nincs is nagy forgalom, megvan bennünk az a kis feszültség, hogy el kell valahova érnünk. Az agy így működik. Az agy azt mondja, hogy te kell menned dolgozni, tehát akkor nagyon szépen megkérlek, legyél becsületes, és végezd a dolgot. És a megtanult kis automatikus reakciókat ő kiadja. És ezért van ez a kis nézeteltérés sokszor a forgalomban. Azt gondoljuk, hogy a másik szegényke nem tanult elegendőt az iskolában, nem gyakorolt, hát egy hétvégi autóvezető, tehát nagyon könnyedén le tudjuk ezeket pecsételni. Ami érdekes, hogyha megfigyeljük ebből a szempontból, kutatások valahogy felmérték azt, hogy miért saját magunkat megvédjük. Tehát van egy baleset, vagy nem is kell megtörténjen semmi nagy dolog, egy ilyen nézeteltérés, dudálás, jelzés, ilyen gesztikulálás, kommunikálás, amit passzív-agresszívnek nevezünk, amikor így intőn valakit meg akarunk nevelni. Na most az ilyen esetekben, hogyha megkérdezzük azt az embert, azt az egyént, aki végez ilyen cselekvéseket, hát miért tetted ezt? Az lesz az érdekes, hogy azt fogja mondani, hogy mindig a környezetében mi történik. Tehát a körülmények adják ki azt, hogy úgy viselkedjen. Kések, hát szólt a telefonom, fáradt vagyok, hétfő reggel van, viszont ha a másik hibázik, akkor már is leütünk. Agresszív. Most ezt azért nevezem ezt a szót, mert tényleg a pszichológiában létezik egy ilyen szó, amelynek több árnyalata van. Rivalizáció. Nevezzük elegánsan, és lepecsételjük a másikat. És az az érdekes, hogy nem dicsérjük a partnerünket, igen, a forgalomban, hanem mindig valahogy megkeressük benne azt, ami gusztustalan, tehát a nem helyes viselkedés. Uh-huh. És emiatt azt mondom, hogy az autóvezetés nem egy személyiségteszt, viszont hogyha önmagunkból indulunk ki, akkor simán is nagyon ügyesen tudunk vigyázni az életünkre és a többi ember életére.
1: Bizonyos a természetünkből adódó hajlamokat vagy jellemvonásokat azért kiemel, például, hogyha türelmetlenebbek vagyunk a természetünkből adódóan, akkor nagyobb valószínűséggel türelmetlenebbek vagyunk a közlekedésben, vagy nem feltétlenül kötődik össze ez a két dolog?
2: Összekötődik, és nagyon jó frappáns kérdés ez. Miért nevezem ezt így? Mert mindennek az alapja a személyiségünk. Tehát bármit dolgozunk, bármit végzünk, a személyiségünk az alapja. Ő hozza genetikailag tanultan azokat a jellemvonásokat, amelyeket aztán mi szépen, ügyesen, nem is vesszük észre meglehetősen, úgy kiadjuk a világnak. És akkor ezeket a jegyeket, hogyha felfedezzük magunkban, mint például a túlzott reakció. Meg vagyok szólva, hogy mindenre túlzottan reagálok. Lehet, hogy nem is kellene azt úgy végigmutogassam, megtanítsam én valahogy a másik emberkét, hogy hát a sávot meghaladta, vagy valami, de én túlzottan reagálom, és düh rohamaim vannak, és annyira fel tudok idegeskedni, mi miatt, azért, mert a személyiségemben van egy olyan fonal, amely úgy működik. És ezt a pszichológiai tesztelésekben, a közlekedés pszichológiában, mi végzünk pszichológiai teszteléseket, nagyon relevánsan mutatkoznak. És ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a rugalmas, csendes és a kulturált viselkedést kinn a pályán, úgymond. Ez egy olyan élethelyzet a vezetés, ahol szinte, és annyira örvendek ennek az adásnak, mert szinte eddig úgy nem vettük volna észre azt, hogy mennyire fontos az, hogy kimenjünk, és autózzunk, vagy biciklizzünk, mikor mi az életünket tesszük ki. Hogyha nem helyesen, és nem megfelelő módon tudunk viselkedni.
1: Megfigyeltem azt, hogy más országokban talán jobban jellemző egy dolog, vagy másik dolog, például az autósofőrökre. És hogyha egy konkrét példát hozok, akkor amikor megfigyelem itt Romániában a sofőröket, nem igazán az jellemző rá, hogy minden esetben türelmesek, előfordul, hogy dudáljanak, vagy az integetések, vagy morcos arcok. Míg külföldön, például Angliából gyakran jártam, vagy gyakrabban jártam, ott toleránsabbak az emberek, ha egy útkereszteződésnél ki kell valakit engedni, még ha nincs is meg az elsőbsége, előfordul, hogy kiengedjék, tehát hogy sokkal türelmesebbek, nyugodtabbak a volán mögött. Mi teszi azt, hogy egyes országokban egyféleképpen vezetnek az emberek, más országokban pedig másképpen?
2: Létezik egy olyan fogalom, hogy közlekedési kultúra. A kultúrája annak, hogy hogyan közlekedünk egy adott területen. Hát ez egy olyan kis komplexum, és kicsinek nevezem, mert nem látszik, nem tudjuk felfogni, hogy létezik ez. Mivel mi megszokásként vesszük az egészet, hogy abban abban a városban, vagy azon abban az országban, vagy abban a kis területben úgy lehet viselkedni. És ez egy olyan fogalom, aminek az alapja és a biztonsági pillére az életvédelem. Na most, hogyha egy kultúrában, egy társadalomban ez védve van, és létezik, minden autó vezető kis önismeretében, hogy védjen meg az én életemet és a mások életét, ebből kifolyólag olyan hatás terül az embernek a viselkedés módorára, hogy megváltozik. Ez mit jelent? Egyes helyeken azért látjuk azt, hogy van egy ilyen elegáns viselkedés, mint hogyha nem is szaladnának, mintha ott nem lenne idő, nem lenne óra, nem lenne pontos munkaidő. Hát mindenki annyira nyugodtan megy és kivárják, mikor tényleg ott van a másik sáv, és simán lehetne előzni. Igen, ez a kis feszültség, hogyha a közlekedési kultúrában megmarad, ez táplál más viselkedésformákat, és mit? A türelmetlenséget, a gyors váltást, azt, hogy sokan mellőzik azt, hogy jelezzenek, időben jelezni, felfedezték azt, hogy a viselkedés tudományt egyik része ezt nagyon szépen kielemezte, hogy nagyon zavaró tényező az, amikor az egyik partner, tehát az autóvezető partner, a másik autóban ülő autóvezető egyből átvált egyik sávról a másikra. Tehát ez egy stresszfaktor annak az embernek, aki vezeti a saját autóját, és valaki egyből bevág, vagy későn jelez, tehát akkor jelzi az átváltást, amikor ő már vált. Tehát ezek mind olyan frusztráló stresszfaktorok, ami a másik embert, az illető embert, akit pont előztek, frusztrálja. Na most a közlekedési kultúra azt támogatja, hogy jó lenne a szabályzatot, tehát a jogi pilléreket betartani, jelzés, közlekedés, abszolút a sebesség, a táblák betartása, tehát maga, mint szabályzat, és az emberi pillért. Az embert úgy kell tekinteni, nem mint, hogy elment egy autó mellettünk, az az érdekes, amikor vezetünk, van egy ilyen tendencia, elment az az autó, de abban az autóban emberek vannak. és akkor azokban az országokban, ahol olyan kulturáltabban és olyan kiegyensúlyozottabban viselkednek, ott kialakult ez a kis fonal egymás között. Megtisztelem a másikat, tehát toleránsabb vagyok. Úgymond nem idegeskedek fel olyanért, hogy milyen autót vezet például, hogy pont bezzeg ez az autó kielőzött, hát hogy létezik, na de me visszaelőzöm, tehát nincs ilyen smi. És nagyon simán és nagyon jól tudják kezelni a frusztrációt. Most a frusztráció, ha nem kezelem, az minden agresszivitásnak az alapja. Nonverbális és verbális rivalizációnak az alapja. És onnan indul minden.
1: Az előfordulhat, hogy én, aki előztem és bevágtam a másik személybe, személy útjába hirtelen, azért van, mert én félek, hogyha nem, akkor engem fognak megdudálni, és akkor azért vágtam be, mert irtozok, hogy na, meg kell hozom ezt a döntést gyorsan, másképp elrontom az utat, vagy rossz irányba megyek, vagy valami butaságot csinálok, és akkor az a nyomás vezesse bennem azokat a bizonyos, hát hibás döntéseket, vagy elsietett döntéseket.
2: De emiatt is nagyon köszönöm ezt az értékes kérdést, mert ez reális kérdés, és nagyon segíthet a hallgatókban felébreszteni azt, hogy ilyenkor próbáljuk, és nem, hogy nem lehetséges, mert lehetséges, de mindent tegyünk meg, hogy meghiggadtan higgadság, az azt jelenti, hogy nyugodtan engedjük meg a másiknak a döntési időt. Na most ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amikor nem engedjük meg az autótársunknak a döntési időt, hogy dönts el, hogy mit szeretne.
1: Vagy még azért is úgy csináljuk, hogy nehezítsük az ő útját.
2: És hogyha kialakítunk olyan jó pozitív viselkedés mintákat autóvezetés közben, vagy biciklizés közben, vagy akár milyen járműben közlekedünk, és bármilyen területen az országunkban, vagy bárhol, akkor ez hullámszerűen alakul egyik embertől a másikra. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy na most kulturális közlekedési kultúrát viszünk be a társadalomba, és akkor most mindenki holnap reggel 10 órától mindenki ügyesen viselkedik, mert ez nem így van. Mert az ember tele van automatikus reakciókkal. Az agyunk arra ügyel, hogy mindig jól legyünk, és hogy abban a egyfolytában dolgozzon, és megoldja a problémákat. Már az agynak az is fontos, és az is gond, hogyha én szomjas vagyok vezetés közben, vagy éhes vagyok, vagy pont csörög mellettem valami, vagy zakatol egy zacskó, még az is zavaró tényező lehet. Akkor ilyenkor, hogyha nem figyelünk, és nem alakítjuk ki magunkban azt, hogy most vezetem az autót, és most odafigyelek, és most hagyom azok,

0: viselkedem, és olyan stílust alkalmazkodok, és olyan magatartásom van, hogy megtisztelem az embertársamat, és lehet, hogy tényleg egy olyan krízis helyzetben él, vagy olyan pillanatnyi életvitele van, ami nehéz számára. Lehet egy gyász, lehet egy munkahelyi probléma, lehet egy rosszul lét. Kialakítok magamban egy empátiát, amit tanulok, azzal se születünk. Tehát ha azt táplálékként beviszem minden nap az életemben, akkor az önismeretem is jobb. Jobban tudom, hogy hogyan fogok reagálni, jobban tudok magamra vigyázni, és a családomra. Nem csak szépen. Na, beülünk az autóba, és megyünk. Igen, tehát az a száraz viselkedés, az sokszor figyelmetlenséget okoz, és nagyon sok veszélyt. Mert nekünk van egy ilyen, hát az emberi lény úgy születik, úgy van az ember néha napján, hogy hát én mindent meg tudok oldani. Vannak nekünk ilyen pillanataink, ami abból sugárzik, hogy milyen képünk van saját magunkról, és az önbizalmunkat egy kicsit erősítsük. De én szerintem, hogy nem pont ez a helye itt, ebben a környezetben kell annyira erősíteni ezt az önbizalmat, hogy én mindent megoldok, és majd ennyi üzemanyaggal is majd szépen végig tudom vinni az útvonalat. Tehát nem így megy valahogy ez a dolog.
1: Nagyon tetszett az a gondolat, amikor azt mondtad, hogy ha úgy ülnénk be az autónkban, hogy arra gondolunk, hogy nem autókkal találkozunk, hanem emberekkel, akik vezetnek, akkor lehet, hogy teljesen megváltozik a gondolkodásmódunk arról, ahogyan mi vezetni fogunk és viselkedni fogunk bizonyos szituációkban. De hogyha kellene egy kicsit elemezni a romániai közlekedést, és azt, hogy miben szoktunk rossz példát mutatni, illetve hogy lehet ezeket a rossz példákat átváltani jókra, akkor mi az, ami gyakrabban előfordul? Gyors hajtás, vagy dudálás, vagy mit figyeltél te meg, és hogyan lehet ezeket mérsékelni magunkban?
0: Most pont statisztikát nem ismerek, hogy melyek azok a viselkedésformák, amelyek nemnél, korosztálynál, mert tehát ezeket így végzik, tehát nagyon
1: egyre aprólékosan
0: fel van dolgozva, akkor ki hol lakik, milyen végzettsége van, milyen traumákon ment keresztül, tehát nagyon szép ez a pszichológiai kutatás része. Viszont, ami szubjektíven észleltem, és a rendelőben is természetesen le tudok vonni, észrevettem olyan viselkedéseket, magatartásformákat, tehát olyan magatartás, ami stilisztikailag ugyanolyan. Igen, tehát minden környezetben, ha adnék egy másik autót, ugyanúgy vezetne. Igen, de hiába mondja azt, hogy hú, ezt tudom, mert ezt láttam egy videóban, de nem ugyanúgy dudál. Észrevettem, hogy van ez a türelmetlenség, kis vulkán az elmében, hogy én abban a pillanatban kell robbanjak, és én ha robbanok, akkor mindent elrendezek. És az utóbbi időben kevésbé, de sokszor észrevettem a dudálást, mint kommunikációs stílus, még akkor is, hogyha egy egyén parkol. Tehát egy természetes életvitel, élethelyzet, amit be kell parkolni az autót, le kell valahova helyezni azt az autót, amit az mellette levő, tehát a háta mögötti ember, vagy másik autóba szembe levő, dudál. Igen. Tehát egy természetes élethelyzetre negatívan, diszfunkcionálisan reagálunk. Most én ezeket vettem észre, ez nem csak a dudálásra értelmezem, viszont vannak ilyen diszfunkcionális reakciók a pszichológiában, nagyon gyakran használjuk ezt a szót. Ez azt jelenti, hogy az én reakcióm, tehát az én válaszom arra, amit látok, vagy amit hallok, problémát okoz. Ez a diszfunkcionális. A funkcionális pedig az, amikor azt a helyzetet segítem és megoldom. Állok 2 másodpercet, és megoldódott a gond. A régebb voltak jelzések, mint kommunikálás, ami valahogy sürgette a gyorsaságot, hogy menjen gyorsabban.

0: annak ellenére, hogy az illető autóvezető szabályszerűen működött az utcán. Nem nagyon szeretik, és nem nagyon élvezik a kis keskeny utakat, ahol a láthatósági tér szűkül, és emiatt ott van a tendencia, hogy gyorsabban vezetnek, nagyon könnyen nem tartják be a szabályokat, és nagyon könnyen, mintha az lenne az érzésed, hogy onnan ki akar menni, ki akar menekülni, és ha megkérdezed, hogy miért siet, még összetem nem tudja megmagyarázni, de sietek. Sietek. Tehát vannak ilyen magatartási formák, amelyeket mintázásképpen megtanultak. És tény és való az, hogy a gyerekek tanulják, hogy a szülők hogyan vezetnek. Nagyon szépen meg tudják tanulni, mivel az alapozza meg valahogy a személyiségünket is, mintázza a viselkedésünket, ugyanúgy fogunk mi is viselkedni. Nem 100%-osan. Viszont lesznek olyan komponensek, amit bizony olyan vagy, mint apu, mint anyu, mint nagyanyó, mint nagyapó. Ez elfogadható. Viszont a gyerekek nagyon felfigyelnek arra, hogy hogyan reagál egy felnőtt a veszélyre. Tehát a gyerekek nagyon érzik a veszélyt, mert ők nagyon figyelnek. Annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem figyelnek, ők mindent éreznek. És letérképezik azt, hogy hogyan reagálunk egy veszélyre. Hát a veszély azt jelenti, bármi jelent, ami kimozdítja az autót, vagy egy sebesség, vagy egyből veszi a kanyart, vagy valaki valamit besúg a másik autóból. És hogyan reagál a szülőre erre? Na, ezt tanuljuk, ezt mintázzuk. És hogyha mi felnőttek, kulturáltan, elegánsan tudjuk kezelni a feszültségünket a volán mögött, benne abban a zárt térben, és nem ott vitatjuk meg az élet problémáinkat, akkor tény is való az, hogy azok a kis gyerekek vagy tinédzserek másként fognak viselkedni, amikor ők is oda kerülnek az autóvezetéshez. Tehát valahogy így alakul ki ez az egész séma. Úgyhogy ha ezt figyelemmel követjük, és mai naptól kezdődően pompásabban vezetünk, pompásan mondom azért, mert minden újdonságot, amit beviszek az életembe, hogy másképp csinálok, másképp reagálom le, másképp végzem el, az számomra ez egy jó lét. Tehát az egy pompázó valami. Az egy jó tulajdonság. Rávilágít arra, hogy én tudok fejlődni, és nem vagyok ugyanazon a szinten, és ott maradandóan is türelmetlenül viszem az életet.
1: Közben gondolkodtam még a gyorshajtáson is, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy itt országunkban miért szoktak gyorsan vezetni a szabály, tehát
0: ellenére,
1: igen. Miért adódik ez a tendencia, mit akarunk mutatni ezzel? Mert gondolok arra, hogy volt pár eset az életemben is, amikor fiatalok erős autót kaptak már, ahogyan sikerült nekik a jogsit megszerezni, és beesett egy-egy baleset, vagy egy-egy baki. Sokat dob, ami magabiztosságunkon, amikor egy megszerezzük a jogosítványt is, és egy új autót kapunk, és nem találkozunk nagyon sok életszituációval a közlekedésben addig, mert még tapasztalatlanok vagyunk abból a szempontból, de miért történik az, hogy éppen ennek ellenére repülni akarunk már az autóinkkal? Ezt meg tudnád magyarázni?
0: Ez mindig, szinte mindig, most azon gondolkozom, hogy mondjam, hogy szinte mindig, vagy gyakorian előfordul ez az élethelyzet. Úgy veszem észre, hogy mind gyakoribb és gyakoribb. Valahogy tápláljuk a fiatalokban azt, hogy lesz jogosítványod, az úgynevezett jogsi, és akkor szabad leszel, és meg lesz a saját autód, és arra mész, amerre akarsz. Na hát ez egy olyan nyitott kapu, amely, hogyha nincs fedezve kontrollal, és valahogy kialakuljon az a készség, képesség, hogy vezessek egy autót. Nem csak, hogy tudjam az információkat, amit megtanulok a sofőriskolában, megtanulok a tanáromtól, és át is veszem azt a szokását, hanem kifejlesztem magamban azt a készséget, hogy érezzem az autót. Amikor olyan simán oda tesszük le a kulcsot, és megvan a jogosítvány, ha elképzeljük annak a fiatalnak, vagy na, akár középkorúnak is az arcképét, hát tele van hálával, tele van örömmel, és egy rengeteg gondolat a fejében, hogy repülni fogok, hogy most ezután ki leszek, hogy olyan, mint én nem lesz senki. Tehát ez mit történik az agyban? Hát az agy menekül. Egy olyan eszközt adunk számára, amivel ő kimenekül abból a világból, amiben ő ott ült, és igaz, hogyha nincs meg a jogosítványom, sokszor olyan lezártnak érzek egyes területeket az életemből, mert kell alkalmazkodjak mások után. És akkor ez a szabadság egy olyan euforikus állapotot ad, ami eltarthat jó néhány hónapot is, 3 hónapot is eltarthat ez az euforikus állapot, hogy mindent ki akarok próbálni. És ura leszek a világnak. És akkor megnyomom a pedált, és lebegek a világban. Viszont itt a veszélyhelyzet nincs egyáltalán kiterítve az asztalra, és sajnos ekkor, hogyha így jön ez az öröm, két öröm egyszerre, akkor lelassítjuk az agynak az analízis programját. De mit kell annyit elemezni? Hát megvan az autó, van, hogy hova menjünk, és akkor indulj neki a világnak. És hogy minél több sebességre vágyó fiatalt látunk, annál jobban akarnak sebesen vezetni, és ugyanúgy a viselkedés pszichológia bizonyítja azt, hogyha egy viselkedésünknek van egy konkrét, erős válasza, tehát egy viselkedésre van egy konkrét, erős válasz, mint egy büntetés, vagy valami megrovás, akkor az a viselkedés idővel lelassul. Tehát változik, sok minden változik. Ami veszélyes a fiataloknál az, hogy nekik van egy ilyen jellegzetességük, és emiatt ők nem hibásak. Sokkal jobban felidegeskednek olyan szinten, hogy sértődnek. Tehát, hogyha ők nagyon érdekes módon nem ellenzik meg azt, hogy hát vajon miért tette ezt, nincs ideje ezzel foglalkozni, vajon miért pont most szeretett volna kiszállni, és miért nyitotta ki annyira az ajtót, végig dudálja az utcát, és sebesen gázol, annak ellenére, hogy közel van a gyalogátjáró. És valahogy, ha másképp kezelnénk ezt az életperiódust, hogy megvan a jogosítványod, és az életednek a része, az valahogy nem egy jutalom, az életednek a része, akkor másképp kezeli, és hogy azért te felesz. Az egy olyan kis jogosítvány, ami jogokat ad, de ugyanakkor felelősséged van, mert az életedet
1: helyezed viszed, igazából ebbe a...
0: Viszed minden pillanatról, és másoknak az életét. Tehát az életvédelem a legfontosabb aspektus.
1: Hogyha kellene tanácsot adja a szülőknek, akiknek a gyerekeik most frissen megszerezték a jogosítványt, mit mondanál el nekik, hogy alakítsák ki a gyerekeik fejében ezt a gondolkodásmódot? Tehát, hogy egyszerűen gyakorlati tanácsokra vagyok kíváncsi. Uh-huh. Most gondolok az unokatestvéremre, aki nem rég szerezte meg a jogosítványát, ő is szeretne szárnyalni, köszönjük szépen, szabadon az utakon. De még az édesapja még bizonytalan, még az édesanyja bizonytalan, még nem kapja meg az autót. Ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogy esetleg még menjen egy néhányszor az édesapjával vezetni közösen, vagy mik azok a magatartások a szülők részéről, amivel segíteni tudják a fiatal gyermekeiket, hogy felelősségteljesekké váljanak a közlekedési eszközökben is, az autóban is. Vannak bizonyos tanácsok, amiket meg tudunk itt fogalmazni konkrétan?
0: Igen, és nagyon aktuális tanácsok. Az első az, hogy valahogy ismertessék meg az autót a vezetővel. Tehát valahogy azt látom, hogy ez az új technológia és ezek az új autók, meg bármilyen jellegű stilisztikája legyen belül, ez úgy könnyítik az autóvezetést. Most ez a könnyelműség, ez valahogy úgy azt az érzést adja bennem, hogy olyan nyugodtan tudok ott ülni, és nem muszáj figyelni, és mi annyi figyelem, hadd, mert én ezt tudom. Tehát van egy ilyen önbizalom, ami saját magamból jön. Most, amikor nincs élettapasztalatom egy területen, bármilyen területről beszélek, ott nincs információ. Igen, tehát teljesen más információkra teszem azt a bizonyítékot, hogy én bennem lehet bízni. Most ilyenkor jó, hogyha a szülő elmagyarázza, hogy mit tud az autó. Mit tudsz te, és ti ketten együtt a saját életedet viszitek, vagy a mások életét. Sőt, nagyon bátorítom azt, hogy a mások felé való igazítást erősítsük ki a gyermekünkben, mert hogyha én a másokra igyekszek figyelni, másokra is, az, hogy a gyalogos gondolkozik, hogy menjen, ne menjen, visszatér, és hogy ne egyből vágjak neki az útnak, és hát biztos végigviszi az útját, vagy jön egy biciklis, vagy valahonnan kibújik egy másik autó. Ezeket a helyzeteket, hogyha úgy elmagyarázzuk szépen, hogy mi kell vigyázzunk valahogy, tehát szükséges vigyázzunk az embertársainkra, akkor már saját magunkra tudunk vigyázni. Hát valahogy ez egy olyan érthetetlen, elvont életvitel, amihez nem nagyon vagyunk hozzászokva. Mindig szoktuk mondani azt, hogy vigyázz magadra, akkor vigyázz, hogy parkolod, nehogy megkarcold, de nagyon legyél figyelmes. Most ezek a kis rövid mondatok, ezek bátorító jellegűek. Most a tinédzserek, a fiatalkorú emberek, akár 40-ig nagyon simán úgy lelegyintik, ó, ezt mindig ezt mondják nekem, már tudom, nem mond előre, tudom ezeket a dolgokat. Ez a tudom szó, ez elhárítás. Tehát elnémítás, légy szíves, hagyjál, mert én tudom, hogy mit kell tegyek. Na most ezek az emberek eléggé gyakran pórul járnak, azért, mert nem figyelnek a figyelmükre. Most van egy olyan figyelem, ami valahogy a disztributív figyelem, az, hogy mindenkire kell figyelni. Ezt meg lehet valahogy gyakorlatba vinni, és megmagyarázni a gyereknek azt, hogy mit jelent disztributív figyelem, hogy nem csak egyesek mindig unják, csak előre nézzél, csak menjél csak előre, és légy figyelmes, nehogy nézzél jobbra-balra, de a perifériás látás az szükségletes egy autóvezetésben, tehát nem lehet úgy nézni olyan kis alagútszerűen, mert akkor egy, hogy meg is unja az agy a dolgokat, és a másik dolog pedig nagyon olyan feszülten vezetünk. A fókusz az nagyon fontos. Megtanítani a gyermeket, hogy fókuszáljon addig, ameddig kialakul, hogy mit, hogy kell nyomogatni, és hogy kell elintézni a kis széket, még az is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mentális állapot, a lelki állapot. Arra kérem a kedves szülőket, hogyha, vagy a hozzátartozókat, bármilyen kis újdon vezetők is, emberkét ismernek, hogy mindig azt arra bátorítsák, hogy a lelki állapotuk legyen megfelelő. Kiegyensúlyozottság. Az azt jelenti, hogy úgy érzem, hogy jól is vagyok, úgy tudom, hogy vannak gondjaim, viszont jól vagyok. Két érzelmi állapot nagyon veszélyes. És pedig az első a düh, amikor dühösen ülünk be az autóba, na aztán én akkor megyek, és elintézem, miért vagyok dühös? Mi történik ilyenkor az agy, ki a kell adja azt a kis emocionális rezgését, és végig intézem az embereket mellettem, vagy benne az autóban, vagy saját magam, tehát túlzott vezetés alakul, sebesség alakul ki, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Úgy ugyanúgy nagyon fontos az, hogy valahogy ki akarom ezt emelni, erről nem nagyon beszélnek. Úgy akarom leírni, hogy létezik egy euforikus állapot. Azt úgy kell megérteni, hogy amikor van egy életünkben van egy esemény, egy pozitív esemény, tele vagyunk jó kedvel, aranyos arcokkal, gyönyörű pillanatokkal, minden szép izeg mozog, és vagy egy nagyon jó hírt hallunk, akkor is eléggé veszélyes beülni egyből az autóba, mert ugyanazt az agy réteget, ugyanazzal az aggyal dolgozunk, az agy keringott minden, tehát kb. Ugyanaz az intenzitás van, mint a dührohamokban, vagy a szomorúságban, is nagyon veszélyes, hiszen a düh és az nagy öröm, a nagy intenzitású öröm csökkenti a figyelmet. És a figyelem az alapja a vezetésnek. Utána jönnek a készségek, utána jönnek az ismeretek, de a figyelem valahogy az alapja mindennek, mert ha nem tudok figyelni, még a szabályokra sem emlékszem, hogy mit jelent az a tábla, és nem tudok kapcsolatokat teremteni az én világom között, meg a külvilág között. Amit valahogy ezt nagyon megerősítem, viszont sokan lehet, hogy azt fogják mondani, hát nem lehet enélkül a mai világban élni, és pedig a telefonbeszélgetés.
1: Tehát ezt ki is akartam térni.
0: Erre nagyon kell vigyázni. Nagyon-nagyon kell vigyázni a telefonbeszélgetésre. Ez egy szokás. Ez egy szokás. Még egyszer mondom, az életvitelnek egy része. Viszont meg lehet anélkül is ezt úgy élni az autóvezetést, hogy későn válaszoljok, vagy leparkolok, vagy másnak átadom a telefont, ha nem vagyok egyedül az autóban. Ezt azért mondom, mert nagyon sok baleset, vagy nézeteltérés, vagy vesztélyeztetett helyzet történhet amiatt, hogy én beszélgetek a telefonon. És sokan úgy nagyon kényelmesen lelegyintik. Mindenki jogos, hogy úgy értékelje a veszélyeket, ahogy szeretne. Viszont mint pszichológus valahogy célom azt, hogy felelevenítsem az emberekben, hogy az életed és mások életéről van szó, mert egy telefonbeszélgetés során, annak ellenére, hogy én nem tartom a telefonkagylót a kezemben, és én nagyon szépen vezetek, egy dolog sérül, és pedig a reakció. Az időbeli reakció. Kimutatták azt, hogy vannak olyan pontok, amikor az agy egyáltalán nem is tudja, hogy vezet. Tehát annyira automatikusan vezet, és szinte az autó ismeri az utat, igen, tehát annyira automatikusan jön, mert én el vagyok foglalva azzal a témával, ami ott van bent a telefonban. Ami veszélyes, az, hogy az agy nem látja azt az embert, akivel beszélgetünk. És akkor van egy ilyen passzivitás. Igen, tehát látom azt a sima utat, amit én ismerek, látom, hogy ott gyalogolnak, nem tudom felmérni a távolságot, valahogy a menekülést, tehát maga az, hogy mennyire fékezzek le az erősséget, és nem tudom lereagálni. Eljut az agyhoz az pontba, abban a pontban az az információ, hogy ott van egy színesbe öltözött valaki, de nem tudom, hogy mozgásban van, mit csinál, és úgy békén hagyom. És nem reagálom le. Lehet, hogy későn reagálok le. Ez mindenki számára érvényes. Tehát nincs olyan, hogy nemhez kötött, korhoz kötött, vagy hogy majd kitanulom, vagy hogy a modern világ ezt kialakítja. Szerintem nagyon sok évtized kell elteljen ahhoz, hogy az agyunk valahogy úgy átálljon, hogy ezt úgy el tudja fogadni, és valahogy ne vegye figyelembe. De nem lehet, mert hogyha én valakivel beszélgetek, ő lesz az elsődleges helyzet, tehát ővele kell foglalkozzak. Ott egy csomó inger van, csomó információm, csomó érzelmi kis input, amit bead, és csodálkozom, és akkor, hogy azt el tudom, el akarom magyarázni, és tehát mindig vannak ilyen kis feldolgozandó anyagok, amit úgyse látok, csak úgy elképzelek. Ugyanakkor másodlagos szintre jut a vezetés. Most ebből lehet következtetni, ebből nagyon-nagyon jól lehet következtetni, hogy mennyire éri meg az a telefonbeszélgetés azt az útszakaszt. Mennyire fontos számodra az élet? Mennyit fektetsz bele abba a pillanatba? És kimondottan, hogyha az embereket megkérdezzük, akkor az emberek azt mondják, hogy nem, hát számomra fontos az élet. De amikor a viselkedésben látom azt, hogy megcáfolja a saját mondani valóját, ott egy stílusról van szó. Ott egy elfogadott stílusról, amit ő jóvá hagy. És valahogy ezt a stílust jól lenne, hogy az újdonnan valahogy kis autóvezetőkre ezt rávinni, hogy ezt nagyon nagy komolysággal vegyék kézügyben.
1: Mivel már utolsó percekben tartunk, ezért megkérlek arra, hogy mondjál valamit azoknak a sofőröknek, akik holnap újra útnak indulnak, tehát így egy mondat erejéig, vagy egy paragrafus erejéig. Mi az, amit tanácsolsz minden sofőrnek, aki holnap úgy dönt, hogy autóval megy dolgozni, vagy útnak indul valahova, mire gondoljon, hogy álljon hozzá, és mi legyen a fontos számára ebben a helyzetben?
0: Elsősorban erősíteném azt a szót, hogy partner. Többször is említettem, mert szeretem úgy használni ezt a szót, hogyha partnerként látom a társamat, aki ugyanúgy elmegy dolgozni, vagy ugyanúgy valahogy az életét viszi előre, akkor ha partnerként kezelem, akkor úgy tudom kezelni, mint saját magam, és türelmes vagyok. És ha én türelmes vagyok, akkor nem idegeskedek fel, és nem megy el az egész napom. Hogyha ellenfélnek kezelem az embert, akivel találkozok, és épp nagyon világít mondjuk a jelzője, vagy valami nagyon sebesen haladt el mellettem, tehát olyan kis dolgok zavarnak, akkor ellenviselkedéseket fogok formázni. És meg kell gondolni, hogy megéri, hogy így kezdjük a napot. Most én, és valahogy nagyon jó lenne azt, hogy az alváshigiéniánk meglegyen. Hát valahogy ez ki van mutatva, hogy mindig a reggelünk nagyon zaklatott, akkor, hogyha az alvás nem tartja be azokat a periódusokat, az illet az egész éjszakai alvás nem nyugodt, akkor reggel mindig mindenre nagyon érzékenyek vagyunk, így is úgy is reggelente egy kicsit érzékenyek vagyunk, tehát türelem, odaadás, odafigyelés, és kimutatták azt, hogy egy nagyon jó mosoly felénk és az embertársaink fele nagyon sok mindent tesz. Még azt a kis pözgő embert is, aki akar felénk ugrani, azt is lecsillapítja.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Lenke, mindazt a sok tanácsot és információt, amit megosztottál velünk. Ez egy újszerű téma, nem is gondoltam volna, hogy közlekedési pszichológia létezik már, mint egy külön terület, és nagyon izgalmas volt felfedezni ezeket a dolgokat, amiket elmondtál nekünk. És köszönöm, hogy bátorítottál arra minket, hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy milyen érzelemvilágban vagyunk, hanem vegyük azt is figyelembe, hogy mások milyen érzelemvilágban vannak, és hogy másokkal is találkozunk az úton, és ne rajtuk csapjuk ki az mi érzelmeinket. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon ezt szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Nagyon köszönöm ezeket a pillanatokat.
1: Lehet, hogy a holnapi út nem lesz rövidebb, és a forgalom sem lesz kisebb, de talán egy kicsit más szemmel ülünk majd a volán mögé. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai adásban, és hogyha szeretnének még több hasonló beszélgetést hallgatni, látni, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára, és találkozunk legközelebb is. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Élet és egészség.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és az előadásom címe az Ószövetségben a hosszú élet, vagy a hosszú élet az Ószövetségben. El kell mondani azt, hogy az ember a bűneset után, amikor halandóvá válik, a mindenható Isten azt mondja, hogy 60, 70, legfeljebb 80 esztendőt éljen az ember. Tehát el kell mondjuk azt, hogy valamilyen módon a bűn és az élethossz valamilyen referátumba kerül, valamilyen korreferátumban, valamilyen viszonylagosságba kerül. Sőt, azt látjuk a későbbiekben, hogy ahogy bizonyos bűnök megjelennek az emberek életében, ezek a bűnök behatárolják az emberi élet hosszát. Az életszakaszok az első időben, a teremtés után az élethossz az rendkívül hosszú idő volt. Nem véletlen, hogy a Biblia első lapjainál több száz éves emberekkel találkozunk. Ennek egyik legismertebb formája, ugye, Matusálem vagy Metuséla, aki majd 1000 esztendőt él, és később, ahogy látjuk az emberiség életét, ez az életszakasz egyre inkább csökken. Nagyon érdekes, most a gerontológia foglalkozik ezzel, az öregedés tudománya, és most azt látjuk, hogy az 1900 esztendőktől, az 1900-as évektől egyre inkább megint kiterjed, és egyre inkább hosszabbá válik az emberi élet. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az Ószövetségben nincs eredetileg emberi élet. Az egyén az nem létező valóság. Talán nem árulok el titkot, ha a második és harmadik századi Szentháromság tani vitákra utalok vissza, amikor az egyén kialakul, a persona, a megismételhetetlen egyedi létező, és lényegében az egyed a korábbiakban az mindig a kollektívumba szívódik fel. Az egyed önmagában nem létezik. Az Ószövetségben az egész feltámadás hit még csak csírájában van benne, igen, Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr megáll majd a porom felett. Tehát van valami elgondolás a feltámadásról, az örök életről, de ennek az egésznek a vetülete majd az Új Szövetségben fog megjelenni, Krisztus kereszt halála után. Mégis azt látjuk, hogy a kollektív élet az valamilyen módon az egy ideális élet, különösen az izraeliták számára. És tudták, hogy az az élet nem egy tökéletes, nem egy befejezett, hanem egy olyan valami, ami a jövő irányába vonul, és ennek az egésznek a dinamizmusát, az egész ószövetségi gondolkodás lényegét a messionalizmus adja meg. A messionalizmus, amely a korábbi ciklikus életformából egy előreható, egy lineális, egy fejlődő, egy életminőséget magába foglaló életútra vonatkozik. Nagyon érdekes, amikor a honfoglalásnál megállnak a törzsi vezetők. Hálát adnak az Ébenhézer kifejezéssel, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akkor azt mondják Józsuénak, hogy nézd, mi 80 évesek vagyunk, de mégis olyan erősek vagyunk, mint 40 éves korunkban, és mindent meg tudunk csinálni. Hát nagyon érdekes. Azért ma egy 80 éves ember azért nem szokott azzal dicsekedni, hogy olyan erőm van, és olyan fiatal, és olyan ruganyos vagyok. Nyilván sok minden bele játszódik, de egy biztos, azt is olvashatjuk, hogy az Ószövetségben akkor, amikor az izraeliták kivonulnak Egyiptomból, és a pusztai vándorlás időszakában élnek, akkor nem voltak betegek. A betegségeket nem ismerték, sőt, mint egy mint egy proféciaként elhangzik, ha nem lesztek hűségesek, akkor Egyiptom betegségeit fogom rátok bocsátani. Tehát valamilyen módon a hosszú élet, a betegség, vagy a betegségektől való mentes élet valamilyen formában úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a hűségnek egy feltétele. Mégis talán annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon klasszikus és jól ismert bibliai igehelyet szeretnék én egy kicsit tanulmányozni ma délután, és ez nem más, mint a 10 parancsolat egyik igéje. A 10 parancsolat egyik igéje méghozzá a második kőtáblának az első parancsolata, amelyiket mindegyikünk nagyon jól ismeri, különösen akik ebben az egyházban nőttünk fel, hiszen nagyon sokszor a fejünkhöz vágták ezt az igét, legalábbis abban a térségben, ahol én éltem. Nos, ez így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Tehát azt mondja, hogy hosszú ideig élj. Hosszú életű légy. Tiszteld atyádat és anyádat. Az első, amit ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy a feltétel az teljesen világos. Gyakorlatilag az Ószövetségben kétféle törvényforma létezett. A törvény ugye az egyik legmagasabb jogi kifejezést jelent. Az Ószövetségben a törvény volt a legmagasabb jogi erővel bíró kifejezés. Ugye voltak még... A törvényt és a parancsolatokat ne keverjük össze, mert nagyon sokszor ez azonos fogalomként jelenik meg a Biblia olvasó ember gondolatvilágában, de abszolút nem. A törvény az törvény, a parancsolat parancsolat. A törvénynek nagyon sokszor a létrehozója egy közösség, míg a parancsolatoknak a létrehozója és előmozdítója a mindenható Isten. Ezen kívül még vannak rendeletek és rendelkezések, amely egy alsóbb szintű jogszabálygyűjteményt tartalmaz. Nos, az első, amit szeretnék itt rögtön megkérdezni, hogy vajon milyen korosztálynak szól ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Az előző parancs rögtön megmondja azt a célcsoportot, akinek valamilyen módon szól a törvény. Nem azért, mintha a többieknek nem szólna. Természetesen ez egy kollektív értelembe szól, de azon belül egy bizonyos célcsoportnak szól, és azon a célcsoporton keresztül szól a csoport többi tagjainak is. Azt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon. Se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugvó vég, stb. Tehát az előző parancsolat egy célcsoportot mutat. Milyen ez a célcsoport? Most anélkül, hogy meghatároznánk a korát, de úgy tűnik azért, hogy ez nem a 6 éves rendetlenkedő, rebelliskedő fiatal gyermekeinknek szól. Különben egy nagyon aranyos jelenetnek lettem a részese. Ennek a hónapnak az első szombatján az én home gyülekezetembe voltam, az én anyagyülekezetembe voltam, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a kisunokám rendetlenkedett, és a fiam kivitte, és egy vesszővel megfenyegette, és pontosan arra a négyzetcentiméterre tette le, ahova én 25 évvel ezelőtt a fiamat tettem le, és ugyanazokat én megálltam, ott néztem, és hallgattam, és mintha valami magnetofon lett volna, ugyanazokat a szavak, nem szabad rendetlenkedni, szót kell fogadni a gyülekezetben, a templomban, és akkor olyan jó volt, és mégis mosolygos. Tehát ugyanúgy éltem át, ahogy ti élitek át. Hiszen ezeket az értékrendeket azt hiszem, hogy apáról fiúra, fiúról unokára kell nekünk átadni, és akkor nyugodt az ember a belsejében, ha meglátja azt, hogy a következő generáció ezt valamilyen módon integrálta. Nem csak a vesző fenyítésének, akkor sem kapott sem a fiam, sem az unokám a vesző, az arra való, hogy az ember úgy kifejezze szándékát, hogy ez is előfordulhat, kedves barátom, hogyha, vagy fiacskám, ha nem veszed komolyan az atyai intő szavakat. Na tehát nézzük csak, a negyedik parancsolat, milyen van ennek a célcsoportnak? Tehát milyen egzisztenciája van, vagy milyen hozzátartozói vannak? Család, nagyon érdekes, a feleség nem szerepel ebben a felsorolásban, nem azért, mintha a feleség nem lett volna nagyon komoly, hát úgymond alkatrésze ennek a családnak, csak már a feleséget feltételezi az engedelmességre. Tehát azt látjuk, hogy először is ez egy családfőnek szól, ugye? Családfőnek szól. Ennek a családfőnek van egy darab felesége. És ennek a családfő, ez egy ideális család, mert van fia, és van lánya. Ez egy ideális család. Méghozzá itt elhangzott az, hogy egzisztenciával rendelkező család, mert van szolgája és szolgáló lánya. Tehát egy módosabb család. És ezután, mert mi itt a szombatnál leszoktunk ragadni, ezután egy rejtett alanyváltás jön a mi logikánkba, és innen visszaugrunk általában az 5 éves gyerekekhez. Nem, továbbra is annál a célzott csoportnál vagyunk, az 5. parancsolatnál is, mint a 4. parancsolatnál. És mit mond a következő parancsolatban? Annak a férfinak, akinek felesége, fia, lánya, szolgája, szolgáló lánya van. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet én, az Úr, a te Istened ád néked majd. Hát azt hiszem, hogy ez egy 5 éves gyereknek valami, vagy egy 10 éves gyereknek valami kevés racionalitás jelentene, hogy azt mondja az édesapja, hogy szófogadó legyél, hogy hosszú életű legyél. Előbb elkezdtünk, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag kétféle törvény jelenik meg. Az egyik törvény, amely feltétel nélkül mond el. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. A másik pedig a feltételes, az etiológiához, a feltételhez köti, és azt mondja, ha ezt és ezt csinálod, akkor ez és ez lesz a következménye. Nagyon érdekes. Nagyon valószínűleg, hogy ezek a későbbi törvények. Az ősi és az eredeti törvények és a rövidebbek, azok nem haval és folytatással folytatódnak. Ugye? Hogy tiszteld, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életig fogsz élni. Valószínűleg az ősi törvények és az ősi rendelkezések, azok csak kategorikusan mondtak ki, később azonban már szükséges volt, már a mindenható Isten érezte, hogy az embereknek a racionalitáson keresztül az eszükhez és a szívükhez kellett szólni, és ezért valamilyen módon ezeket a törvényeket megmagyarázta. Hadd mondjak egy nagyon nagy érdekességet. Bizonyára férfi tagok, nagyon jól ismeritek ezt a japán automárkát, hogy a 3 gyémánt. Na, mire gondolok? Mitsubishi, ugye? A 3 gyémánt, ezt jelenti a Mitsubishi automárka. Nos, a 80-as években a Mitsubishi nagyon nagy csődbe volt. Hihetetlen gazdasági csődbe volt, és úgy nézett ki, hogy az egyik legősibb japán márkát be kell zárni, teljes banki crashbe, tehát csődbe jutottak. És akkor a Mitsubishi vezérigazgatósága fölkért egy professzionális céget, egy tanácsadó céget, hogy valamilyen módon húzzák ki a csődhelyzetből. És nagyon érdekes, az volt ennek az adó tanácsadó vagy tanácsadó cégnek az egy első és egyetlen tanácsa, hogy kérem szépen, nem lehet a Mitsubishi cégen belül semmilyen utasítást kiadni, anélkül, hogy nem indokolnák meg, és nem magyaráznák meg, hogy miért. Mert idáig a japánoknak azt mondták, te ezt csinálod, te ezt csinálod, te a pirosat a pirossal, te a sárgát a sággal, te a zöldet a zölddel. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyszerűen nem volt ott, néha összekeverték, aminek óriási nagy hátránya lett. És én azt hiszem, hogy a mindenható Isten is ugyanezt a logikát követte évezredekkel korábban, ő utasítást ad, és ezt az utasítást valamilyen módon megmagyarázza. Tehát a célcsoportunk, az igen úgy mondhatnánk, már a családi élet kiteljesedésében lévő, fiúval, lánnyal rendelkező, ószövetségi családkép vezető egyénisége, a családfő jelenik meg, hiszen a családfő meghatározta valamilyen módon a család berendezkedését. Ki volt, kérem szépen, a család papja? Az apa. Mi a mi problémánk a mai világban, és mindjárt megyünk tovább. Nincs apakép. Elveszett az apa. Lehet, hogy fizikailag megvan. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt egy nagyon híres svéd szociológus írt egy könyvet, ami eléggé hát az európai szakvéleményt fellázította, az apátlanodó Európa címmel. És kimutatta lépésről lépésre, hogy kérem szépen az apák vezető szerepe mennyire eltűnőben van. Miért fontos ez? Egy nagyon-nagyon fontos alappszichológiai jelenséget hadd mondjak el. Egy társadalomban olyan a vallásos kép, mint amilyen az apák tisztelete. Az apák tisztelete és az Isten hit valamilyen titokzatos módon kapcsolódik, valamilyen titokzatos módon összefonódik. Természetesen világosan tudjuk, hogy az apa, az Isten pedig az Isten. De a családban egy picit úgy éli meg a gyermek, hogy az apám olyan, mint a jó Isten, csak kicsiben. De hogy élje meg a gyermek az apa képet, ha nincs apa? Miért? Eltűnik az apa. Most nem szeretnék arról a klasszikus dolgokról beszélni, hiszen valami örvendetes fordulat következett be a magyar társadalomban, mint egy 3 évvel ezelőtt, hogy immáron több a házasság, mint a válás. De el kell mondjuk, hogy az előző 20 évben több volt a válás, mint a házasságkötés. És az apák elhagyták a családjukat. Hát ez egy természetes, a válási folyamatnak egy természetes része volt. Hol nőttek fel a gyermekek? Az anyánál. Persze nem automatikus, de mégis a válások 99%-ában az anyánál maradtak a gyerekek. És akkor milyen volt az apa? Hát igen, születésnapkor az apuka elvitte a kisgyereket a cukrászdába, meg hozott neki különböző játékokat. De volt a gyereknek apa képe? Nem. És a gyerek apa képpel együtt eltűnt a társadalomban az igazi vallás utáni vágy, a hit, a reménység. Nem volt a családnak papja. Lehet, hogy új apuka volt, de papja a szó igazi értelmében nem volt. Nagyon érdekes, Szigeti Jenőre nézek, és eszembe jut Dietrich Bonhoeffer, hiszen néhány héttel ezelőtt hallottam egy csodálatos előadását Szigeti tanár úrnak, és Dietrich Bonhoeffer az egyik feljegyzéseiben azt írja le, hogy gyermekeinket megtanítottuk az asztali imádságra, de csak azért tanítottuk meg az asztali imádságra, mert már más imádságot nem tudtunk nekik adni, mert a családpapjának az lett volna a feladata, hogy tanítsa meg helyesen a családját imádkozni, de a 40-es évek válságában lévő társadalmi célcsoport már csak az asztali imádságra tudta megtanítani, és ezek a gyermekek már az asztali imádságra sem tudták megtanítani az ő gyermekeiket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj. Nagyon érdekes. Nem olyan rég egy kis tanulmányt kerekítettem, és ennek a tanulmánynak a célja pontosan ez, amit a mai előadásomban próbálok megragadni. A magyar társadalom élethosszigla, tehát milyen hosszú a mai magyar társadalom, meddig élnek az egyedek, tehát meddig él a mai magyar társadalomban egy-egy egyén. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ma hol született itt a legközelebbi csecsemő, de amikor a kis karjára ráteszik majd a nevét, nyugodtan egy filctollal oda lehetne írni, hogy kedves barátom, te 10 évvel kevesebbet élsz, mintha 300 kilométerre egy kicsit nyugatabbra születtél volna. Tehát a mai magyar társadalomban azt tudjuk mondani, hogy a fejlett nyugati társadalomhoz képest körülbelül 10 évvel kisebb az élettartam. Tehát 10 évvel rövidebbet élünk, bár ha ez valakire igaz, akkor a férfiakra abszolút módon, a nőkre körülbelül 8 év. De miközben a fejlett nyugati társadalmakban már jóval 80 év felett várható a várható élettartam, addig a magyar társadalomban ez még mindig 62-63 év körül mozog. Valami baj van. És én azt hiszem, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig a koleszterinunkkal, hogy mindig a cukorral, vagy mindig a gyógyszerekkel. Természetesen, és senki nehogy ebből azt a következtetést vonja le, hogy én itt a gyógyszerek ellen akarok beszélni, különben sem ez a szakmám, és nem ez a szakterületem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem old meg mindent, kérem szépen, a gyógyszer, és nem old meg mindent az egészséges táplálkozás sem. Mert kell egy abszolút boldog érzés, egy kiegyensúlyozott

tudom, hogy miért, de ha valaki rámegy a statisztikai hivatal honlapjára, ott sok különböző, nagyon érdekes adatokat talál. És akkor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy máshol is vannak zöldek, stb. És akkor elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, hogy vajon hol a legrövidebb az átlag élettartam. Megnéztem Budapesten belül. Mit gondoltok Budapesten belül, hogy hol a legrövidebb? Csepel és Erzsébet, Pest-Szent Erzsébet. Utána rámentem és megnéztem azt, hogy hol követik el a legtöbb szülőgyilkosságot. Mit gondoltok hol? Csepel. Második hely Erzsébet. Megnéztem megyei vonatkozásban, hogy hol az országban a legkisebb az átlag élettartam, Baranya. Hol követik el a legtöbb gyerekek a szülőgyilkosságot? Baranya. És akkor elkezdtem örülni. Valamire rájöttem, nem a gyilkosságok miatt, csak tudjátok, a heuréka élvény, és rögtön mindenki érti, ha az életben valamilyen összefüggésre rájössz, hogy a Bibliából tanult elvek valamilyen módon az életben igazolást nyernek, még akkor is, ha ez egy kicsit fájdalmas. És azt mondja az Isten, hogy tiszteld. Nagyon érdekes. Atyádat és anyádat. És ebben a tiszteletben benne van minden. Isten ugyanazt a tiszteletet várja el, amely tiszteletet te a szüleidnek tudsz adni. Bizonyára ismeritek azt a nagyon érdekes kis gyerektörténetet, amit el szoktam mondani a gyerekeknek. Hogy van az idős nagypapa, aki már remegő kezekkel eszik, és egy különleges családi ünnepségen megkapja a nagyon értékes porcelán tányérokat és kristály poharakat, és mit csinál a nagypapa? Ivás közben kiejti, és a kristály pohár is összetörik meg ugye a drága edény is. És ekkor a fia rámordul a feleségére, a papának a fia, vagyis a menyére, az idősnek a menyére. Nem megmondtam, hogy a fatányérokat kellett volna a papának behozni, most a drága kristály. Vége van a ebédnek, és a 6 éves kisgyerek kimegy a sufniba, és ott elkezd faragni egy kis fadarabot. És az édesapa utána megy, és megkérdezi, hogy hát mit csinálsz, mit faragsz? Apukám, faragom neked a fatányért. A gyerekeink azt fogják visszaadni, amit mi adunk a szüleinknek. Egy másik történetet olvastam. Amikor volt egy családban egy hihetetlen, kemény, agresszív apa, aki a felnőtt fiait is tetlegesen bántalmazta, noha azok már családosok voltak. Ő volt, akitől mindig rettegni kellett. Aztán az egyik fia, akit mondhatnánk olyan Kejfel Jancsi volt, az egyik nap megelégelte, a idősödő apát letaszította a trónjáról, fizikailag bántalmazta, és a hajánál fogva kihúzta a portán, amikor az apa nyüszörögve azt mondja, hogy engedj el, fiam, én is eddig húztam az apámat annak idején. Nem a poénért mondom, tehát nem a poénért. Higgyük el. A gyerekeinktől ugyanazt fogjuk visszakapni, csak lehet, hogy sokkal jobban feltranszformált, felerősödött formában, mint amit mi fogunk adni a szüleinknek, akik lehet, hogy kiejtik a porcelán tányérra a kristály poharat. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és atyádat és anyádat. A tiszteletben pedig benne van mindaz, amit egy ember adhat egy másik embernek. A család az egy olyan belső szoros kötelék az Ószövetségben, ami mindennél erősebb volt. Hogy miért kell ma arról beszélni, hogy Európát újra kellene krisztianizálni? Hogy miért van az, hogy Rómában nagyon komolyan fölvetik annak a lehetőségét,
hogy Afrikából hittérítőket fog hozni.

0: hozni a katolikus egyház, akik Európát újra krisztianizálják. Miért? Mert a családjaink szétesnek. Ez a szó, hogy család igazából már csak ilyen múzeumi kelléktár valahol. Pedig én azt hiszem, hogy a családjaink akkor fognak boldogok lenni, ha a családokon belül a tisztelet fog megjelenni. Egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam föl a figyelmet, hogy zsidó kultúra ma létezik, és a zsidóság egybe van, ez Istennek valamilyen különleges csodája ennek a népnek a kapcsán. Gondoljuk el, hogy Krisztus után 135-től, a Barkóba féle lázadástól, amikor a rómaiak leverik ezt a lázadást, különben most egy a Passió című film után, most ennek a nagy forgatása talán jövőre fog megjelenni, ennek a filmnek most ez a következő rész vallásos területen, és egészen 1940-es évek végéig, 47-ig Izrael nem létező állam volt. Nem léphettek be, nem mehettek, ugye? Egy háborúval, tehát egyszerűen nem létezett ez az ország, gyakorlatilag onnantól létezik, aztán majd lesz az 1967-es háború, és ma Izrael állama áll, ahogy áll, és nem politikailag szeretném én ezt semmilyen szempontból analizálni, hanem csupán abból, hogy ma egyáltalán létezik héber nyelv, héber kultúra és zsidó vallás. Ez minek köszönhető, kérem szépen? A családoknak. Mert a zsidó vallásos családban igenis létezett összetartás. Pedig a mi nagyon tisztelt Könyves Kálmánunk, meg Szent Lászlónk, és nagyon sok királyunk rendeletet hozott ki, és például törvénybe hozták, hogy zsidó zsidóhoz nem házasodhat össze, nem mehet hozzá. Azzal próbálták megszüntetni, feldarálni. Megszüntetni a családi összetartozást. Miért van baj ma nálunk Európában? Miért van baj ma az adventista egyházban? Miért van baj a protestáns egyházakban? Mert lassan nincs család. Hát nézzük meg! A vállások aránya semmivel nem jobb az adventista egyházban, mint a társadalomban, mint a szekuláris társadalomban. Nézzük meg, mennyien vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyi válás jön. Hát akkor ne akarjunk mi evangélizálni, ne akarjunk mi hittérítők lenni, ha saját családunkban nem tudunk evangélizálni, ha saját családunkban nem tudjuk megvalósítani a papság ideális eszményét. És én azt hiszem, ezeket a dolgokat kellene ma újra felfedezni. És ez volt az az erő, ami összetartotta ugye a zsidóságot, és a mai napig egy nagyon markánsan megjelenő vallási népcsoport. Vajon milyen az adventista családkép? Az ideálisról tudok beszélni, mert az ideális az tényleg nagyon szép. De vajon milyen a reális családkép? Egyáltalán beszélhetünk-e az elődeinknek a tiszteletéről? Hogyan beszélünk a 80 éves nagymamáról vagy nagypapáról, aki leönti magát? Ugyanazt fogjuk visszakapni 20 év múlva. De lehet, hogy még annyit sem kell várni. Ezek a nagy kérdések. És én azt hiszem, hogy erre szerette volna mindenféleképpen Isten felhívni a figyelmet. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteld, akkor ebben a tiszteletben benne van, hogy nem kell mindennel egyetérts, amit az apád vagy az anyád mond. Lehet önálló véleményed, gondolatalkotásod, ítéletalkotásod. Eltérhetnek a véleményeid, de a tiszteletet minden körülmények között meg kell adni. Ez egy olyan egyetemes, erkölcsi viselkedést, egy olyan normarendszert feltételez, ami alól nincs kivétel. És én azt hiszem, ha szeretnénk közösségünket megújítani, ha szeretnénk nagy eredményeket elérni, akkor minden körülmények között talán arról kellene beszélni, és a Dunamelléki Egyházterületnek az egyik legfontosabb programja, hogy a családjainkat erősítsük meg. Hogy a családok azok ismételten egy erkölcsi erővel bíró, a jövő fele irányuló, de egy belső kohézióval rendelkező sejtek legyenek. Minden család egy óriási lehetőség. És kérem szépen, helyre kell állítani, kedves férfi barátaim és testvéreim, helyre kell állítsuk az ószövetségi családtípus képet. Úgy belülről szoktam magamban egy felmérést készíteni arról, nagyon finoman fogalmazva meg, hogy a bizonyos családokban kik a vezetők. A férj vagy a feleség. És kérem szépen, én azt látom, hogy a legtöbb családban, igen, igen, igen, a hölgyek mosolyognak. Igen, a hölgyek a vezetők.
1: Nem kérdés.
0: Ez nem kérdés. De miért? De miért? Mert mi elmenekülünk a munkához, mert mi elmenekülünk a fenntartáshoz, mert mi elmenekülünk a szolgálathoz, mindegy, hogy milyen szlogent teszünk oda, elmenekülünk a felelősség alól, és igen, valakinek vezetni kell a családot. Természetesen nyilván én egy egymás mellé rendeltségben gondolkodom, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család típusban álljon helyre minden, amelyet annak idején Isten elindított. És ha helyreáll, akkor igen, a férfi legyen a családnak a papja, legyen a családnak a vezetője, a hölgy nevelje a gyermekeket. Néha elmegyek gyülekezetbe, és akkor azt látom, hogy a helyi lelkész, miközben én prédikálok, pesztrálja hátul a gyerekeket, tisztába teszi, meg stb., ami alapjában véve engem nem sért, csak azt látom, hogy ő, igen, hogy ő nem érti, hogy mi a feladata. És az Isten különböző jellemmel, különböző egyéniséggel, különböző készségekkel áldott meg minket, és ezeket kell használjuk a családunk érdekében. És én azt kívánom, hogy hosszú életet éljünk, és a mi családjainkban az igazi boldogság, az élet minőség valósuljon meg. Szigeti testvér említette az előadásában az élet minőséget, hogy a 19. században az adventisták, vagy már előtte is használták. Nagyon érdekes, ha jól elkezdek gondolkodni, én körülbelül a 80-as években kezdtem hallani ezt, hogy életminőség. Előtte nem lehetett hallani a magyar társadalomban. Sőt, ezt is úgy lehetett, hogy angolról kezdtük lefordítani, és elkezdtem először gondolkozni, hogy mi a csodát jelent ez az életminőség? Megnéztem a magyar értelmező kéziszórtárt, semmit nem ír. Megnéztem a Pallaszt, semmit nem ír. Akkor elkezdtem úgy kérdezgetni az embereket, meg úgy odafigyelni, úgy fölkapni a fejem, amikor az életminőségről szólunk. Talán én úgy tudnám ma összerakni, az életminőség az nem más, mint az ember testi, lelki harmóniája. Testi, lelki egyensúlya. És én mindenkinek kívánok csodálatos családi életet. Ha vannak még szüleink, adjuk meg nekik a tiszteletet. Tanítsuk meg az utánunk jövő generációt. A tisztelet adásra. Természetesen a tisztelet elfogadására is. És akkor én azt hiszem, hogy lényegében ez valamilyen profécia, egy titokzatos profécia. Természetesen a konferenciának a jelmondata, hogy 10 évvel tovább élhetsz, ugye ez a National Geographic írása, ez a Dunamelléki Egyházterület honlapján megtalálható, a www.adventista.hu/det alatt. Annak idején, amikor megjelent, azonnal fölhívtam a National Geographic szerkesztőségét, akik megadták az amerikai utolérhetőséget a főszerkesztőségnek, és végül is az a ritka jutalomban részesülhetett, megbecsülésben részesülhetett az egyházunk. Azt mondták, hogy ez a folyóirat még soha nem engedélyezte, hogy teljes terjedelmében egy cikket föltegyenek honlapra. Először csak azt akarták, hogy kivonatolásban jelenjenek meg, és mondtam, hogy nézze, azt a 3,5 oldalat, meg azt a 6 képet, ami rajta van, még kivonatoljuk, akkor mi marad? Ez így értékes egyben, ahogy van, és így kaptunk rá engedélyt, hogy végül is egybe fölrakjuk. Tehát akit érdekel teljes terjedelmében ez a cikk, az nagyon szívesen a honlapon teljes terjedelmében el tudja olvasni. Kívánok sok tiszteletet és hosszú életet mindegyikünknek. Isten kegyelméből. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: reménységünk Krisztus.
1: Lukács evangélium a 18. fejezetben a 30.